0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Nem adja vissza a kormányalakítási megbízást a kijelölt miniszterelnök, 10 tüntető előzetes letartóztatását kérik, hűvös helyenként záporos idő várható Erdély szerte. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Az elektronikus személyi igazolvány bevezetése óta több tévhit is elterjedt Romániában, a belügyminisztérium szerint azonban az okmány nem alkalmas GPS alapú nyomkövetésre és bankkártya adatokat sem tárol. A csip a személyes adatok mellett arcképet és 2 új lenyomatot tartalmaz, amelyeket biztonsági protokollok védenek. Az igazolvány tulajdonosának tudta nélkül az adatok távolról nem olvashatók le. A valódi nehézséget inkább az okozza, hogy a lakcím már nem szerepel nyomtatva a kártyán, miközben egyes intézmények még nem rendelkeznek a szükséges leolvasó eszközökkel vagy alkalmazásokkal, emiatt bizonyos ügyintézéseknél továbbra is külön lakcímigazolást kérhetnek. Hatóságok szerint az új rendszer teljes körű használatához az intézmények informatikai rendszereinek további fejlesztésére van szükség, további részletek a témában a Székelyhonon olvashatók. A bukaresti ügyészség 10 személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a szeptember 15-i gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. Az ügyben tegnap 29 házkutatást tartottak, 16 megyében és 30 embert állítottak elő. Az ügyészség szerint egyes résztvevő kövekkel, üvegekkel, fémkordonokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták a csendőröket, mások pedig ütötték őket. Több csendőr megsérült, 2 sajtómunkatársat is bántalmaztak, valamint megrongáltak egy csendőrségi járművet. 20 ember ellen indult büntető eljárás, őket 24 órára őrizetbe vették. Az érintettek ellen többek között hivatalos személy elleni erőszak, testi sértés, garázdaság és rongálás miatt folyik vizsgálat. Siegfried Murashanki jelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival folytatott egyeztetés után ismét kijelentette, hogy nem adja vissza a kormányalakítási megbízását. Közölte, hogy Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel is kész tárgyalni. A Nemzeti Liberális Párthoz tartozó források szerint kormányprogramjában szerepel a parlamenti létszám csökkentése, egyes állami ügynökségek összevonása, a külön nyugdíjak reformja és az állami vállalatok hatékonyabb irányítása. Murashan szerint nincs szükség adó vagy áfa emelésre. A kijelölt kormányfő a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS támogatásával próbálja megszerezni a kabinetbe iktatásához szükséges parlamenti többséget. Az RMDS jelezte, hogy a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt a további lépésekről. A romániai lakosság 86%-a arra számít, hogy a következő 6 hónapban tovább emelkednek az árak, derül ki egy szeptemberi felmérésből. Júniusban még 84% volt ez az arány. A megkérdezettek közel 8%-a stagnálásra, 4,5%-a pedig árcsökkenésre számít. A közvéleménykutató cég igazgatója szerint a lakosság egyre inkább azzal számol, hogy a gazdasági nehézségek tartósan fennmaradnak. Ma hűvös, változóan felhős idő várható Erdély szerte, többfelé rövid záporokkal. A nappali csúcsértékek jellemzően 12-16 fok körül alakulnak, a medencékben ennél hűvösebb lehet. Holnaptól lassú felmelegedés kezdődik.
0: Most pedig.

0: Na, ma egy szerusz szerda van. Szerusz mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Szeptember 23-án indul a mai hármas szabály. Újra páros felállásban Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött. A következő 4 óra miénk, úgyhogy remélem, hogy itt vagytok ti is velünk és ébredeztek.
1: Ez a szerda reggel olyan fiúzenekaros kedvünkben talált bennünket. Jön tehát az NSYNC csapata mindjárt elsőként. Itt a mai hármas szabály nyitányában szól a bye bye bye, de ez beköszönés, nem elköszönés, úgyhogy írjatok nekünk. Legyetek itt ma is velünk a szerdában is.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemé

0: Begu Guerra Star, ez volt a Woman, hogyha egybeolvassuk, akkor mindjárt nőt jelent, de ők nem így gondolták. 7 óra, 10 perc, folytatódik a szerda, és reméljük, hogy itt vagytok velünk, ma is nagyon sok minden vagány dolog vár ránk, ugyanis egyrészt fekete-fehér igen, nem, másrészt még mindig az igaz vagy hamis játékunk is zajlik. Már az elmúlt napokban hétvégétől kezdődően hallhattátok, hogy tényleg nagyon kérdés, nagyon kérdés. Tehát nagyon kérdés, nagyon válasz. Ezt akartam mondani. Jó kérdés, nagyon nyeremény. Tehát nagyjából ez történik. Jó formán, senkit nem állítottunk még úgy a falhoz, hogy ne tudta volna, hogy mer kell a nyereményért indulni.
1: Majd ma.
0: Ja,
1: ne viccelek, nem így indulunk, igen, várjuk a játékosokat nagy-nagy szeretettel. Álmos a hangod, Endre barátom, mi a helyzet? Nem aludtál jó az éjjel?
0: De aludtam az éjjel, csak lehet, hogy a hangom nem.
1: Jaj, a hangot nem aludtam.
0: Lehet, hogy meg kell kérdezzem az otthonokat, lehet, hogy egész éjjel ordibáltam álmomba, és azért álmos a hangom.
1: Ki tudtad fejleszteni ezt, hogy amikor elmész ceremónia mesterkedni, akkor a hangod egyik helyre, és te egy másik helyre tudsz menni? Egyszerre tudsz két bulit vállalni? Hát ez nem nagyon zseni.
0: A hangom fárad, én nem, egyszerű. Fölényeg a szerv is skizofrénia, és akkor mindannyian rendben leszünk. Inkább a keze fáradjon az embernek, mint maga az ember.
1: Ez így van. Én is jó reggelt kívánok, akkor még egyszer mindenkinek, és nagyon örülünk, hogy felfogytok ébredve most már velünk. Ma nagyon sötét a reggel, nem tudom, most borús az idő, vagy esős lesz a mai nap, de most már nekem ez egy kicsit kezd ilyen frusztráló lenni ez a reggeli sötétség. Ugye aztán milyen beáll, mikor órát állítunk, akkor mondjuk nyerünk egyet valahogy, vagy nem törjük már először.
0: Összezavarnak megint, tehát ennyit tudunk, hogy össze leszünk zavarodva. Fogadjunk, hogy megint pont én leszek azon a napon, hétvégi szolgálatos, mikor állítják az órát, szeptember végén, nem?
1: Október végén.
0: Október végén.
1: Valamikor akkor szokták. Október 25-e lesz egy csodaszép vasárnap. Szerintem 24-25. Uh-huh. Az pont te vagy. Az pont te vagy.
0: Nagyon jó lesz. Mindenki el lesz tévedve, mikor. De legalább, mikor rosszul mondom, hogy hány óra, senki nem fog rám szólni.
1: De ez a jó fajta, én úgy tudom, össze. De miért van az, hogy ebben a társadalomban a 8 milliárd ember közül kikerültek atomfizikusok, kikerültek űrkutatók, kikerültek mikrobiológusok, a legnagyobb sebészek a Földön, akik mindent milliméter pontossággal meg tudnak csinálni, de soha senki nem tudja, hogy ősszel merre, és tavasszal merre állítjuk.
0: Legalábbis ez a kettő közül egyelőre senki, de majd mindjárt megnézzük. Közben már is érkeznek a beköszönők. Simon, jó reggelt kíván! Nála 5,5 fok van, és nem a Butykosban, hanem odakint a levegőben. Mindenkinek jó reggelt kíván! Robert megírja, hogy karácsonyi hány nap van még. Robert, ezt most jegeltük egyelőre. Míg nem jutunk le, hogy körülbelül az 50-es alá, addig köszönjük a pontosítást.
1: De azért mondta, hogy 93.
0: Na jó, 93. Nem bírjuk magunkban tartani.
1: Hát de benne van az SMS-ben, hát most mit csináljunk ezzel? Marikának is kukurigu, jó reggel, szerelmetes szép szerdát kíván nekünk, köszi. Puszi, Margit is itt van, szép szerdai napot kívánok nektek. Nagyon jó fejek vagytok, köszönjük.
0: Jó, itt közben azon gondolkozom, hogy mit kell beírni ide, hogy az ember megtudja, hogy merre. Ja te, merre viszik?
1: Merre visz a végzet?
0: Erre bácsi, erre.
1: Merre viszik az órát? Októberben azt akarod megkeresni? Igen, hát várjál, azt mondja, hogy most 7 órakor még világosság van, akkor már vagy a sötétség lesz.
0: Amíg te kiszámolod,
1: akkor már 6 órakor sötétség lesz, tehát egyet visszavisszük.
0: Igen, te, pont mikor megjelen nekem is.
1: Na, azt mondom, de neked a jó. Nem tudom,
0: egy órát, de az lesz, nézd meg, fogadjunk magunkat ismerve, és a teljes társadalmat ismerve, hogy elvileg most nyerjük vissza azt, amit elvettek tőlünk az előző átállításkor, mert ugye most térünk vissza a téli időszámításra, tehát most térünk vissza a normalitáshoz, és még nyerünk is, visszakapjuk az órát, amit elraboltak, és még úgyis panaszkodni fogunk.
1: Nem tudunk panaszkodni emberre, nyerjük egy órát.
0: De azt csináljuk 4 percet.
1: Ez nem panaszkodás, csak azt nem panaszkodunk, mert nem tudjuk, hogy melyik ez. De úgy fogsz felkelni reggel vasárnap, de jó ég, milyen későn kell menjek ma dolgozni. Na ez ilyen lesz, de majd csak október végén. Shawn Mendes és a When You're Gone, ezzel fogjuk folytatni most, jó reggelt.
2: Mindenről dumál.

0: Shawn Mendes és a When You're Gonna, hogy már egyszer nem mondtam, 17 percen vagyunk.
1: Hát, amit elkezd az ember, fejezze is be, azt mondják.
0: Így van, így van, így van. Shawn Mendes öle, kezd velem végez. Nagyon jó. Szerda van, szeptember 23-ás csodás nap. Ma reggel vihar íre nekünk, szép reggelt. Visszajöttem pihenni, már Szlovéniából hallgatlak, és köszönök be. Ljubljana.
1: Ezt nagyon, ez nagyon szeretem, mikor ki kell mondani.
0: Úgy én... Igen, de... Igen. Jó, mondtam így,
1: nagyon, de ennél jobban nem mondják az őshonos szlovénok sem, szerintem.
0: Hogy, te hogy mondod?
1: Hát egyszerűen Ljubljana.
0: Ljubljana? Hát igen. De van egy évbetű az elején is. Ljubljana.
1: De az néma, na, az L az néma.
0: De pont, hogy egy ezt mondom. Na mindegy, friss idő van, sötét van, de belsősebben csodálatos napot vihar. Kicsit elakadtunk ezen a Ljubljánát. Kedves is itt van velünk, boldog szép reggelt, fiatalok, köszönjük szépen, drága kedves, köszönjük mindenkinek, aki itt van, 07 30 54 88 88. A továbbiakban is várjuk nagyon szeretettel a bekösziket, mert hogy jó, hogyha itt vagytok ti is.
1: Jó, ha itt vagytok közben, lévén, hogy ma akkora témánk van, hogy szerintem, ha most neki fognánk, sem mennénk a végére, mert már most be kell trélerezzük, hogy a következőkben majd fogunk foglalkozni az ismét tematizált, ismét terítékre került iskolai egyenruhák kérdésével, mert ez szerintem eléggé megosztja itt az embereket. Szóval egy kicsit foglalkozunk ezzel, de azelőtt még gyorsan akkor a kötelező köröket fussuk le, nézzük meg, hogy milyen világnapok vannak. Egyébként boldog születésnapot a főnöknek, nem a miénknek, hanem a The Buzz Bruce Springsteen ma 76 éves.
0: Szóval 20.
1: Bocs, Bruce, ilyen ne kedvesen. Haragudj.
0: Szerintem azért nem sértődik meg. Ne viccel valakit 70 évesen. Így mennyi van. 76?
1: Így van, igen.
0: 76. Isten jöttese sokáig.
1: Isten jöttese sokáig. Innen a Born in the Romania című helyzetben vagyunk, minden Born in the USA. Egyik legtöbbet félreértett dal, és azt hiszik, hogy a nemzeti büszkeség dala, közben pedig a nemzeti önkritika dala volna szöveg szerint, de nézzétek meg majd szöveggel együtt azt a dalát, a slágerét. Ma van, képzeljétek, a nagyot hallók és siketek szempontjából fontos jelbeszéd világnapja, amit én soha nem tudtam elsajátítani, pedig elég sokat néztem parlamenti közvetítést, de nem nagyon lehet úgy követni, hogy onnan megtanult. Nem akarom elviccelni az egészet. Egyébként a nagyot hallok hete van egész héten, ezen a héten is. Egy mai nap van a jelbeszédnek kinevezve. Tisztelet azoknak, akik ilyen emberekkel is tudnak kommunikálni, illetve főleg azoknak, akik belülről ilyen helyzetből sem tesznek le a kommunikációról, és ezzel a jelbeszéddel tudják önmagukat és persze másokat is megértetni.
0: Igen, most azért érdekes ez az egész dolog, mert hogy szerintem például a legnehezebb egyértelműen annak megtanulni a jelbeszédet, aki ugye valahogy az élete során valaminek köszönhetően, vagy éppen valaminek a kárára, talán egy pontosabb, elveszíti a halását. Hmm. És akkor úgy megtanulni a jelbeszédet, illetve hát süket néma lesz, vagy akár születéssel is. De nekik szerintem sokkal nehezebb ezt megtanulni a jelbeszédet, mint annak, aki mondjuk én úgy gondolom egészségesként, hogy szeretnék segíteni nekik, segíteni a társadalomnak, és akkor elmegyek és megtanulom ezt. Szerintem nekünk sokkal egyszerűbb, úgyhogy nagy nagy tisztelet azoknak is, akik. Hát akik rá vannak erre szorúval, de hogy nem adják fel, és vagányul csinálják ezt.
1: Igen, emlékszem, hogy ilyen alapdolgokat például annak idején cserkészetben tanítottak nekünk. Mert az megoldható testből is, de hogy ilyen alapkérdéseket, hogy étel, ital, víz, stb. Tehát, hogy ezeket így annak idején tanították, de hogy most melyik ujjamat hova kell helyezni, és milyen formában, ne kérdezzétek tőlem.
0: De most ez ilyen egyértelmű? Tehát ilyen egy kicsit ilyen, most értsétek jól, nem bagatelizálom, csak egy kicsit ilyen activity-szerű? Tehát, hogy úgy, mintha úgy mutogatnád az ételt, az italt, ahogy csinálnád?
1: Hát vannak olyan gesztusok, amik egyértelműen értelmezhetőek is, de vannak, például a teljes ABC is le van, amikor van gond, van, le lehet betűzni is valamit. Szóval egészen komoly nemzetközi szabványról van szó, úgyhogy tényleg tisztelet azoknak, akik ezzel foglalkoznak és értenek is hozzá. Mindeközben pedig ne felejtjétek, hogy fekete-fehér még ebben az órában regisztrálókat várunk, mert hogy havi listánk még mindig szaporodik, gyarapodik, és nem sokára majd játszunk is.
2: Székelyföld velünk épet.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
2: Hármas szabály.
3: Rádió Gaga.
4: Shine bright like a diamond.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Erik Iglesias, és az I Like It, jó kis dal, 7:30, jó reggelt mindenkinek. János írja, jó reggelt, az órát tavasszal előre viszik, össze-vissza, ilyen egyszerű szép napot. Tudjuk, hogy egyszer egyikre, csak másik másikat, de nem tudjuk, mindegy. Azt írja annak rossz, aki szombat éjjel dolgozik, mert így most egy órával többet fog majd dolgozni. Uh-huh. Írja nekünk ki. Tényleg ilyenkor mi van? Most nem akarok megint visszatérni erre, de hogyha te mondjuk dolgozol éjféltől reggel 8-ig,
1: igen,
0: és még közben jön az óra átállítás, akkor 7-kor hazamész, vagy akkor van egy túlórás órát. Vagy ilyenkor mi van tényleg? Ezt soha nem gondoltam.
1: Ja, hogyha beesik a műszakodba?
0: Hát igen, éjfélkor elkezdesz dolgozni, vagy 10-től dolgozol 6-ig például.
1: Tudod, mi esik bele az, hogy akkor, amikor egy órával többet kellett dolgozni, mert ugyanúgy éjszakai műszakod volt, a tavaszi átálláskor azt most visszakapod.
0: Ja, kevesebbet kell. Vagy hogy van?
1: Mert akkor egy órával többet dolgoz. Tavasszal ugye az órát.
0: Igen. Akkor nem épp azt mondom, hogy kevesebbet dolgoz.
1: Engedjük el ezt a témát, mert nem lesz jó, na, tehát hidd el. Tehát.
0: Nagyon jó. Pali közben írja, hogy én úgy érzem meg, hogy angolul a fall, azaz fall back, amikor hátra viszik, és a spring, mint rugó, az előre ugrik.
1: Nagyon jó.
0: Itt van igre logika. Végre
1: és
0: van
1: szerintem a... Pali ezt nekünk is megoldotta most már. Persze, ugyanígy el fogjuk téveszteni néhány óra múlva, de ez nem újjon semmi.
0: Hova ugrik az a rugó? Erre kell ugorjam, hogy mi volt ez?
1: Közben Zsófi ír nekünk, jó reggelt, gondolatban repüljünk a felhők fölé, írja. Ott mindig süt a nap, azért van ez, Szili, azért kaptunk egy ilyen szép gondolatot, mert te itt nyavajogtál, mi van sötét, van, mert mi van sötét, mert van, és akkor itt a hallgató próbál kicsit segíteni rajta, szóval gondolatban légy szíves, repüljél.
0: Jó, igyekszem. Annyit szeretnék mondani, hogy a felhők fölött is sötét van, amikor sötét van, de most ebben Zsófinak igaza van, hogy ott már valószínűleg hamarabb a nap felkelte, és a borús idő miatt van nálunk sötét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsófi, nagyon így kedves van. Voltál, lassan hozzászokunk, ne aggódjál.
1: Így van, és hát még vigasztalásul annyit ehhez az egész gondolatkörhöz, hogy amikor a fejekben sötét van, akkor mindenütt sötét van, úgyhogy ezért is jó az, hogy néha kisüt a napocska. Közben mondtuk, hogy ma van ugye a nagyot hallók és séketek számára fontos jelbeszéd világnapja, de van még egy fontos nap is. Szerintem olyasmi, ami kiesett már így a szokásrendünkből.
0: Na.
1: Például, mert hogy ilyenkor ősszel a régiek például magokat gyűjtöttek a jövő évi terméshez. Mert rendszerint a nagyon későn beérő dolgokból, emlékszem, tudom, nagymamádnál ablakpárkányon újságpapíron száradtak mindenféle
0: persze
1: magok. Nálad van ilyen újságpapír az ablakpárkán száradt?
0: Persze.
1: Tehát
0: nincs.
1: Ezért mondom, hogy elég kettő vagy másfél generáció, és már is oda egy egész szokás.
0: Hova ültessem el a blokkba, Endre? Most légy őszinte,
1: hát
0: ha házban lennék.

0: Hát panelpatkán.
1: Ha házban lennék, panelpatkán. Így van, de ha házban lennék, akkor lenne. Akkor megszerítem magot, stb. De most hova? A blokkot
0: de virágcserében egy kis halapényó még nem csíped meg senki. De igen. De
1: jó, de most nem bírjuk a csípőst annyira. Tehát most én elég gagyi gyomrom van másnak. Na, érted?
0: Jó, akkor másképp most... teszem fel a kérdést. Ha falun laknál volna az ablakpárkányon újságpapíron, száradom magot.
1: Volna, persze. Barátom, azt szoktam mondani, hogy sose voltunk a szegények, hogy ne tudjunk ígérgetni. Volna, hogyne. Rengeteg volna, persze. Már lassan ásnám fel a kertet.
0: Nálam szárad a párkányon otthon, ugye?
1: Tényleg?
0: De minden estől, tehát a muskátival együtt a mag. Az is számít, nem?
1: A puskát lír szárad? Nagyon jó. De tényleg szoktatok amúgy ilyenkor ilyesmit
0: félre? Nem, a szüleim még igen egyébként, ők foglalkoznak ilyesmivel, meg ismerősi körben van, de főleg az idősebb generáció az. És az az érdekes, hogy megpróbálják még ebből a nagyon modern, mostani nagy áruházból vásárolni. Nem ilyen szép fekete paradicsom, mentsük meg a magját hátha, tudod?
1: Na, hát végül is van akinél összeim, van akinél nem, úgyhogy mentsétek meg a magukat, és ügyesen tegyétek félre. Majd tavaszra 0-35-54-88-88. Megyünk tovább játékkal, fekete-fehér igen, nem mindjárt.
2: Mindenről dumál.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van. Amigo.
4: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ro-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
6: Stressz?
7: Megvan.
6: Fáradtság?
7: Az is.
6: Akkor mi hiányzik?
7: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
6: Pattanj autóba, és irány Tusnádfürdő.
7: Thermal Wellness Tusnád. Termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
6: Mert néha nem szabadság kell.
7: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness Tusnád.
8: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: Kész a 10 órai!
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
13: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Fekete-fehér, igen, nem, a mai napra is szép szerdánk van, úgyhogy egy tökéletes alkalom arra, hogy kettőnk közül valaki játszon fekete-fehér, igen, nem, de lássuk kivel.
2: Igen, és hát tökéletes alkalom arra, hogy hallgatunk, például Andyból csokival is, miért ne akár gagásbögrével is gazdagodjon. Csilla van velünk a vonalban. De jó lenne, már mondod is, de jó lenne.
1: Hát szia. Hát szia, jó reggel, hát, Csilla, hát milyen helyzet.
3: Igen, jó reggel.
1: Jó reggel, hát várj, ne szaladjunk annyira előre. Nézzük meg, hogy hogy indul a nap, mit csinálsz jelenleg, ébredezel-e már ebben a sötét reggelben?
3: Már fel vagyok ébredve, dolgozok, ezerre pörgök.
1: Üha, hát mit csinálsz ilyen korán?
3: Dolgozom, munkahelyen vagyok.
1: De milyen munkát teszel, ez a kérdés?
3: Dobozokat gyártok egy kartonos műhelybe.
2: Az nagyon-nagyon. Hát egy kicsit rutin munka elképzelhető, ugye lehet, hogy nem olyan könnyű felébredni mellette, főleg, hogyha mindig ugyanaz a mozdulat, de reméljük, hogy nem csak a kezeid vannak ébre, hanem mondjuk például a jól vágó eszed is, mert hogy játszani kellene tiltott szavakkal szemben.
3: Természetesen.
1: Na jó, gyere, akkor Csilla, térjük rá egy kicsit a konkrét dolgokra. Kettőnk közül kellene válasz, kivel szeretné játszani?
3: Szilit választom.
2: Szilit választott. Szili nap nagyon menő, úgyhogy mindjárt érkezik egy visszaszámláló.
1: Köszönjük.
2: De én ennek örvendek, mert én csak figyelem az összecsapást. Szóval visszaszámláló és egy percig tilt van, így szól, jó?
3: Persze, jó.
2: És akkor indul most.
0: 3, 2, 1, start!
1: Csilla, mióta csinálod ezt a dobozolást?
3: Hát már 18 éve.
1: Nem volna...
2: Mit csináltál, Szili?
1: Ezt a mindenit.
2: Csilla, nyertél, szólok, mert Szili, hogy kérdezted?
3: Jaj, de jó.
1: Akartam kérdezni,
3: hogy Csilla... Ilyen hamar, ilyen jó.
1: Hát ez igen, van amikor gyorsan elmegy a dolog.
3: Akkor kivel szerencsés voltam.
2: Igen, de azért a kérdést még marad, nem untad még meg a dobozkészítést, mert Szili ezt akarta kérdezni.
3: Nem, nem untam meg, most én is mondhatom, hogy
2: bátran,
3: nem.
2: Bátran, mondjad, nem.
1: Hát, ebből belefutottam, jó van, örülök, de tényleg ez nem lesz egy ilyen rutin munka, vagy egy idő után nem érzed azt, hogy
3: rutin munka, majd... szeretem is, kicsit poros, de nem baj, úgyhogy tényleg szuper, megtanultam, szakba belillettem, úgyhogy tényleg
1: na ez
3: jó.
1: A beszéd, ez a beszéd. Csilla, mondtad, hogy velem most szerencséd volt, még játszottál valamelyikünkkel?
3: Játszottam egyszer, és akkor nem sikerült, és aztán most már sikerült, örvendek vagyok.
2: Na hát akkor egyelőre döntetlen, úgyhogy lehet, hogy még egy mérkőzésre szükség van, hogy lássuk, hogy ki az igazi győztes, de ez majd a továbbiakban. Gratulálunk, nyertél 100 lejre Andyból csoki csomagot. Reméljük, hogy van a családban, aki a csokit szereti.
3: Ja, nagyon szépen köszönöm, úgy örvendek. És próbálkoztam, és nagyon-nagyon örvendek.
2: És emellé még jár azért, mert Szili egy kicsit belefutott, jár neked egy jó kis gagabögre is a Best Case felajánlásában. Ennek is gratulálunk, és persze reméljük, hogy mindez köszönöm. Majd jó helyre megy. Köszi, hogy itt voltál, jó dobozolást tovább.
3: Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nektek is köszönöm szép napot.
2: Szia, szia. Köszönjük,
3: sziasztok.
0: Gratulálunk az Andyból nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
4: Ébredj minden hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
0: Ez a hármas szabály.

0: csak úgy röpködnek a csokik, meg a bögrék nem röpködnek, mert nem akarjuk összetörni, de nagyon jól teljesített Csilla, kivárta a hibát, és teljesen rendben volt ez. Néha óvatosan kell sétálni, és a másik hibájából is lehet nyerni, ez is egy taktika lehet, persze nem biztos, hogy egy percig ki lehet húzni, ez most így rövidre sikeredett, de jó lett.
1: Igen, ez most nem lett egy figyelmes reggeli szerda nevében, de nem baj, majd holnap Endre barátunkat megmutatja, hogy kell igazán jól játszani. Szóval köszönjük szépen Csillának, illetve köszönjük, hogy regisztráltuk az igazi hamis játékunkra is, mi pedig híreket hallgatunk, aztán mindjárt 8 után visszajünk hozzá.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
2: Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan!
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Szeretnél egy Smart TV-t?
10: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
9: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
10: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
12: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Októbertől megváltozik az útdíj fizetés rendszere Romániában. Elutasította a törvényszék Călin Georgescu előzetes letartóztatását. Holnap enyhén emelkedni fognak a nappali hőmérsékleti értékek. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristu Ákos. Szeptember elejétől október közepéig tart a gímszarvasok párzási időszak, amikor az állatok figyelmetlenebbek és gyakrabban tévedhetnek az utakra. Különösen hajnalban, alkonyatkor és este nagyobb a veszély, de ebben az időszakban napközben is felbukkanhatnak az úttesten. Hargita megyében elsősorban az erdővel körülvett vadveszélyt jelző táblákkal ellátott szakaszokon érdemes lassabban és körültekintőben vezetni. A vadásztársulatok azt kérik az autósoktól, hogy október végéig fokozott figyelemmel közlekedjenek. Október 1-től megszűnik a külön hídpénz a Fetes-Csernavóda közötti átkelőnél. 3,5 tonna alatti járműveknél továbbra is úthasználati matricát kell vásárolni, annak díját azonban már a jármű kategóriája, az érvényességi idő és a környezetvédelmi besorolás is befolyásolja. 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknél az úthasználati matricát a Toll-Ró rendszer váltja fel. Ebben a fizetendő összeget a megtett kilométerek és a jármű károsanyag kibocsátás alapján számítják ki. Az új szabályok október elején lépnek hatályba. A bukaresti törvényszék elutasította a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség indítványát Călin Georgescu 30 napos előzetes letartóztatására és helyette 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el. Ugyanez a döntés született feltételezett bűntársa esetében is, a végzés azonban még nem jogerős. Az ügy egy állítólagos több mint 1 millió eurós csaláshoz kapcsolódik, amelyben egy üzletember tett feljelentést. Az ügyészek szerint a vállalkozó egy nemes fémkereskedelmi üzlethez ígért hitel megszerzéséért fizetett garanciát, de a kölcsönt végül nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza. Augusztusban az Európai Unióban átlagosan közel 24%-kal voltak drágábbak a közlekedésben használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban. Romániában az uniós átlagnál nagyobb, közel 27%-os éves drágulás mértek. A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, 34,5%-kal, míg Magyarországon mindössze 1,5%-kal nőttek az árak. Júliushoz képest Romániában augusztusban a gázolaj 6, a benzin pedig 6,5%-kal drágult. Az EU-ban 27 tagállamból 26-ban emelkedtek éves összevetésben az üzemanyagárak. A marosvásárhelyi ACA két gólos hátrányból fordítva 4-3-ra legyőzte a bukaresti Dinamo SK-t a labdarúgó második liga 8. fordulójában. A vendégek már 2-0-ra vezettek, de a hazai a Kokán Csacizet-Zoglu duplájával gyorsan egyenlítettek. Kocsis Bence góljával az ACA fordított, majd Babán második találatával ismét döntetlen lett az állás. A győztes gólt végül Alexandru Kapak szerezte egy távoli lövéssel. Az ACA a 4-3-as sikerrel 3 helyet javított a tabellán. A Galáció Cellul közös megegyezéssel szerződést bontott Stjepan Tomás vezetőedzővel és szakmai stábjával. A horvát szakember sorsát a sorozatban elszenvedett 3 bajnoki vereség pecsételte meg, legutóbb a Vajdahunyadi Corvinul győzte le 3-2-re a galaciakat. Tomás márciusban vett át a csapat irányítását és 19 mérkőzésen 6 győzelmet, 6 döntetlent és 7 vereséget ért el. Az Cellul 10 forduló után 10 ponttal a Superliga 14. helyén áll. Tomás a szezon második vezetőedzője, akitől megvált egy román élvonalbeli klub. Ma többnyire felhős idő várható, elszórtan záporral, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul Csíkszéken. Holnap már 14-15 fokig melegedhet a levegő, de hajnalban akár 2 fokig is hűlhet.
13: Most pedig.

0: Jó reggelt, 8 óra múlt néhány perccel folytatjuk a mai hármas szabályt, méghozzá nyereményünk is van az igaz vagy hamis játékunkban. A Dósa húsüzem termékcsomagja tele finomságokkal, gazdát keres, csak egy igaz vagy hamist kell rávágni majd egy állításra. Picit később Berecki Szili és Nagy Endre folytatja a mai szerdai hármas szabályt.
1: Így van, nagyon jó a feladvány, úgyhogy érdemes majd játszani velünk és regisztrálni, úgyhogy ha most megteszitek, akkor még bekerülhettek ebben az órában is a játékba. Duke Dumont és az Ocean Drive, ezzel fogjuk folytatni a műsort, illetve kezdjük a következő órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében.

0: Satisfy, Calvin Harris-t hallgattuk itt a Gagán 8 óra 11 perckor, és hát lassan felvesszük a szerdai tempót. A kolléga, a katalógus meg volt, szerda van, ne feledd azért.
1: Júj, még nem.
0: Na, milyen, mire jók a kollégák, hogy emlékeztetnek?
1: Várjál, olyan, ugye vagyok kanászosod, vagy a múlt hetit is valamikor szombaton néztem meg. Képzeld el, elfelejtettem.
0: Vissza fogják vonni a kedvezményt, meg a hűségkártyát. Ott közben Erika beköszön nekünk a 11. kerületből, 11 ker forever. Ölelés nektek, írja, szép jó reggelt, fiatalok.
1: Mi ez a dum, ezt most találtad ki? Persze. Ez a 11 ker forever, 11 ker forever. Nagyon jó. Zseni vagy. Közben Ati is itt van velünk a második kerületből. Egész Budapest minket hallgat. Lassan át kell telepedjünk a magyar fővárosba. Jó reggelt. Ne érezzétek a hiányomat. Itt vagyok én is, attól, mert nem írogatok. Szép napot, Ati ker. Mármint a kettő ker. Kettő ker forever.
0: Persze, mert ami működik, azt érdemes ellopni is, persze, rendben hát van ez a történet. Jó, de akkor én azt mondom, hogy nyissuk fel, vagy sáros gumicsizmával rúgjuk fel a Pandora szelencéjét a mai műsorban. Idejekorán fogjunk neki, legyen időnk bőven, mindenki tudja elmondani, mindenki tudja elsírni, vagy éppen elsuttogni a véleményét, mert hogy újra terítéken van, sőt, most már hallgatólagosan át is ment az egyik testületen, Bukarestben törvényhozó testületen, ez még nem a döntéshozó ház, nem mondom most a procedúrát, majd elmondjuk. De már fél lábbal az ajtóban az egyenruha törvény, ami az iskolai egyenruhákat illeti. És itt már, hogyha az ember elkezdi nézni a különböző szülői fórumokat, komment szekciókat, véleményeket, stb. Itt azért már néhány sarkalatos vélemény kibújt, mint rozsdás szög a zsákból, mert egyértelmű, hogy van, aki valamilyen ideológiai szempontból ezt jónak tartaná, nem biztos, hogy a megindoklás az teljességgel a mostani társadalmi valóságot fedi, másrészt pedig van, aki nagyon-nagyon ellenzi, hogy az milyen irányból jön és milyen megindoklásból jön az ellenzés, ezt szeretnénk most körüljárni a következőkben, hogy lássuk, hogy ki milyen érvekkel áll mellé, vagy akár ellene ennek az új, régi új kezdeményezésnek.
1: Gyere még mielőtt nekifognák az érveknek, az első prima vista gondolat mi a fejedben? Támogatod, vagy ellene vagy?
0: A bizonyos körülmények között
1: támogatod. Egy szót kérek. Támogatod, vagy ellene vagy?
0: Támogatnál.
1: Meg kell szavazni a végén, vagy igen, vagy nem lesz. Ha most te ott lennél, és kellene szavaz, igen, vagy nem?
0: Mostani tudásommal nem.
1: Hát ő nem, is kekkel magyarázza.
0: Nem, na várjál, de ez tipikusan az a helyzet, Cili, és segítsetek, javítsatok, ha nem így gondoljátok. Az iskolai egyenruha kérdése az egy az egyben az, ahol az ördög a részletekben lakik.
1: Igen, értem, csak hogy pont ez a baj ezzel, hogy a végén lesz egy darab döntés, ami igen vagy nem. Érted a kötelező vététellel? Nem lesz ilyen, hogy igen, abban az esetben ha, vagy nem, mert kivételt képez az, hogy. Tehát ilyenek nem lesznek. Vagy lesz egy igen, vagy lesz egy nem. És itt ez az egészben a gubanc. Én határozottan nem. Tehát én nagyon határozottan nemmel vagyok. Habár szerintem nagyon szép, nagyon elegáns tud lenni, de ha dönteni kell, akkor inkább nem.
0: Jó, de gondolj bele, hogy azért egy ilyen törvénynek a létrehozása közben még bejönnek módosító javaslatok, amelyeket elfogadnak, visszadobnak, még hatszor átrágják. Tehát ez, hogy nem egy teljesen bináris igen-nem kérdés, még törvényalkotásban sem. Aztán főleg nem, mikor a megvalósítási, meg az ilyen gyakorlatba ültetési metodológiát is ki kell dolgozni, szóval ez még hosszú út igazából. Azért is volna jó, ha nekünk is hosszú lenne a téma a műsorban. Úgyhogy írjátok meg, hogy ha igen, ne csak ennyit írjatok, hogy igen-nem, bár erre is kíváncsiak vagyunk, de ha igen, miért igen? És ha nem, miért nem? Mert szerintem ez a leglényegesebb része a dolognak. Mert ugye az ördögöt szeretnénk a részletekből kipiszkálni.
1: Pontosan, meg hogyha igazából abból a generációból vagytok, akik még annak idején kötelező módon hordtak egyenruhát.
0: Tényleg? Nem.
1: Akkor írjátok le a tapasztalatokat, hogy mik voltak, és egyáltalán tényleg vissza kellene hozni a mai fiataloknak ezt. 0730 54 88 88.
2: Mindenről dumál.

0: Accent Sarah, Misha Miller, Don't Leave, Kylie, zárójelben 8-21, itt vagyunk és folytatjuk. Sándor ír nekünk, hogy 16 ker, az igen bakker. Látod, mindenre találunk itt rímet, süt a nap a 16 kerben. Fél Budapest itt van most már képviseleti szempont. Minden egyes kerületre keresünk egy rímet, úgyhogy ha valaki valamelyik kerületből még hallgat, akkor adjatok lehetőséget arra, hogy ezzel eljátszunk. Egyébként köszi persze, hogy hallgattok ott is, meg itthon is. Közben pedig témánk az iskolai egyenruha, és nem mondjuk el a kötelezőt, a szalagcímet megírták a krónikás kollégák is, hogy a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viseletét előíró tervezetre rábólintott, ez első házként lett megszavazva, tehát még a képviselőház meg kell tárgyalja is, döntéshozó testület majd a képviselőház lesz, amennyiben eljutott a dolog. Egyelőre itt tartunk, és politikai üzenetek és mindenféle vélemények jönnek ezzel kapcsolatban. Ugye a megindoklás az, hogy azt szeretnék, hogyha nem érezni senki magát most mondjuk alacsonyabb rendűnek azért, mert nem tud annyira fancy módon öltözni, mint mások. Mert osztályon belül különböző társadalmi rétegek, különböző anyagi lehetőségek úgy vannak képviseltetve, hogy van, aki olyan cipőben és pólóban jön iskolába, hogy másoknak az egy havi jövedelme. És ez tényleg igaz.
1: Ez így van.
0: Hogy persze. Ezt így kell kezelni, egyenruhával kell kezelni, vagy másod van a probléma, ezt a kiskaput is kinyitjuk rögtön, de persze írjátok meg, szerintetek bizonyos helyzetekre hozna-e megoldást az egyenruha viselet iskolában egyáltalán?
1: Nézzek, Rékának az üzenete nagyon jó. Azt írja, sziasztok, 2 éve a Misulink is kötelezte az egyenruhát, idézőjelbe, de úgy, hogy volt egy csomó alternatíva. Hogyha ez nem tetszik, vagy drága, lehet másonnan rendelni, jó lesz a sima fehér galéros póló, egy kitűzővel, stb. Végül oda jutottunk, hogy osztályszinten sem voltak egyformák az egyenruhák, idézőjelben, nem, hogy suli szinten. Ha kötelező, akkor mindenkinek legyen az, ha megvannak ilyen-olyan alternatívák, én nemmel szavazok, szép napot, írja Réka. Hát ennek mi a jó értelme van ennek, hogy oké, nálunk egyenruha van, de hát vannak alternatívák, hogyha valakinek nem tetszik, akkor az nem egyenruha.
0: Hát nem.
1: Tehát akkor mindenki öltözön úgy, ahogy szeretne, és az egyik legfontosabb dolog, amiért én nemmel szavaznék például egy ilyen helyen, az, hogy az nem is az egyéniség, hanem vannak helyzetek, amikor az a bizonyos egyenruha, amit megszavaz iskola, vagy az állam, mit tudom én, általában az iskola szokta, ugye, az nem mindenkinek fog jól állni. És ez mindenféle tisztelet és szeretet mellett, de van, akinek ez nem fog jól állni. Mere picit karcsú, mere picit teltem, mere picit magasan, mere picit vékonyabb, mert nem tudom, a szoknya nem talál úgy a pólóval, stb. Most nem akarom ezt részletezni. És abban az esetben elveszed a lehetőségét valakitől, hogy jól érezzen magát az egészben. De ha azt mondod, hogy megvan az alternatíva, hát legyen az ugyanúgy fehér, fekete, aztán öltöz úgy, ahogy szeretnél, az már megint nem az.
0: Ha belegondolok jobban, ez a kötelező iskolai egyenruha, ez borzalmas lelki terhet róna a mai fiatalokra. Hát gondolj bele, hogy az osztályban készített TikTok videó mindenki egyforma lenne.
1: Képzeld el, nagyon jó.
0: Hát bedőlne a social media mindenestől.
1: Így van, de éppen ezért én azt javaslom, hogy ha már egyforma kell lenni, akkor az állam béreljen fel egy stylistot, mindenkihez menjen el szeptember 15-én, évnyitó után ott kell maradni még egy másfél órát, ezt mondom a diákoknak, hogy tudjátok, és akkor mindenkinek személyre szabott, az ő stílusa alapján megformált egyenruhát fog kapni.
0: Aha, mindez persze közpénzen, lehetőleg.
1: Közpénzen, tehát, hát egyértelmű.
0: Hosszú procedúra,
1: hát miért
0: kell legyen. Nem azért mondom, de ez, hogy az állam dizájnolja meg a majd esetleg kötelező egyenruhát, valahányszor az állam dizájnol valamit nálunk.
1: Igen, itt nem,
0: vannak már emlékszel a turizmus lapira? Útján néni lapujára?
1: Persze.
0: Nem az, amivel eltakarta, nem a fügelapúja Udrániminek, hanem
1: megvan.
0: A turizmus logó, amit egyébként félig loptak valahonnan, félig dizájnoltak drága pénzért. Na hát, hogyha így, akkor inkább ne dizájnoljanak nekünk egyenruhát, mert nem tudom, mi lesz abban szép és hasznos. Ti mellette vagy ellene vagytok, és ha igen, milyen körülmények között, kíváncsiak vagyunk nagyon rátok, és érintett szülők, vagy érintett gyerekek, érintett nagyszülők, érintett pedagógusok, mindenki írjon.
2: Mindenről.

0: Dua Lipa. És a Levitating, ez volt egy perccel fél kilenc előtt a csodálatos dal, csodálatos előadóval. László írja nekünk egy útinfó, Kutezánci utcában rendőri ellenőrzés, nagy valószínűséggel Marosvásárhelyről van szó. Nem tudom, hogy máshol van-e a Kutezánci utca, de köszönjük szépen neki, illetve köszönjük szépen mindenkinek, aki még ír nekünk útinfókat. Ott tartunk ugye, hogy mi a helyzet ez az egyenruha kérdése, mert nagyon felpedzegették itt Romániában, és elképzelhető, hogyha ez a dolog átmegy szépen lassan a rostán, akkor hát maradjunk reálisak, egy mit tudom én, 3 év múlva talán, azt tudom mondani, 3 év múlva, akkor majd elképzelhető szeptemberben, majd úgy kezdik a gyerekek a sulit, hogy egyenruha lesz.
1: Tehát igen, de lesz. Úgy lesz egyenruha, hogy mégsem lesz, mert ennek is már startból ilyen, hogy mondjam, mondom magyarul, ilyen strucokömilla formája van, ahogy mondják ezt a polgártársaink, mert képzeld el, nem csak egy egyenruha lesz, hanem többféle egyenruha lesz majd, amiből válogathatnak az iskolák, amire extra még az iskola jelvényt feltehetik. Tehát igazából nem hozhatnak ők létre saját egyenruhát, de több opció lesz, és azt még iskola szerint személyre lehet szabni. Egyik, én nem tudom, ki járt, mikor járt legutóbb iskolák környékén, attól függően, hogy milyen generáció jár bele, és talán, hogy a város melyik részén van, de az, hogy van egyenruha az iskolákban, vagy kötelezővé tennék, az legalább egy dolgot garantálna, hogy a diákok egyáltalán felöltöznek.
0: Ne légy ilyen.
1: Ne haragudj meg. Lehet, hogy most meg fognak engem kövezni. Ilyen. Van az a diáksereg, van az a réteg, aki már tavasszal úgy jelentik meg az iskolák környékén, hogy a személyrem sértés határán van. Nem akarok én az erkölcsőz lenni, de bemegy a tanár az osztályterembe és lesüti a szemét.
0: Aha, persze. Hiszen te...
1: Remélem.
0: Tehát legalábbis ezt mondja, hogy olyan, milyet láttam ma. Persze. De igazad van, csak viccelek, persze igazad van, természetesen tényleg egy kicsit túl van lőve a célon. Hogyan választanak egyenruhát? Ez hogy fog ez az egész lezajlani? Lesz egy ilyen egyenruha Románia magazin, és akkor az... Lesz egy folyóirat, és az, mit tudom én, lesz ennek 40 oldala, és akkor minden oldalon lesz egy típus férfinői, vagy fiú-lány, vagy mit tudom, hogy mondjam.
1: Ezt ez is, van, amit még nem
0: kell lapozon az iskola? Kell lapozon az iskola, mondjuk, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, a minisztérium, oktatási minisztérium, vagy mit tudom én, bárki, ez nem tudom, kész kell a rendelés leadni. Én a 24-es szeretném XY iskola, nem tudom, meg megyéből. Tehát ez nagyjából így fog. Jó, értem, köszönöm szépen. Akkor szeretném a 16-os egyenruhát, mert hogy választasz? Mit csinál? Összeül egy bizottság?
1: 16-osból csak MS van már, sajnálom.
0: A férfiből MS van, a lányokból pedig csak XL-es van, úgyhogy sajnálom, ezt se fogja szerni. Mit csinál, beválaszt a bizottság? Azt mondja, hogy lapoznak.
1: Az elképzelés szerint igen.
0: Ott lesz a 60-as a nyugdíj előtt álló idős igazgató úr, aki azt mondja, hogy rövid szoknya.
1: Ne. De amúgy tényleg az elképzelés az, hogy több opció közül iskola választ szülői bizottsággal együtt, és ez nagyon fontos, mert itt ezt nem említettük meg,
0: az lesz.
1: Hogy az egész képletben még az is bejön, hogy a szülői képviselet, az iskolai vezető tanácsban levő szülői képviseletnek is lesz beleszólása a dologba. Úgyhogy itt aztán szépen behajtjuk az oroszlán barlangba, a jó kis 20 szafatot, lássuk, mi marad belőle.
0: Nagyon jó. Díszterem, összeülés, nagy kivetítő, óriási zél, lesz egy moderátor, lesz egy ebédszünet, és utána neki fog az igazgatói tanács az SMK-val összesen összeülve 62 taggal mindenki szavazni. Egyes kivetítés következik.
1: Szerintem a közszolgálati TV főcsatornáján kellene... Várjál. Kellene egy reality show-t. Ez a válasz uniformist reality show lenne, adunk neki egy jobb nevet, majd segítenek a marketing osztályról, és akkor a nép szavazna, megnyomná a telefonon az egyest vagy a kettest, csak akkor lássuk, hogy lesz. És volna döntőkör, kieste minden héten egy egyenruha.
0: Nagyon jó, a végén, aki marad a döntőben, aki megnyeri az egészet, az lesz majd az iskolának az egyenruhája. Nagyon, én nekem ezt nagyon szeretem, már megvettem a licencet. Köszönjük szépen. 0735488888. Írhatok még SMS-eket, természetesen komolyakat is, egy kicsit most elbolondkodtuk, de várjuk a ti üzeneteiteket, addig játszunk egyet, mert hogy igaz-hamis játékunk is van.
2: Székelyföld velünk éte.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: zsákba macskált a piacról, megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométeróra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
1: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.ron. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Kész a 10 órai!
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 7,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
9: Mi csináljunk a lány búcsún?
10: És a legény búcsún?
9: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
11: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
12: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
11: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek és új zenék.
16: Rádió.

0: Újabb kérdésre jó válaszért újabb nyeremény érkezhet, mert hogy indul az igaz vagy hamis mai kiadása, nézzük meg, hogy játékosunk ki lesz az.
1: Így van, ki lesz az, mert hogy Noéminek a telefonszáma van benne a tárcsázóban, lássuk, hogy Noémi felveszi a telefon. Ha igen, akkor tudja a választ, mert hogy nagyon jó a nyeremény.
0: Nagyon jó. Milyen jó a dósa húsüzem, finom csomagja, mindenféle hústermékkel benne. Már csak egyetlen szóba kerül, és lehet futni vele.
2: Hello.
0: Jó reggelt, Noémihez van szerencsénk?
2: Igen.
0: Szia Noémi, a Rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili, Nagy Andre vagyunk a reggeli műsorból, a hármas szabályból. Nyeremény játék ügyben hívunk, amennyiben készen állnál nyerni valamit.
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
1: Szia, köszönjük szépen. Mit csinálsz most reggel, Noémi? Mivel foglalkozol?
2: Elindítottam a gyerekeket óvodába és iskolába.
0: Az igen.
1: Nagyon jó.
2: Megpróbálom, hogy ilyen után munkákat.
0: Ja, gyorsan rendet kell rakni a reggeli rumli indulás után.
2: Igen, ez az utómunka.
1: Ez az utómunka. Na figyelj, hát most, ha a gyerekek elmentek, akkor bőven van időd egyet nyerni, mert nagyon jó a nyereményünk, úgyhogy biztos fogsz örülni neki, csak kellene válasz egy, hát igazából nem, én mondok egy mondatot, és el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis, ez lenne a feladat, csak már néha egy kicsit összebonyolódok a játékokba, úgyhogy ha készen állsz, akkor mondanám is a mondatot.
2: Jó, igen.
1: Na figyelj, Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják.
0: Próbáljuk meg ezt, hogy mintha... Gyere, mondjad a japánul, Szili, úgyhogy érződjön, lássuk, hogy jó-e ez japán akcentusban.
1: Szóval a Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják. Gondoljuk át még egyszer, én azt mondom. Kicsit ilyen japános neve van, nem ennek? Shinkansen...
2: Akkor mondjuk, hogy igaz.
0: Mondjuk, hogy igaz. Szerintem jobban járunk, ha azt mondjuk, hogy igaz.
1: Így van.
0: Megy ez, Noémi. Kicsit még elképzelhet, hogy így reggelre a japán tudásunk nem mindannyiunknak van 100%-on, de ettől függetlenül igyekeztünk megtalálni a székely erdélyi transzilván japán akcentust, hogy tudjunk neked segíteni, amennyiben lehet. De azzal, hogy valahogy a jó választ megtaláltuk, van nyereményed is, képzeld el, a dósa húsüzem finom termékcsomagja a tiéd lehet, mindenféle vagány dolog van benne. Szerintem 10 óraiba egy-két dolog belekerül majd a következőkben.
2: Ó, de jó. Ó, de örülök neki.
1: Na jó, van, mi is örülünk, hogy örülsz neki, és örülünk, hogy megfejtettük így közösen, mi is se tudtuk ezt még mielőtt neki fogtunk a játéknak, úgyhogy most már mi is kicsivel okosabbak vagyunk Japánból. Gratulálunk még egyszer, Noémi, és akkor kitartás neked a délelőtthöz, aztán pedig majd jó hazavárást a gyerekeknél délután.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, viszont szép napot nektek is.
0: Szia, szép napod legyen.
1: Köszi. Szia, szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Mindenről dumálunk.

0: Friday, Sunday, what?
1: Gratulálunk Noéminek, megérdemli a Dósa húsüzem által felajánlott kis csomagot. Reméljük, hogy a gyerekek szendvicsében már a következő napokban ez lesz, és ebből fognak tudni ügyesen táplálkozni. Regisztráljatok még 0730588888, ugyanis lesz még játék a mai napon.
2: Lesz még, nem is kell sokat várni mindjárt a következő órában, amely következő óra csak azután kezdődhet el, hogy meghallgatnánk a következő híreket, ami 9-kor jön mindjárt. Utána folytatjuk és mondjuk is, mi a következő igaz vagy hamis nyeremény, úgyhogy hírek és folytatjuk.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
4: a Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód, és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
8: Mennyi gyök kettő szorozva gyök kettővel?
9: De mi is az a gyök?
8: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
9: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
10: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
11: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
10: Készen állsz. Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
11: A játék támogatója a Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
12: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
13: Építs karriert a borbély szakmában.
14: A Borman Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Termünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ro-n.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Haladás utca 18.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A VIN 450 lej lesz a teljesítmény ösztöndíj, megállapodta a Grönland biztonságáról. Az RMDS elnöke szerint nem terveznek adóemelést. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Szeptember 26-án és 27-én motoros vezetéstechnikai képzéseket szervez Csíkszeredában a Safety Bike Egyesület. Szombaton 10 órától a Waberers kamionos parkolójában Bálint Levente és a Safety Bike csapata többek között intenzív fékezést, akadálykerülést, kanyarodási technikákat és utassal való biztonságos motorozást tanít. A tréningen legfeljebb 25 motoros vehet részt, de nézőként is lehet csatlakozni. Vasárnap 10 órától MotoZen túraoktatást tartanak Búzás Csaba vezetésével. A gyakorlati képzésen az offroad motorozás alapjait, a laza talajon való fékezést és gyorsítást, a helyes testtartást, valamint a terepen történő biztonságos manőverezést lehet elsajátítani. A hétvége célja a motorosok technikájának, magabiztosságának és közlekedés biztonságának fejlesztése. Az idei tanévben a teljesítmény ösztöndíj havi 450 lej, a szociális és technológiai ösztöndíj pedig 300 lej lesz. A szociális ösztöndíjat az eredeti tervekkel ellentétben a vakációk idején is folyosítják bizonyos feltételek teljesülése mellett. A teljesítmény ösztöndíjra az 5-12. Osztályosok jogosultak, ha 9-esnél magasabb éves átlagot érnek el és osztályuk legjobb 15%-ába tartoznak. 10 vagy több igazolatlan hiányzás esetén az adott hónapra egyik ösztöndíjat sem fizetik ki. A szociális támogatás többek között alacsony családi jövedelem, árvaság, fogyatékosság vagy meghatározott egészségügyi problémák esetén igényelhető. A kérelmeket a tanév során később is be lehet nyújtani, ha időközben megváltozik a család anyagi, szociális vagy egészségügyi helyzete, olvasható a Székelyhonon. Kelemen Hunor szerint a készülő Muresán kormányprogramjában nem szerepel sem az áfa, sem más adók és illetékek emelése. Az RMDS elnöke a Euronews Romániának azt mondta, hogy kedvező gazdasági feltételek esetén inkább az adócsökkentés irányába mozdulnának el. A tervek között szerepel egyes parafiskális terhek megszüntetése, valamint a munkát terhelő adók mérséklése is. Kelemen ugyanakkor jelezte, hogy a kulturális területen bizonyos ilyen bevételeket megőrizne, mivel ezek alkotói szervezetek finanszírozása. Szolgálják. Az RMDS, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség tovább dolgozik a kormányprogramon, amely Kelemen szerint már közel áll a véglegesítéshez. A három párt ugyanakkor jelenleg nem rendelkezik önmagában a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséggel. Donald Trump amerikai elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Jan Frederik Nielsen grönlandi kormányfő New Yorkban aláírta a Grönland biztonságáról szóló háromoldalú megállapodást. Az egyezmény lehetővé teszi az amerikai katonai jelenlét bővítését, a Pitufik űrbázis korszerűsítését, valamint új védelmi területek kialakítását. A megállapodás egyúttal megerősíti Grönland helyzetét a dán királyságon belül és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezmény értelmében NATO-n kívül országok nem létesíthetnek katonai jelenlétet a szigeten a felek jóváhagyása nélkül. Ma többnyire felhős idő várható, elszórtan záporral, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul Csíkszéken. Holnap már 14-15 fokig melegedhet a levegő, de hajnalban akár 2 fokig is hűlhet.
0: Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek, 9 óra után néhány perccel itt is vagyunk veletek, és folytatjuk a műsort. Azért sietek, mert hosszú a téma, és még játékunk is van, de milyen játékunk is, milyen nyeremény. A Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalékot lehet nyerni. Kérem szépen, na ezt fogjuk mindjárt kisorsolni.
1: Így van, ehhez csupán regisztrálni kell, és rajta kell lenni a listán, akikkel játszani lehet, és akiket hallgatni lehet a következőkben is. Berecki Szili és Nagy Endre. Folytatjuk a hármas szabályt Carol G nagyszerű spanyol nyelvecke dalával. Itt van a Siantestu Bera Conocido. Jó reggelt ezzel 9 után.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében páratlan.
4: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
0: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.
0: A hármas szabály.
1: Rádió Gaga. Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Bárcsak lennék Honey Beast és Daniel Fi közös dala 9 óra 10 perckor itt a Gagán a hármas szabályban, és hát beletenyereltünk szépen itt a dologba, mert hogy fröcsög rendesen a téma, arról van szó, hogy már megint előkerült, megint a vasalódeszkára tették az iskolai egyenruhát, méghozzá úgy, hogy a szenátus első házként hallgatólagosan már ezt elfogadta, és megy tovább a tárgyalásra, majd képviselőházra is, meg utána aztán módosítójavaslatok, meg lehet, hogy még az is lehet, hogy alkotmányossági kifogást emel az államelnök az egyenruhák ellen, képzeld el. Mi van, hogyha a kiskorúak önkifejezésének alapvető emberi jogát sérti az, hogy egyformába kell öltözzenek? Nem akarok senkinek ötleteket adni. Nagyon sokan írtok nekünk, mert mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban.
1: Ja, igen, rengeteg üzenet érkezett, és nagyon örülünk ennek. Azt írják nekünk Kinga, én a papjúba jártam annó, volt egyenruha, és nem utáltuk, sőt, büszkeség volt. Pont ma néztem a Boya és Csajokat, tipikus amerikai filmsztárok. Én adnék egyenruhát és szabályokat is, akkor talán a munkahelyen is megszokják, hogy vannak szabályok, és nem ők csinálják a szabályokat. Annó az összes diáknak jól állt ugyanaz az 5 darab ruha, megvoltunk és nem zsimbeltünk annyit. Ott is volt elég menő emberke, de nem volt akkor a cécó, mint most a 20 és 22 éve volt. Írja nekünk, bocsánat, írja nekünk Kinga. Igen.
0: Elképzelhető.
1: Maradjunk ennyivel, hogy igen.
0: Jönnek pozitívak, negatívak, mindenki sorra kerül. Egyit azt írja, szép reggelt, a 70-es, 80-as évek voltak azok a diák évek, amiket átéltem. Akkor meg lehetett különböztetni a diákot a tanártól. Sajnos a mai világban azt sem lehet tudni, hogy ki kicsoda. Igennel szavazok, írja Edit. Ugye, mert itt kerestük az igen-nem szavazatokat. Van az az iskola, ahol tényleg a takarítónő a legjobban öltözött a személyzet közül, úgyhogy érdemes meggondolni a dolgot.
1: Ez tény. De várjál, tehát, hogy csak egy kicsit kérdezek, hogy tényleg az különböztet meg valakit, akkor most a tanár a diák között, hogy akkor egyenruhában van öltöztetve? Tehát, hogy vagy visszatérve egy kicsit Kingának az SMS-ére, hogy a munkahelyi szabályokat, meg az életben való felfogást az egyenruha fogja megoldani? Hogy neked kötelező abban a ruhában menni? Én értem, hogy másképp fogod kifejezni magad, más a helyzet, más a dolog, de hogy azért jó ez az öltözködés, de azért nem nyom ennyit a latba, hogy aztán később a munkahelyi szabályok azért nincsenek meg, mert azt veszem fel, amit akarok. Tehát, hogy egy picit, én csak kérdem, tényleg kérdem a kontrasztot, hogy tényleg ez ennyire durva most a mai fiataloknál, Tini?
0: Teljességgel értem a kérdésedet, de valahol el kell kezdeni valamit. Ez most már a sejtés, hogy melyik oldaláról kezdjük meg a tortát, nem biztos, hogy jó irányból közelítünk hozzá. A kérdés az, hogy a formaságok erőltetése ad-e tartalmat majd a későbbiekben. Nem mindig az a tapasztalat, hogy igen.
1: Igen, de én Isten mencse, elterítsem a témát, mert itt aztán bőven van SMS-ünk is, meg témánk is, meg mindenféle. Csak hogy én nem gondolom azt, hogy a fiatal generációból ezt most pont ki kellene ölni. Tehát, hogy ezzel azért vigyázzunk, hogy ez a... Én legalábbis úgy látom, hogy a mai generációnak az egyik legnagyobb erőssége az, hogy nagyon tudatosan megy előre bizonyos dolgok iránt. És ez most legyenek szabályok, vagy nem szabályok, vagy éppen annak a nem megszegése, hanem kicsit átírása, de hogy azt látom, hogy a fiatalok azért a cégek szempontjából is, meg munkahely szempontjából is egy picit tudatosabbak, sokkal jobban tudják vinni a céget előre. Úgyhogy nem biztos, hogy én csak óvatosan mondom, nem biztos, hogy ezt ki kellene most írtani belőlük. Igen, aztán lássuk, mi lesz belőle. Lehet rossz lesz, lehet jó lesz. Na, de ne tereljük a témát, mert ez teljesen más tiszta.
0: Így van, másik hallgató névtelenül annyit ír a témához, nem ez a legfontosabb. Inkább az oktatási problémákat kellene megoldani, azzal foglalkozni, írja tehát a névtelen hallgató. És hát elképzelhető, hogy igen, itt megint az a kérdés, hogy a külsőségek, a formaságok erőltetése, vagy a tartalmi lényegi változtatás az, amivel prioritásként bármit kezdeni kellene. De most az egyenruha a téma egyelőre.
1: Így van. Nekem azt írja nekünk a Imre, nekem az egyenruhára kínaiak jutnak eszembe, mert annyira egyformák, hogy az útlevéllel, hogy egy útlevéllel szerintem az egész ország utazhatna. Jó reggelt, ha már az a téma, írja nekünk Imre. Igen, maradjunk annyi, hogy értjük a poént. Köszönjük szépen. 0735488888, írjátok le a véleményeket, várjuk nagyon szeretettel, folytatjuk.
2: Mindenről dumálunk.

0: Coldplay, gyönyörű szép dala. Feels like I'm falling in love. Közben visszatérünk ide az egyenruhákhoz, mert hogy Imrét már olvastuk, igen, azt írja nekünk Melinda, sziasztok srácok, én nem értek egyet. Ne az legyen a lényeg, hogy mindenki egyforma, hanem... hanem az a gyermek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, igen. Az állam dönt majd, a szülőt megfejjük még jobban, írja nekünk Melinda.
1: Ebben is van megfontolás, viszont hogyha ránézek jobban a törvénytervezetre, akkor különböző jövedelemküszöb alatt komoly segítség, anyagi segítség volna a családoknak, hogy az egyenruhát biztosítani tudják. Tehát az volna az elképzelés, hogy ne azt hozzák nehéz helyzetbe, aki már most küszködik, hogy a legfrissebb fast fashion és nem tudom milyen ottkötő ruhákat nem tudja megvásárolni, és ne szégyenkezzen a gyereke. Szóval pont ez volna a cél, hogy ezt eltüntetni valami szinten. Lehel, köszönjük a poént, a hazai kacsa és humorlap szépen megírta, hogy minden diák, aki ötös átlag alatt teljesít rendőri uniformist kap majd iskolai egyenruháként. Értettük. Ne bántsunk senkit.
0: Jó. Ne, persze szeretjük a rendőröket. Igen. A Melindának az üzenetére visszatérve azért az, amíg foglalkozunk egy félkört, hogy a gyerek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, hogy ezzel lehet jobban kellene foglalkozni. Tehát ezt most az egyenruha nem fogja megoldani. Szerintem most már nem abban a világban vagyunk, hogyha egyenruha kerül rád, hogyha valamilyen uniformist veszel fel, akkor hirtelen szebb lesz a tartásod is. Ezután olyan szépen fogsz viselkedni, meg megadsz mindent, mert hogy hát a román állam tiszteletére jársz iskolába, tehát ez azért már szerintem elmúlt. Most már nem ez lesz a lényeg.
1: Meg egy kicsikét olyan ez most, hogy egy kicsit ne legyen ilyen, ahogy mondják divatosan nyugatra, hogy ne legyen ilyen how aboutism belőle, hogy értem, hogy egyenruha, de mi van azzal, hogy a WC-ben is budipapír. Tehát most lehet 1000 millió dolgot előhozni, ez hogy mi van. A baj az iskolákkal. Azt írja Zoli, sziasztok, jó reggelt! Nekünk, mint szülők, nehéz lesz kifizetni, gondolom. Erre még visszatérek. Alternatívák nélkül elfogadnám, de ha különbözőek lesznek, akkor nem érdemes. Ha külön-külön csinálják meg, akkor ugyanott vagyunk, mert Pistikének több pénze van, és drágább, és márkább anyagból lesz. Holott az egyszerű szegény ember nem tudja megengedni a gyerekének ugyanabból az anyagból, és akkor ott fogunk tartani, ahol most vagyunk, írja Zoli. Igen, ezért volna az, hogy államilag volna egyenruha verzió, amiből választ az iskola, és csak egy nagyon minimális különböző jelzés lenne, vagy iskola jelvény, iskola címer lenne rátéve, Zoli. Plusz az anyagi segítség a rászorulóknak, amit mondtam, hogy egyenruhája ne kell extrába költeni.
0: De most ez csak egy kérdés megint újra, mert ilyen kérdezős napon van, hogy azt a ruhát, azt amúgy nem kellene megvenni? Tehát a gyerek azért ugyanúgy ruhába jár iskolába. Uh-huh. És mondjuk lehet, hogy ilyen szempontból nem is mindegy, hogy mondjuk megveszel egy, mondok X összeget, fogalmam sincs, egy 100 lés egyenruha szettet, vagy éppen megveszed a 150 lejes pulcsit egy 120 lejes szoknyával, ami később még hozzájárul, egy nem tudom miért. Tehát, hogy ilyen szempontból elképzelhető, még talán olcsóban is jössz ki, nem? Tehát a gyerek így is, úgy is fel kell vegyen egy ruhát magára. Szeptemberről így is az egész család elmegy vásárolni, mert a gyereknek ruhát kell venni iskolára.
1: Igen, elképzelhető. Meg a másik, hogy itt a óriási kapu nyílik majd a designer felső polcról vásárolt cipők irányába. Mert hogyha az egyetlen, mert most mivel tudod megmutatni, hogy melyik családból jöttél, mennyire vannak eleresztve apukáik, anyukáik, az egyenruha megvan, itt most már a kiegészítők és a cipők az, amiben játszunk. Tehát olyan vastag aranynyakláncokkal iskolába járni, mint ezután senki nem fog, hogyha kötelező lesz az egyenruha.
0: Igen, 50 lejes minőségű kis egyenruha és egy ilyen kicsi únyi vastagságú aranynyaklánc, persze.
1: Igen, elképzelhet, hogy csak a nagyon drága lábbeli kerül majd sorra. Itt közben a hallgató írja, Pali, hogy szerintem a felnőtteknek kusz sehol nem szólal meg, egy suli sem. A suli sok most suliban, ha minden igaz, lehet, hogy azért. Mindenki utálta a suliban az egyenruhát, tehát teszi fel a költői kérdést. Ja, csak mellékesen támogatom, hogy a focisták se hordjanak egyenruhát, írja még Pali, én támogatom, hogy a focista lányok se hordjanak akkor.
0: Jó, én ebben benne vagyok. Végre elkezdenék nézni az emberek a lányfocit is. Na, 0735588888 hasonló véleményeket azért bátran írjatok le. Nyugodtan, mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, úgyhogy hajrá, zene után jövünk.
2: Mindenről dumál.

0: Robin Schulz, David Guetta, Shed a Light. Fényt kellene valahogy vetni erre az egész helyzetre. Fél tíz másodperceken belül. Mit kotogtatsz, kolléga?
1: Ne haragudj, nem tudom, mit mondtál.
0: Valaki tegyen le a vásárhelyi stúdió, vagy egér ragasztult valamelyik sarokban.
1: Nem egér volt, csak újra kellett dugjam a fülesen. Fogalmam sincs, mit beszéltél az elmúlt 10 másodperc.
0: Hogy valami fényt kellene már vetni erre az egyenruha dilemmára, de hát annyian írtok nekünk, hogy gyorsan nekiszakunk, mert mindenkinek véleménye van. Jó reggelt, írja Attila, régen is volt, abszolút nem okozott traumát. Most van az, hogy túllihegjük a témát. Minden iskola válassza meg a megkülönböztető egyenruháját, logóját, ennyi méretek vannak, szegényebb családoknak kompenzálás. Megjegyzem, külföldön is vannak iskolák, ahol büszkén viselik.
1: Amúgy igaz, ez igaz. Amúgy igaz. Hát gondolj csak bele, hát az összes ilyen filmben, ami Nagy-Britanniában játszódik. Hát a nagybritanniai iskolák, liceumoknak az egyenruhája, az mekkora legenda, nem?
0: Hát tehát, presztis kérdés.
1: Gondolj bele, presztis kérdés, hogy mit veszel fel. De itt ez a baj, hogy ezek presztis kérdés, érted? Ott nálunk nem. Nálunk nincs ilyen, tehát, mert hogy már nincs ilyen, vagy nem tudom miért nem tudják ezt megtartani az iskolák sem. Hát gondolj csak vissza, én most a vásárhelyről tudok beszélni, úgyhogy vásárhelyi hallgatók jobban fogják érteni. De mondjuk az én időmben még, ami mondjuk nem volt épp annyira rég, de hát már 12 éve végeztem, úgyhogy azért mégiscsak. Annak
0: 12.
1: Igen, még mi a baj?
0: Te ebben az évezredben érettségiztél?
1: Oké, persze, 2015-ben. 15-ben. Úgyhogy, na, visszatérve. Szóval annak idején, mikor elkezdtem 11-ben a licit, 2011-ben a licit, akkor még voltak presztízs sulik. Tehát, hogy büszkén tudtad azt mondani, hogy pedás vagy, bolya is, vagy elektrós vagy, stb. Jó, most ebben az esetben szubjektíven igen, de hogy sok más sulik, tehát a peda is egy óriási név volt, a pápió is, az unirja is. Tehát, hogy ezek voltak nagy sulik, ahol az ember azt mondta, hogy büszkén viselem, érted, hogy oda járok. De most egy kicsit úgy érzem, de lehet, hogy már nem vagyok benne a generáció, hogy eltűntek ezek. És lehet, hogy az egyenruhának ez lesz az átka. Hogy nem az van, hogy júj, de vagány, mert felvehetem, hogy bolya is vagyok, felvehetem, hogy pedás vagyok, felvehetem, hogy rákóc is vagyok, felvehetem, hogy nem tudom, és szerte székelyföldön bármi. Hanem most már az van, hogy hát miért nem vehetném már fel a saját, mit tudom én, Gucci-s pólómat.
0: Jó, de megvannak az iskolán kívül is olyan események, olyan mindenféle társasági, különböző rendezvények, ahol aztán mindenki az otthoni szekrényből úgy dizájnolja magát, ahogy nem szégyeli senki. Vagy esetleg igen, jó, de, vagy kellene, de nem. De érted?
1: De a nagymamának a születésnapja, és nem akarok senkit megsérteni, a nagymamának a születésnapja nem ér fel olyan szempontból, divat szempontjából az iskolában találkozásoknak a minőségével, vagy lehetőségével. Érted?
0: Nem ugyanaz a közönség.
1: Nem ugyanaz a közönség. Tehát, hogy most 15 évesen nem az volt a célod neked, hogy a házi, családi születésnapon jól néz ki, és te legyél a menő gyerek, hanem az volt, hogy tud, hogy a csajok nézzenek utána az iskola folyosóján. Ez mindenkinél így van.
0: Igen, amúgy is a nagyéknak az igény szintjét nem lehet sohasem utolérni. Tehát, mikor úgy gondolod, hogy nagymama születésnapjára, vagy a nagyék 50. házassági évfordulójára szépen felöltöztél, és vegyél valami rendes ruhát, fiam, magadra. Hogy is nézel is ki?
1: Így van, így van. SMS-ek még érkeznek. Rokman Laci, jó reggelt, két kávé után, én még mindig visszafeküdnék aludni. Üdv a hét egyetlen munkanapján nálunk az iskolában már tavaly óta egyenruha van. Fehér póló, kék mellény, nem a világ pénze, igaz, fogyócik a póló, de hát ez van. A Engrossba vesszük a lerakatból, is tudok a kezdésnél 200 lej gyerekenként, úgyhogy no stressz, ha tovább emelkednek az árak, akkor majd egyen lesz... Mi?
0: Egyen lesz
1: ruha, a többi majd nézi. Igen, jaj, de jó.
0: Ez az egyenruha szójáték. Köszönjük. 07-30-54-88-88. Ti hogy vagytok ezzel? Azt hívja még Sándor. Hibás az otthoni nevelés, nem az állam. Hogy miért, azt mindenki fejtse meg magának, de gondolom a teljes mostani állapotokra gondol a hallgató. Kell egyenruha, vagy nem is? Ha igen, hogyan? Írjatok.
2: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály. 2-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy-Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
6: Mi csináljunk a lánybúcsún?
7: És a legény búcsún.
6: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
8: Fagi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
9: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
10: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
13: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszű.

0: az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió

0: nyereményjátékunk folytatódik, kérem, mert hogy az igaz-hamis játékunkban egy újabb jó nyeremény kerül terítékre, és szeretnénk hívni érte egy játékost.
1: Akit hívunk, Árpád, lássuk, sikerül-e vonalba kerülnie, és hogyha igen, akkor egy egyszerű kérdésre tud-e választ mondani, pozitívat, negatívat, úgyhogy találó is legyen, mert hogy nagyon jó, és milyen jó, hogy Árpádot dobta ki a sorsoló, férfias nyeremény lehetne akár így is fogalmazni, bárki tudja, bárkinek megfelelő lenne. Árpád, halljuk egymást, szia!
0: Hát...
2: Jó reggelt!
1: Rádió Gaga a vonalban, Berecki Szili és Nagy Endre személyében. Árpád, hogy talál ez a mai szerda téged?
2: Hogy mit?
1: Hogy talál a mai szerda téged? Jól vagy?
0: Hogy mit?
2: Jól vagyok, hál' Istennek.
1: Nagyszerű, felvetted a munkatempót, a hét egyetlen munkanapján vagyunk, mindenki teljesít.
2: Igen, mondjuk, na.
0: Ez mit jelent? Mit jelent, Árpád? Engem érdekel, szabadnapos vagy, hogy mi a helyzet?
2: Én nyugdíjas vagyok, úgyhogy...
0: Nyugdíjas vagy, hát akkor persze, hát akkor a hét egyetlen munkanapja az már ilyen szempontból téged nem is érint. Figyelj, Árpád, mit szólnál, hogyha játszanánk egyet, jó?
2: Hát miért ne? Ha már feliratkoztam, akkor...
1: Így van, nem azért regisztráltál, hogy itt a semmiségekről beszéljünk, hanem tétje is legyen a beszélgetésnek, egyértelmű. Igaz vagy hamis játékunk zajlik, nagyon egyszerű, el kell döntened, hogy a következő kijelentés az igaz vagy hamis szerinted.
2: Ja.
0: Na figyelj, így szól a mondat. Egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során.
2: Igen, igaz.
1: Így van.
0: Van a kapitány úr, meg az első tiszt úr, és akkor mindenhova ketten mennek, meg jobbra jönnek, mennek, meg mit tudom én, mit csinálnak, ott pilótáskodnak. Úgyhogy így van, igaz volt, persze, Árpád. Mennyire szereted a repülést, mennyire szereted a repülőket, mennyire vagy otthon ebben a témában?
2: Nagyon szeretném, az a helyzet, hogy utolsó repülésem 10 éves koromban volt, azután egy keréken jöttem-mentem, de szeretnék, és úgy tűnik, hogy legközelebb lesz repülés is.
1: Na, az jó, ha már tervben van, akkor azt jelenti, hogy szeretnéd még egyszer ezt az élményt magadnak. Nem biztos, hogy beültetnek a pilóta fülkébe harmadiknak, negyediknek. Én nagyon szeretem, mikor engedik kisebb járatok, hogy legalább bekukkantjunk egy kicsit, nézzük meg azt a sok mánust, meg a sok kijelzőt. Nagyon izgalmas.
2: Igen.
0: Figyelj, Árpád, hogy akkor nem repülő, akkor autó? Van autód?
2: Van autóm, persze. Igen.
0: Meg kell kérdeznem, hogy benzines vagy dízel? Vagy elektromos, most már ezt is. Dízel. Jó van, azért, mert nézzek a nyereményed, az a Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalék 150 lei értékben, úgyhogy ezt majd ügyesen hozzá lehet adni a pacihoz, és akkor majd kitisztítja meg, nem tudom, mit csinál ez az adalék, majd megnézitek, jó?
2: Megnézzük, persze.
1: Biztos, hogy ott fog tenni, és minden fogaskerék meg lesz kenve, úgyhogy minden rendesen guruljon majd. Árpád, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményhez.
2: Én köszönöm nagyon szépen.
1: Szép napot legyen, szia.
0: Minden jó, szia.
3: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!
4: Mindenről tudunk!

0: gratulálunk még egyszer Árpád nevű hallgatónknak. Milyen jó, mind azt hinnénk, hogy mindenki rohan, szágú, dolgozik, nem tudja hol a feje. Milyen jó néha egy nyugdíjas otthonába becsörgetni, és rájönni, hogy azért megérdemelt lazasággal is lehet venni a hétköznapokat.
1: Igen, én mindig mondtam, hogy szerintem a nyugdíjt az hitelbe fel kell lehessen venni ügyesen 20-30-as évekre, mert ilyenkor esne jól, aztán majd később visszaadjuk az államnak, amit kell. Amúgy is elveszik, amit akarnak, úgyhogy no para. Szóval jönnek a hírek, pontosabban 10-kor, aztán 10 után még egy órára várunk titeket, és írjatok SMS-t is.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 7,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
6: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro per kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
9: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
10: Szeretnél egy Smart TV-t?
11: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
10: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
11: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Sűrűn havazik a Transfogarasi úton, légi célpontot észleltek a román határ közelében. Romániában már olcsóbb lehet elektromos autóval közlekedni. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kristó Ákos. Karbantartási munkálatok miatt holnap és pénteken több csíkszeredai utcában szünetel az áramszolgáltatás. Holnap 8 és 15 óra között a Szentlélek utca 51-75 szám alatt nem lesz áram. Pénteken 8 és 16 óra között a Csiba és a Várkő utcában kell áramszünetre számítani. Déli körülmények között lehet közlekedni a Transfogarasi út magashegyi szakaszán, ahol sűrűn havazik. A Biliátó környékén két munkagéppel takarítják az utat, az éjszaka pedig több mint 5 tonna sót szórtak ki. A közútkezelő fokozott óvatosságra inti az autósokat, mivel a következő napokban sem várható jelentős javulás az időjárásban. A hatóság azt javasolja, hogy az útnak indulók előzetesen tájékozódjanak az útviszonyokról és csak megfelelően felszerelt járművel közlekedjenek. A román védelmi minisztérium radarrendszere tegnap este egy légicélpontot észlelt az ukrajnai Vilkove térségében a román határ közelében. A helyzet megfigyelésére két román F-16-os vadászgép szállt fel a Borcsai 86-os légibázisról. A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmet, amely Roalert üzenetet küldött Tulcsa megye északi részén lakóknak. A vadászgépek a térség és a román légtér biztonságának megfigyelését végezték. Romániában jelenleg kedvezőbb lehet egy elektromos autó feltöltése, mint egy benzines jármű üzemanyag költsége, derül ki egy tanulmányból. A különbség elsősorban a benzinárának jelentős éves szinten 17%-os emelkedésével magyarázható. A kutatás szerint egy Volkswagen ID.4 nyilvános lassú töltése mind a 26 vizsgált európai országban olcsóbb volt, mint egy benzines Volkswagen Tiguan használata. Még a drágább gyors töltőket használva is 24 országban kedvezőbbnek bizonyult az elektromos autó. Az EU-ban közben mintegy 1,2 millió nyilvános töltőpont működik, számuk továbbra is gyorsan növekszik. A fejlődés ellenére Európa még messze van a 2030-ra kitűzött 3,5 millió nyilvános töltőponttól. Színvédő lengyel válogatott bejutott a férfi röplabda Európa bajnokság elődöntőjébe, miután 3 szetben legyőzte Németországot. Az első játszma még szorosabban alakult, a másodikban azonban a lengyelek már magabiztos fölényben játszottak. A harmadik szettet a németek kezdték jobban, de Lengyelország fordított és lezárta a mérkőzést. A lengyelek pénteken a Belgium-Szlovénia negyed döntő győztesével találkoznak. A másik elődöntőben a Romániát 3-0-ra legyőző Franciaország az Olaszország-Finnország párharc tovább jutójával játszik. 2027-ben nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját, Magyarország kimarad a következő szezon versenynaptárából. A szervezők ugyanakkor jelezték, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve keresik a későbbi visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év kihagyás után 2025-ben tért vissza Magyarországra, tavaly és idén is a spanyol Marc Márquez nyerte a király kategória magyarországi futamát. Ma hűvös, többnyire felhős idő várható Székelyföldön, helyenként záporokkal, Csíkszeredában és környékén mindössze 12 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kissé melegszik az idő, de hajnalban a medencékben 2 fok köré hűlhet a levegő.
13: Most pedig!

0: 10 óra után néhány perccel utolsó óráját indítjuk a mai szerdai hármas szabálynak nyeremény ebben az órában is az igaz vagy hamis játékunkban. Méghozzá a Marsó egy darab autógumi cseréje, a tét érdemes egy igent vagy egy nemet kibökni, ezért megéri.
1: Jaj, kérem szépen, hát mindjárt itt van a téli szezon, úgyhogy ez pont jól fog fogni mindenkinek. Pink következik, Just Give Me a Reason, ez a dal, amit hallgatunk. Aztán pedig várjuk az SMS-eket, mert 0730 54 88 88, ide lehet írni mindent, ami az egyenruhával kapcsolatos. Van még egy kicsi időnk, megbeszélünk mindent.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: hétköznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.
0: A hármas szabály.
1: Rádió Gaga. Hármas szabály. Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Alex Warren és a Passenger 11 perccel 10 óra után, a szeptember 23-án, szerdán. Ezek voltak az adatok a mai napról, és visszatérünk a témához, mert hogy nagyon jó témák van, képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre, van még néhány kör, amit le kell futni, de amennyiben ez mindenen átmegy, nagyon úgy néz ki, hogy néhány éven belül újra kötelező lehet majd az iskolai egyenruha Románia szerte, egészen vagány, és aztán itt már mindenről beszéltünk, hogy ez választható lesz, meg igazából többféle tervezet lesz, meg az iskola kiválaszthatja, meg rárakhatja a saját logóját, meg mindenfélét. Úgyhogy ezeket már végtárgyaltuk. Nézzük, hogy milyen helyzet SMS vonalon. Rengeteg jött. Majd adjunk ennyiből, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy fel tudjuk olvasni az összeset. Azt írják, hogy Tamás, ötletnek nem rossz, de a mai rohanó világban egy hatalmas plusz nyűg lesz. Nem beszélve a plusz költségekről. Először is legalább két rend kell. Ha már egyenruha, ingek, szoknya, amiket vasalni kell, majdnem minden reggelre, ha kisebb a gyerek, hamarabb összekeni, úgyhogy simán minden napra tiszta kell, mosni kell. Értem én a pozitív hozamát, hogy a megkülönböztetés enyhülni fog, de kb. Ennyi. Értem, amit Endre mond, hogy az alulöltözéssel igaza van, de terv szerint rövidebb szoknya lesz a lányoknál. A combikák is már kívánatosak lehetnek, írja Röger Smiley-val. Na de komolyan, ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Az utolsó mondat az egész témát összefoglalta. Ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Ez szerint a legjobb. Mára meg vagyunk.
1: Köszönjük Tomás, hogy megírtad azt, hogy még jóformán magad se értesz egyet, de valahogy így vagyunk ezzel a témával mindannyion. Közben Dezső is beköszön, jó reggelt neked is. Azt írja Timi, nem értek egyet az egyenruhával, sziasztok. Az egyenruha mellé ugyanúgy felveszi a Nike cipőt, háti táskát, aki teheti, ugyanúgy szökíteni fogja haját, vagy körmöket tesz a licis lány. Semmi értelmét nem látom az egyenruhának. Három gyerekes anyukaként nem hiányzik, hogy minden szombaton mossam, esetleg vasárnap vasaljam az egyenruhát a jövő hétre, főleg ha nem vagyunk itthon hétvégén. A fiamat ismerve napon kéne mostam, nem hiányzik, így is időhiányban szenvedek, írja még itt Timi nekünk. Szép napot neked is. Igen, a szülői gyakorlati megfontolás az, hogy mennyi munkát és mennyi szervezést igényel szülői részről. Ezzel talán nem foglalkoztunk még eleget, úgyhogy külön köszi ezt az üzenetet.
0: Így van, pontosan Ibolya az iskoláknak, szép napot kívánok, az iskoláknak különböző egyenruha már is különbséget generál a gyermekek között. Nagymama vagyok, a sötét időszakban jártam iskolába, 1963 és 75 között egyenruhánk volt. Az üzletben nagyon gyenge volt a ruhaválaszték, Szabókhoz jártunk a varratni civil ruhát. Most, mikor ilyen nagy a választék, miért kényszerítik bele a gyerekeket a rabruhával? Semmiképpen nem támogatom az egyenruhát. Egy ruhát fedő köpeny, ami védi is a ruhát, esetleg lehetne. Az érem másik oldala, mi lesz azokkal, akik gyártják és árulják a modern ruhákat? Szerintem a divatipar nem engedi ki a kezéből a fiatalok igényeit és méreteit. Én nem gondolom, hogy a divatipar ezt meg fogja érezni. Tehát, hogy az, hogy lesz pluszban még kétszer egyenruha, az egyáltalán nem fogja azt mondani egy, mit tudom, 13 éves kamasz lány, vagy 15 éves kamasz lány, most a lányokat mondom, mert talán érzékenyebbek a divatra, nem fogják azt mondani, hogy hát anyu, inkább most már nem is kell az a vagány menő pulcsi, meg nadrág, meg szoknya, mert hát amúgy is ott az egyenruhám, akkor minek. Tehát ez szerintem a divatipar nem hiszem, megérezze, de értem, hogy mire ért Ibolya. Én egyet tudok érteni.
1: Igen, Ildikó írja, még 12 évig egyenruhát viseltem, plusz kiadás volt a szüleimnek, elég lett volna egy egyenköpeny. Olcsóbb és a célnak is megfelel. Ildikó, nagyszerű gondolat. De miért csak a szakiskolások járnak a műhelybe egyen salupétába? Mikor lehet egy ilyen jó kis kezes lábas, mindenki egyformán, úgy, ahogy a vízművesek, vagy úgy, ahogy mindenki más, és akkor mindenki egyformában van. Persze nem gondolom ezt 100%-ig, sőt, 1%-ig se komolyan, de értitek, hogy miről van szó. Szóval jöhetnek még üzenetek, igyekszünk mindent elolvasni, kicsit úgy jártunk, mint a 8-osok a házi olvasmánnyal utolsó napon fogtunk neki.
2: Mindenről dumál.

0: Ári Mafia volt egy álmom, 10-22 iskolai egyenruhák, közben kaptunk egy jó kis design részt itt a hallgatótól, ilyen galléros, ilyen golf, póló, trikószerű dolog, karcsosítva a lányoknak, meg fiúknak, nagyon szépen lehetne ezt felbrendelni iskola címerrel, akár egy jó kis hímzett bolyais címer, egy ilyen fejedelmi bíbor színen, aranygallérral, milyen jól néznek ki már.
1: Visszairatkozok? Hát visszairatkozok.
0: Jönnek még vélemények, Ernest azt írja nekünk. Jó napot kívánok, sziasztok! Amúgy igen, én is benne vagyok a szülői bizottság, hoppá, érintett fél, benne vagyok a szülői bizottságban, és vannak már egyenruha típusok. Kiválasztjuk a lányoknak és a fiúknak valót, és minden iskola a saját emblémáját felrakja az elejére és a hátára, és ezt normálisnak látom. Úgy, ahogy mondta a kolléga is, hogy egyszerűen elképesztő, hogy a mostani generáció milyen típusú ruhával jön az iskolába, és mennyire gyatra öltözékekkel. Írja még a hallgató, nem gyatra úgy, mint hogy nem minőségi, vagy hogy rongyos, vagy lyukas, vagy ringyes, vagy cafatos, hanem úgy, hogy hiányos szándékosan. Talán erre gondolsz.
1: Jó, csak engedjétek meg, tényleg ilyenkor mindig tudjátok, hogy egy picit a fiatal generáció oldalára szeretek állni. Nem a mai generáció jár így, jó, hanem a mai generációból néhány tag. Úgy, igen, ahogy az akkori generációból is, a 80-as, 90-es, 70-es években is volt, aki szakadt farmerbe járt, volt, aki kopottott farmerbe járt, volt, aki kicsit hedonistában élte az életét. Ugyanakkor is megvolt, most is megvan. Ne, kérek, tényleg mindenkit kérek szépen, ne húzzuk rá egy egész generációt.
0: Nem kell általánosítani, akik... persze, érthető. Én is nagy rocker voltam, szakadt farmerre, hazamentem pénteken, vasárnap este anyám megvart a hétfő, mikor felvettem a hidegrázásokat, de hát ez van.
1: Komolyan? Hát, de jó. Ja, Istenem, na, vihar azt írja, mi úgy cseleztük ki az egyenruhát, hogy csak a galéria volt az ingnek, egy gyarasznyi az ing elejéből, ami a zakóból kilátszott, és akkor zakóink azok mindig a suliba voltak, a cserenadrág mindig a táskánkba. Egyenruhában nem lehetett menni moziba. Okos ötlet.
0: Van, ahol már ciki, azért éjszaka kinéznek a buliból, hogyha te még az iskolai címerrel rázod. Közben azt írja Szende, képzeljétek el, egy-két év, és a Vinted tele lesz egy UR, nem gondoltunk. Tele lesz egyenruhákkal, valószínűleg, hogy erre is lesz egy jó turis rendszer. Ez az euniforma.ro platform lesz majd, és mindenhova feltáplálni, hogy mitől szabadulnál meg.
1: Pontosan, tehát a házi olvasmányos füzetet most már a 12-esek nem csak azt adják a 9-eseknek, hanem az akkori egyenruhájukat is. Miért nem működne? Hát miért nem működne? Úgyhogy Vinted for School, ez lesz az új applikációnak a neve. Robert azt írja, szerintem az lenne a legjobb, ha az egyenruha egyforma lenne mindenkinek, csak az iskolai jelvényt vagy címert kellene felvarni. Csak azért mondom, mert nálunk Székelyudvarhelyen már mit csinálnak? Kartelleznek?
0: Igen.
1: Az egyenruhával, mert megvan, hogy melyik cégnél kell varratni, silányanyag és jó drág. Ja, értem, ja, ért. Persze, mert aztán, hogyha az állam megszabja, hogy a 14. egyenruha kell az egész országnak, akkor biztos nem lesz egy olyan cég, aki ezeket megvarja. Tudni, hogy nem pont az államhoz közeli cég fogja ezt megvarni. Hát, én Romániában ilyen, ne vicceljetek, soha az életben nem volt ilyen.
0: Vegyünk már komolyan ezt az országot, végre valahára egyszer. Olyan még nem volt, hogy közbeszerzésen gyenge minőséget hozzon össze bárki is. Tehát nem láttunk, úgyhogy. Azt írja Erika, sziasztok, én annól egy ruhás üzletben dolgoztam, ahol egyenruhát árultak. Abban változott, hogy ki szegény, ki gazdag, hogy egy vagy kettőt vett. Jobb volt, azt tuti. Írja Erika.
1: No, igen, ez így érthető. Béluci közben azt írja nekünk, hogy hello srácok, csak Agát hallgatok, szép napot Béluci, köszönjük szépen, hadd legyen sulis egyenruha, teszi hozzá. Így van, illetve még Évának az üzenete idefér, szép jó reggelt, én az 1960-as években kezdtem az OVIT, ott is egyenruha volt, majd az iskolában is, 1-4 osztálynak más, a felső tagozatnak más, és az országos is ez országos volt, persze üzletben lehetett kapni.
0: Írja nekünk Éva. Mert mindegy volt, hogy a hazasóimai voltál óvodában narancssárgainkben, vagy fehérinkben pionír voltál, pont úgy az egész nejlomból volt. Tehát pont úgy lecsapott a víz rajtad, ahogy a nap rácsütött, mint annak rendes módja szerint, úgyhogy nem biztos ezt a minőséget sírnánk vissza. Írhattok még, de gyorsan, mert nagyon fogy a mai adás, és jaj, de jó, hogy sokan vagytok.
2: Mindenről dumál.

0: Aki tagadja, az mindig bevallja. This ain't a love song. Persze, hogy szerelmes dal volt ez a Scouting for Girls-től. 10:11 egyenruha még mindig. Ferenc azt írja, Veresegyházáról Pestül 20 kilométerre, GPS location, megvan. Én még elkaptam Gyergyóban az egyenruhás időszakot, tetszett nagyon. Ennyi.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Csaba írja nekünk, az egyenruha téma nem olyan fontos, inkább az elsősegít vezetném be, sőt vizsgatantárgynak, vallást minek, elsősegére van szükség, inkább ha netán szükséged lesz, majd letérdepelsz a segítséget szoruló mellé és egyet imádkozol. Csaba, ezt most vegyük úgy, hogy inkább ne foglalkozunk ezzel. Jó, köszönjük szépen.
0: Ezt írja Attila, szerintem elég kommunista ez az egyenruha dolog, de amikor évnyitókor a 6-7-8-os lányoknak a félsegük kilógott a full vagy a túl rövid szoknya alól, és kikerázva, mintha nagy porondon lettek volna, akkor inkább legyen egyenruha. Szóval kommunista dolog, de inkább legyen.
1: Kikerázva, nagyon jó. Éva azt írja, arra lesz jó az egyenruha, hogy a tinik ne kapjanak cigit meg alkoholt a boltokban, és már lógás se lesz annyira egyszerű, mert mindenki látja, hogy sulis. Ajajajajajaj, erre nem is gondoltunk, hát ez biztonsági rés van.
0: Azt írja még Imre, igenis, az egyenruha nagyon gyönyörű tud lenni. Gondolom már mindenki utazott repülővel, és milyen gyönyörűek a repülőkísérő kisasszonyok. Én mindig csodálom őket. Ez csak egy példa, sok közül nem beszélve a reptéren a személyzet. Na, Imre.
1: Ez így van, ez így van. Amúgy az egyenruha maga szép, csak ez most megosztó az iskolában. Fú, hosszú üzenet. Fú, nagyon idegesít az az egyenruha téma, főleg akkor szülők felnőttek hozzászólásai. Elolvastam a hozzászólásokat is. Én is, és ilyen problémáik vannak, hogy majd kell vasalni, meg kell mosni. Akkor vegye meg az állam. Könyörgöm, rég felnőtt férfiak ingbe jártak minden nap mezőre, munkába. Otthon volt mosógép, gőzölős vasaló, és mégis ki tudták mosni és vasalni. Azzal nincs gond, hogy márkert cuccokat vegyenek a szülők és telefont, mert mindenkinek van. Ha is iskolai egyenruháról van szó, mindig Japán jut eszembe, ott 1879 óta működik, és sok más is, amiről példát lehetne venni. Ugyanekkor ez a sok okos szülő itt otthon is az egyenruha ellen fog szólni, ez közvetít a gyermekeik fele. Vajon milyen lesz a gyermek hozzáállása? A legnagyobb probléma ismét a szülőkkel van. Én támogatom az egyenruhát, talán a lógásokra is van megoldás lenne, mert látszan, hogy egyenruhás diák épp kerüli az iskolát, és ha iskolánként különböző lesz, akkor azt is lehet tudni, melyik iskolában tanul. Kicsit hosszú lett, szép napot nektek, Renáta, nem lett hosszú.
0: Nem lett hosszú, de benne volt az őszinteség mindennel együtt.
1: Szeretjük az ilyet.
0: Névtelen hallgató írja, sziasztok, Udvarhelyen többnyire minden iskolában egyenruha van, és az utcán lehet látni, melyik diák melyik iskolába tartozik. Lógni nem igazán tudnak, mivel látszik, hogy diák. Ami elszomorító, hogy egy rövidújú ink 75 lej, és kell belőle legalább 2, a hosszújú 95, az akku pedig 100 lej fölött van. Három gyermeknek ez egy vagyon a minimál bérből. Az iskola ugyanúgy kellene biztosítsa, mint a munkahelyek a munkaruhát, csalopétát, és akkor mindenki benne lenne a buliban, írja még a hallgató Smiley-val. Igen, van erre terv, hogy valamennyi támogatás járna.
1: Igen, így van. Kell, így legalább nem lesz az, hogy az egyik gyereken ilyen, a másikon olyan márkás ruha van. Sok család sajnos nem engedheti meg magának, hogy a gyereket tartsa a trendet, így legalább mindenkinek egyforma, nem lesz kiközösítve senki azért, mert nem márkás ruhában megy iskolába, írja nekünk Szabó. Csak azt akartam mondani, most az a kérdésem, és tényleg csak röviden, hogy miért problémázunk azzal, hogy mondjuk kitűnnek a társadalomból a különböző rétegek. Én nem látok ebben problémát. Én nem a márkás ruhákat hordom, ne értsétek félre, vagy nem erről van szó, hogy a tartozom, de hát eddig is valakinek jobb autója van, valakinek rosszabb, hát most akkor legyen egy ilyen autó mindenkinek, vagy hogy érted, hogy mire gondolok? Anyagi szempontból itt nem feltétlenül gondolom, hogy csak erről van szó.
0: Elképzelhető, hogy van benne valamennyi, mert azért a gyerekek tudnak gonoszak lenni, meg kirekeszteni egymást akármilyen ok miatt, tegyük ezt még hozzá. A szíria vakvarjú lányom egyenruha kardigánja 160 lejbe került. Jelenleg ez a legdrágább ruhadarabja, úgyhogy jót spóroltunk a ruhán, nem beszélve szoknya, poló, harisnya, stb. Ennek ellenére egyetértek az egyenruha törvénnyel abban az esetben, ha azok a családok, akiknek szükségük van rá, segítséget is kapnak, írja még a hallgató.
1: Igen. Közben még névtelenül írja valaki, hogy nagyon sajnálja, hogy nem volt annak idején, illetve hát még érkezett néhány sem, de sajnos kifutottunk az időből. Én nagyon bíztam benne, hogy erre jut idő, de sajnos ez elfogyott most. Viszont köszönjük az SMS-eket, valószínű, hogy ha ez konkrétabb lesz, kicsit később még előkerül majd. Úgyhogy jöjjön most a játék, mert hogy igaz, amis játékunk is van, még egy jó kis nyereményünk mára.
2: Székelyföld velünk ébred. 3 szabály, 7-től 11-ig. A Rádió

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma-Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett! Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: 0771 689 283.
7: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
8: Építs karriert a borbély szakmában! A Bourbonek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermük rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
9: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
10: Ez nem álom, ez a Begeresort.
9: Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
11: Egy falat és hirtelen minden ismerős. Egy illat és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Márton-Áron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
12: Kész a 10 órai?
13: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
3: ismét láger.

0: játék és gumicserés játék következik, mármint, hogy az lesz a nyeremény, vagy mi. Igaz, hogy hamis játékunk folytatódik. Na lássuk, ki lesz.
1: Lássuk, Rolandot sikerül elérnünk, amennyiben igen, és a kérdés, illetve nem is a kérdés, az állításra mondja, hogy az igaz vagy hamis, ráadásul még jól is mondja, na akkor aztán ővé lehet az órai nyeremény.
2: Halló.
1: Halló, Rolandhoz van szerencsénk, szia!
2: Igen.
1: Szia, Roland, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, a hármas szabályból nyereményjátékra regisztráltál, és szerencsét lehet.
2: Igen, sziasztok.
1: Zajlik az igaz vagy hamis játékunk, amikor igen, nem kérdésre válaszolni kell, úgy általában biztos vagy magadban, vagy úgy gondolkozol inkább?
2: Biztos vagyok.
0: Biztos vagy, mit csinálsz, Roland? Megzavartunk valamibe? Olyan csendes hangod van.
2: Dolgozok.
1: Melóban.
0: Dolgozol.
1: De hát halkan játssz velünk, hogy nehogy megirigyeljenek a kollégák.
0: Inkább. Így van, így van. Mit dolgozol?
2: IT-ban dolgozok, programozok.
1: IT-ban
0: programozok. Home office vagy iroda?
2: Irodában.
0: Irodában. Jó. Na figyelj, gyere, akkor mondom a kérdésre, ne tartsunk fel sokáig, jó? Mert azért munka az munka. Hát a mai világban az IT nem állhat meg, kérem, megáll az egész rendszer, meg minden. Úgyhogy figyelj, így szól az állítás. El kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis. Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni.
1: Tehát csak éves opcióban, azt mondod, ha a Svájcban.
0: Csak éves opció.
1: Mondjuk a svájciakat tehát... ismer, vagy inkább szeretik a pénzt beszedni, mint kiadni.
0: Látod.
2: Szerintem ez hamis.
0: De a Svájcban, hogyha mész és kell autópályára menni, akkor éves matricát kell választani. Ez az állításunk. Gondolkozz egy picit svájci fejjel, hogyha egyszer már ott vagy, akkor megéri-e mondjuk ezt választani, és hogyha nem is éri meg, akkor is, hogyha a svájciak szeretik a pénzt, akkor mit szólsz, mit csinálnak?
2: Akkor
0: valószínűleg, hogy kell. Így van. Nem valószínűleg, egészen biztosan. Képzeld el, hogy Svájcban ez igaz volt az állítás. Svájcban csak is kizárólag éves autópálya matricát vásárolhat. Tehát hiába mész 2 napot mondjuk, és át kellene utazni egy autópályán, muszáj az éves megved. Elég fura szokás, de igaz az állítás.
1: Lényeg az, hogy dőljön a pénz, ugye egyértelmű. Már csak azért is mész Svájcban, van autópályadíjat, semmi dolgot, de egyet mész, térülj, és Svájcban meg kifizetted, ugye, gondolkozunk praktikusan. Valahogy sikerült megfejteni az igazságot, de hát tudjuk, hogy a svájciak a pénzzel hogy állnak.
2: Igen.
0: Pontosan. Van-e autód, Roland?
2: Igen, van.
0: Van autód, és hogy használod, téli, nyári gumi, vagy 4 évszakos?
2: Hát most jelenleg még épp a téli van rajta, de következik, hogy kell vegyek rá új gumit, és most már téli helyet akarok venni, mert nem használom annyit, hogy...
0: Na jó, van, képzeld el, hogy nyertél most nálunk egy darab autógumi cserét, tehát magát a cserét, azt mi álljuk, jó? A gumit azt megveszed, és a cserét azt majd mi álljuk, jó? Itt a rádió.
2: Szuper.
0: Na, gratulálunk ehhez, illetve hát pontosabban a Marsó, mert olyan Marsó által nyerte ezt a nyereményt, úgyhogy gratulálunk hozzá, és akkor majd gumicserit kívánunk. Hát még lehet, egy kicsit kell várjál ezzel, mert még lehet, jönnek ilyen vénasszonynyarás napok, mit tudom én, de aztán majd megérkezik a tél.
1: Gratulálunk még egyszer, szép napot legyen, engedünk visszadolgozni, Roland, szia-szia!
2: Rendben, köszönöm,
0: szevasz!
3: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében pár.

0: Nagy, nagy gratuláció Rolandnak. Nagyon örvendünk, hogy együtt ki tudtunk szakadni az IT világából és elmenni a svájci Alpokon átvezető csodálatos autópályákon keresztül. A gumicserés világba igazi férfias beszélgetés volt. Van egy csomó nyeremény még a mai napra is, úgyhogy regisztráljatok, hajrá.
1: És legalább játékosunk azt is megtudta extrába, hogy ha Svájcba készül nyaralni, már most el kell kezdjen gyűjteni arra, hogy legyen pénz az autópálya matricára. Köszönjük mai figyelmeteket is, hogy ilyen sokan írtatok. Szép napotok legyen, találkozunk holnap reggel a csütörtöki hajnalban. Szép délután, szép napot, sziasztok!
0: Na, szavaztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Reklám. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk. Ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiért van. Amigo.
5: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
8: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Stressz?
6: Megvan.
11: Fáradtság?
6: Az is.
11: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
11: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
6: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
11: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
12: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
13: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszű.

0: az autód.
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
2: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Haladás utca 18.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: A számvevőszék szerint nem igazodik eléggé az oktatás a munkaerőpiachoz, októberben kezdődik a juhok és kecskék tömeges oltása, visszatér a nyárias meleg Európa egyes részein. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A 2026-2027-es tanévben elindul a biztonságos iskola program Csíkszeredában, amelynek célja az iskolai bántalmazás megelőzése és egy biztonságosabb közösségi környezet kialakítása. A kezdeményezésben a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Kájoni János Szakközépiskola vesz részt a Városháza és a Kalót Egyesület közreműködésével. A Petőfi iskolában elsősorban a diákok közötti bántalmazás megelőzésére, a Kájoniban pedig a tanár-diák kapcsolatban előforduló problémák felismerésére és kezelésére összpontosítanak. A programba a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket is bevonják, mindkét intézményben 12-12 interaktív foglalkozást tartanak. A résztvevők saját iskolai közösségükre szabott szabályokat és megoldásokat dolgoznak ki, a pedagógusok pedig szakmai felkészítést és folyamatos támogatást kapnak. A tanév végén értékelik az eredményeket és a tapasztalatok alapján a programot később más iskolákra is kiterjesztenék. Romániában legkésőbb október 1-én megkezdik a juhok és kecskék oltási kampányát, amelynek célja az állatexport korlátozásainak feloldása. A kiskérődzők pestis elleni vakcinát Konstanca és Tulcsá megyében alkalmazzák, míg a juh és kecskehimlő elleni oltást országosan beadják. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság az Európai Vakcinabankból igényelt oltóanyagokat és további dózisok beszerzését is előkészíti. A terv nem korlátozza a járványmentes területekről származó hús, tej és tejtermékek kereskedelmét. Az oltási program végrehajtása után újraindulhat az élő állatexport többek között Szaúd-Arábiába, Jordániába, Marokkóba, Tunéziába, Izraelbe és Líbiába. Hatóság szerint a menetrendet elsősorban az illegális állatszállítás és a fekete kereskedelem veszélyeztetheti. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a tervet a nemzetközi kereskedelem újraindításához szükséges fontos első lépésnek nevezte. Szokatlanul meleg idővel ér véget a szeptember Európa több részén, miután délfelől trópusi eredetű légtömeg érkezik. Spanyolországban és Portugáliában helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Franciaországban pedig 34-36 fokos csúcsértékek is lehetnek. A meleg hétvégére Németország, Lengyelország és a Baltikum felé is tovább terjed. Közép-Európában és a Balkánon szintén emelkedik a hőmérséklet, Észak-Olaszországban akár 30 fokot is mérhetnek. A hőmérséklet egyes térségekben 10-14 fokkal haladhatja meg a szeptember végén megszokott értékeket. Az előrejelzések szerint a szokatlan meleg október első napjaiban is kitarthat. Adáskörzetünk aktuális időjárásáról a híreket követően számolunk be. A román számvevőszék jelentése szerint a középiskolai tantervek kialakításakor nem veszik kellő mértékben figyelembe a munkaerőpiac igényeit. A munkálatokkal való együttműködés főként a szakképzésben működik, más középiskolai képzéseknél azonban hiányzik a rendszeres kapcsolattartás. A megkérdezett munkadók szerint a pályakezdőknél elsősorban a gyakorlati, kommunikációs és kapcsolatteremtési készségek hiányoznak. Problémát jelent az is, hogy nincs egységes rendszer a végzősök további életútjának követésére. A 2021-2024 között végzett középiskolások 60-68%-áról nem tudni, hogy tovább tanultak, munkába álltak vagy más utat választottak. A számvevőszék ezért szorosabb együttműködés javasol az oktatási és a gazdasági szereplők között, valamint országos pályakövetési rendszer kialakítását. Ma hűvös, többnyire felhős idő várható Székelyföldön, helyenként záporokkal, Csíkszeredában és környékén mindössze 12 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kissé melegszik az idő, de hajnalban a medencékben 2 fok köré hűlhet a levegő.
5: És most
0: Sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 11 óra, György Dávid Csaba pedig a mikrofonnál. Igaz vagy hamis, a játék ma is zajlik, és jön majd egy állítás részemről, még ebben az órában talán. Ha a hallgató tudja, hogy igaz vagy hamis az, amit mondok, akkor lesz nyeremény, hajrá mindenkinek, szurkolok, drukkolok. Apropó nyeremény, ebben az órában az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószög állítási lehetőségét lehet megnyerni.
5: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
5: helyi aktualitások,
4: interjúk,
5: játékok
4: és sok-sok nyeremény.
5: Ez a Színes Órák.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.

Sabrina Carpenter és a Taste itt a Rádió Gagán. Van, ahol már komolyan beköszöntött a tél, például a magashegyi Transfogarasi úton. A hóeltakarítás során rengeteget dolgoztak a munkagépek az éjszaka, és több tonna sót is már kiszórtak, és ott tényleg rendesen tél van, sűrűn havazott, sűrűn havazik, és ezt azért jó tudni. Érdekesség. Ennek a hidegét valószínűleg mi is itt érezzük, azért jó hűvös volt ma reggel. Csíkszered a környékén 2-1-2 fok, máshol 3-4 a korai órákban. Na, de majd jön a javulás, erről bővebben egy picit később lesz szó. Tájú Krúz folytatja, ez a Hája.

George Ezra, Green Green Grass, itt a Rádió Gagán. Igaz vagy hamis? Szerintem ez a dal abszolút jó, és abszolút igaz, és abszolút helyén való. Viszont most a játékunkra gondoltam, amire regisztrálhattok folyamatosan, a szokott módon. A leggyorsabb egyébként a Rádió Gaga applikáció. Ha nincs letöltve, töltsétek le, és akkor egyetlen egy kattintással bekerültök a játékunkba. Ebben az órában is jön majd az állítás, nem sokára az Auto Workshop nyereményeiért megy. Hát nevezzük az úgy, hogy harc, de hát ez nem harc, ez egy laza kis játék, és jön majd az állítás részemről. Neked, drága hallgató, tudnod kell, hogy igaz vagy hamis, és ennyi a feladat valójában. Most lépünk tovább egy újabb nagy slágerrel. Jön a Mary Pop.

Igaz vagy hamis, ez a játék neve. Korábban olyan kérdések hangzottak el, hogy Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni, igaz vagy hamis. Aztán egy korábbi órában egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során, igaz vagy hamis. A válasz ebben az esetben igaz volt, hogy most milyen

0: kérdés van terítéken, mindjárt kiderül.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
5: Haladás utca 18.
3: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kifliéivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
9: ismét slágerek,

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Most pedig játszani fogunk, Alpárt hívom telefonon. Igaz vagy hamis, nem sokára döntenie kell neki.
1: Halló.
0: Szia Alpár, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Szia.
0: Na hello, hogy telik a napod? Meg szoktuk kérdezni a hallgatóinktól, hogy kapjunk egy kis betekintést, hogy ki mit csinál.
1: Köszönöm szépen, munkával.
0: És mi a munka? Ez a másik kérdés ilyenkor.
1: Alpolgármester vagyok.
0: Ó, melyik település?
1: Csíkszentmihályi község.
0: Csíkszentmihályi község, akkor rengeteg a tennivaló, gondolom, alpolgármesterként Csíkszentmihályi községben. Na, figyelj, kicsit akkor most ki akarlak zökkenteni a munkádból, alpolgármester úr, játszunk egyet, jó? Mit szólsz?
1: Jó, talán bevallunk
0: vele. Ez az igaz vagy hamis játék, és akkor jön az állítás, jó? A stoppolás a világ számos országában szigorúan tilos, és akár börtönbüntetéssel is járhat. Szerinted ez igaz vagy hamis?
1: Börtönbüntetés része az egy kicsit erős. Mondjuk Romániában is büntetik most már a stoppolást.
0: Igen? Na, de akkor döntsünk valamerre. Igaz vagy hamis ez az állítás szerinted?
1: Így minden estől kell nézni az egész állítást?
0: Persze. Persze.
1: Hát, nem tudom, így a börtönbüntetés a stoppolásért egy kicsit erősnek értem.
0: Vagyis a válasz...
1: Hamis.
0: Hamis, így van. A válasz hamis, persze. Jó, van egy nyereményed, egy kicsit itt fejtegettük, hogy vajon ez igaz vagy hamis, de tényleg hamis. A nyereményed az Auto Workshop jóvoltából érkezik. Egy gumicsere vagy egy futószög állítás igény szerint. Én most így közeledve a télhez a gumicserét választanám, de rád bízzuk, jó?
1: Igazából mind a kettő pont aktuális lesz.
0: Na, nagyon jó.
1: Úgyhogy nagyon örvendek neki, köszönöm szépen.
0: Oké, okay, Alpár, köszi, hogy velünk voltál, akkor további jó munkát, jó szolgálatot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, egy szép napot kívánok nektek.
2: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: Tame Impala és a Dracula így óra végén lesz még játék. Igaz vagy hamis, jön a kérdés, a regisztrált hallgatók kerülhetnek be minden esetben a játékba. Nyerni viszonylag könnyű, bekerülni annál nehezebb, a hírek után folytatjuk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted.

0: applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
1: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek, az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az Autokit, autóüveg, autófólia, Autokit.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
3: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
6: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle? A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Tervezhető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
10: Gondokat okoznak az elsaporodott rovarok, rágcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rágcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: 10-ből 8 romániai kamasz fogyasztott már alkoholt, energetikai fegyverszünetről tárgyal Donald Trump és Volodymyr Zelenszky. Holnaptól a hőmérsékleti értékek enyhe emelkedésére lehet számítani. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A rendkívüli időjárás miatt több hegymászó csapat elhagyja a nepáli Deulagiri alaptáborát, a csíkszeredai Santaszéni azonban három társával együtt marad és segít a felszerelések biztonságba helyezésében. A térségben heves havazás várható, a hegyen akár 3-4 méter friss hó is hullhat. Az időjárás engedi, októberben folytatják a 8167 méteres csúcs meghódítását. Santaszénia és Paul Clark oxigénpalack és külső segítség nélkül próbál feljutni a Deulagirire. Siker esetén pedig a fiatal csíkilány lehet az első magyar nő, aki teljesíti a csúcsot. A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adatai szerint a romániai kamaszok 81%-a fogyasztott már alkoholt, a 15-16 évesek fele pedig az elmúlt hónapban is ivott. A fiatalok körében a dohányzás, a vép és a szerencsejáték is jelen van, 10-ből 3 gyerek pedig már ismer olyan személyt, aki drogot fogyaszt. A felmérés szerint a 15 éves fiúk 31%-a számolt be arról, hogy már volt szexuális kapcsolata. Az online térben is jelentősek a kockázatok, a kamaszok csak nem felét keresték már idegenek, egyharmaduk pedig zaklatással vagy más kellemetlen helyzettel találkozott. A szervezet szerint különösen aggasztó, hogy ilyen esetekben mindössze a gyerekek 5%-a kér segítséget felnőttől. A problémák felmérésének és kezelésének segítségére a szervezet kapcsolatban a Kamaszommal címmel indított programot a szülők számára. Visszatért a Temes megyei Csenébe az a 15 éves fiú, akit bűnpártolás és holttest meggyalázása miatt 6 hónapos pártfogói felügyeletre ítéltek a januári gyermekgyilkosság ügyében. Az ítélése után helyiek gyűltek össze a család lakásánál, kiabáltak, tojással és liszttel dobálták, valamint megrongálták az ajtót. A fiú édesanyja a segélyhívón kért segítséget, mert nem érezték magukat biztonságban. Helyszínre rendőröket, különleges egységeket és csendőröket vezényeltek, a fiatalt pedig kikísérték az épületből. Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök New Yorkban tárgyalta az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről, köztük egy energetikai fegyverszünetről. Zelenszky közölte, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, amennyiben Oroszország is ugyanezt teszi. A felek emellett Ukrajna téli támogatásáról, légvédelmének erősítéséről és a Patriot rendszerekhez kapcsolódó együttműködésről is egyeztettek. Színvédő és házigazda Olaszország Dél-Koreával találkozik a Davis Kupa bolognai 8-as döntőjének negyed döntőjében. A tavalyi finalista Spanyolország Ausztriával, Németország Nagy-Britanniával, míg Csehország Kanadával játszik. A dél-koreai válogatott története során először jutott be a legjobb 8 közé. A tornát november 24-e és 29-e között fedett kemény pályán rendezik, az olaszok pedig sorozatban negyedik címükre hajtanak. A Red Bull Racing bejelentette, hogy Isaac Hadjar 2027-ben is a csapat versenyzője lesz, így továbbra is Max Verstappen mellett szerepel a Formula 1-ben. A francia pilóta 2025-ben mutatkozott be a Forma 1-ben a Racing Bullsnál, majd idén került a Red Bullhoz. Hadjar eddig meggyőzően teljesített, a monakói nagy díjon dobogóra is állt. Az elmúlt 3 futamot csuklósérülés miatt kihagyta, de a hétvégi azerbajdzsáni nagy díjon már visszatérhet. A szerződés hosszabbítással a Red Bull jövő évi pilóta párosa is biztossá vált. A hét hátra lévő részében Csíkszéken hűvös, változóan felhős idő várható, eleinte záporokkal, a nappali csúcsértékek 11-18 fok között alakulnak, éjszakánként pedig 2-5 fokig hűlhet a levegő. Jövő hét elején átmeneti enyhülés jöhet 15-20 fok körüli maximumokkal, majd a hét második felében ismét hűvösebb, csapadékosabb idő valószínű.
2: És most... Jó napot kívánok, sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. Nem sokára Nagy Orsival beszélget István Szilóni, a kolléganőnk, az énekesnőnek megjelent az első saját dala, a Bőrönd. Ezt is hallani fogjuk.
9: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
12: Színes hírek,
9: helyi aktualitások,
12: interjúk,
9: játékok
12: és sok-sok nyeremény.
9: Ez a Színes Órák.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Nem egyedül a stúdióban, itt ül velem szemben egy fiatal, ambíciózus, törekvő hölgyemény, egy fiatal virágszál, aki próbálja felfedezni saját magát, a nagyvilágot az éneklésben. Nagyon Orsolya, de azt mondta, hogy csak Orsinak szólítsam. Úgyhogy szia, köszöntelek!
1: Szia, és köszöntök mindenkit, minden hallgatót!
0: Orsi, autóval érkeztél, milyen zenét hallgattál most vezetés közben?
1: A saját dalomot.
0: Hó, szoktad saját magadat hallgatni? Amúgy van, aki nem szereti.
1: Én mostanában nagyon-nagyon sokat hallgatom az új dalt, ami ma fog megjelenni, hiszen úgy gondolom, hogy ez nagyon sok ember szívéhez el fog jutni, és nagyon sokan át fogják érezni a dalnak a szövegét.
0: És amikor úgy általában hallgatod a saját dalaidat, hallgatod saját magad, tudsz önkritikát megfogalmazni magaddal szemben? Mindig. Észreveszed a hibákat?
1: Mindig tudok önkritikát, hiszen mindig van jobb, mindig lehet fejlődni, viszont törekszem minden egyes nap és minden egyes lehetőséggel, amikor énekelhetek, hogy ezeket a hibákat javítsam.
0: Miket szoktál észrevenni? Mi az, ami megüti a füled?
1: Van, amikor néhány hamiskás hang is kijön, van, amikor nem vagyok eléggé bemelegedve, ezért sokkal nehezebb énekelni. Nagyon sok minden van.
0: És ha nem magadat hallgatod, akkor kit, mit, mi az, ami közel áll a te szívedhez?
1: Hát én nagyon-nagyon sokat hallgatom például Rózsa Magdit, most Nagy Bogi, aki nagyon ott van a szívemben.
0: Külföldi előadók közül van-e kedvenc?
1: Nagyon sok kedvenc van igazából, viszont akit most nagyon-nagyon sokat hallgatok, az Shakira, mert egy annyira energikus egy nő, hogy muszáj átvegyem én is az ő energiáját.
0: Persze, vannak, akik inspirálnak téged is, ugye a pályád, utad elején vagy, úgyhogy még te is csiszolod a hangod, a stílusod, a megjelenésed, és próbálsz az Orsivá válni, akit majd egyszer lehet, hogy megismer a nagyvilág. Miért nem merjen az ember nagyot álmodni? Mikor kezdted el amúgy az éneklést, és miért választottad ezt a pályát?
1: Én már nagyon-nagyon pici korom óta szerettem énekelgetni, viszont körülbelül 9 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jelenlegi kollégám felfedezett, és elkezdett vinni engem kisebb rendezvényekre, ahol megmutathattam azt, hogy én mit tudok. Ő volt az, aki kitartott mellettem, és folyamatosan támogatott, és így szépen kialakult az, hogy én elkezdtem menni rendezvényekre, énekelni, esküvőkre, keresztelőkre, mindenféle rendezvényre.
0: Tehát akkor 15 évesen volt egy mentorod.
1: Igen.
0: Ő kiszúrta a hangod, és azt mondta, Orsi, holnaptól jössz velem. És utána jöttek az esküvők, mind a mai napig Lagzikon is zenélsz, és hogyan néz ki a formáció, a felállás, kikkel szoktál elmenni, milyen meghívásokat fogadsz el, van-e lehetőséged arra, hogy esetleg válogass?
1: Igen, válogatok, illetve nagyon megfigyelem azt, hogy kik azok a zenészek itt Maros megyében, akikkel a lehető legjobban tudok kollaborálni. Nem csak tudás szempontjából, hanem hogy az összhang is meglegyen, hogy tudjunk jól kommunikálni, meglegyen az a karakter abban az emberben, ami nekem szükséges, hiszen szükségem van olyan emberekre magam mellé, akiknek pozitív kisugárzásuk van, és rengeteg energiájuk, ahogy nekem is.
0: Miből merítesz energiát?
1: Én igazából abból merítek energiát, mikor látom, hogy az embereknek tetszik az, amit én csinálok. Nekem ennél nagyobb energiabomba nincs.
0: Olyan is volt, hogy van, aki azt mondta, hogy nem tetszik?
1: Volt, igen.
0: És ezeket a visszajelzéseket hogyan fogadtad?
1: Hát az elején nagyon-nagyon rosszul.
0: Letagnózott.
1: Nagyon sokszor volt olyan is, hogy arra gondoltam, hogy hát semmi értelme ezt folytatni, inkább próbáljunk meg valami mást. Viszont amikor jöttek a pozitív visszajelzések, akkora löketet adtak ezek a visszajelzések, hogy nem tudtam abba hagyni, és akkor már próbáltam a negatív kritikát is inkább egy építő kritikává alakítani, és erőt meríteni ezekből, hogy fejlődjek.
0: Orsi, a mai találkozásunk apropója a legújabb dalod. Az első dalod, ugye?
1: Nem saját az első dalod.
0: Jó, akkor mindjárt kijavítasz, és mindjárt innen fogjuk folytatni, de előtte most nálunk a zenelistán van egy sláger, meghallgatjuk, és utána jövünk vissza.

0: Mai beszélgetőtársam még mindig a feltörekvő ambiciózus Nagy Orsi, Marosszentgyörgyi énekes, aki közben nemrégiben végezte el az asszisztens képzőt. Na hát hogyan lehet itt a műfajokat váltogatni, és hogyan jött az életedbe az asszisztensi képzés, illetve az éneklés, ezt a kettőt hogyan tudod ötvözni, mennyire fér meg egymás mellett?
1: Igazából ez az ötlet, hogy én egy asszisztens képzőn részt vegyek, és hogy ezt elvégezzem, ez onnan jött, hogy nagymamám beteg lett, és hogy én mindig egy olyan ember voltam, aki igyekeztem segíteni az embereken, ahogy csak tudtam, és ez egy plusz, hogy egészségügyileg is valamilyen szinten közre tudok működni ebben, és segíteni tudok. És talán az elején nem is tetszett annyira, amikor elkezdtem, viszont időközben, amikor elkezdtünk gyakorlatozni is a nagy kórházban, annyira boldognak éreztem magam azzal, hogy akár egy mosollyal, vagy bármivel tudok segíteni a pácienseknek, akik lehet, hogy épp életük egyik legrosszabb hírét kapják egy betegség kapcsán, vagy bármi hasonló, és hogy mennyit tudsz segíteni. Nem beszélve arról, hogy mikor már többet tanulsz, többet tudsz, akkor megváltoztathatsz sok mindent ezzel.
0: És akkor az éneklés megfér az asszisztensi munkád mellett?
1: Egyelőre még a kettőt együtt nem csináltam, viszont nagyon remélem, hogy igen, mert mindenképp szeretnék mind a kettővel az emberek szívéhez, lelkéhez eljutni.
0: És már csak azért is jó, hogyha ott vagy énekelni egy valamilyen eseményen, ahol tegyük fel, valaki egy első segélynyújtásra szorul, hát akkor gyorsan ledobod a mikrofont, felveszed a fehér köpenyt, és így ebben a formában is hely tudsz állni akár. Miért nem? Még lehet, hogy nem
1: ez
0: volt
1: is
0: erre
1: egy
0: példa.
1: Opció.
0: De már csak ezért is a plusz szolgáltatásért megéri téged hívni és téged keresni. Ott maradtunk el, hogy az első saját dalod apropóján beszélgetünk ma, aztán közben kiderült, hogy nem is ez az első.
1: Nem ez az első saját dalom, hiszen 6 évvel ezelőtt íródott az első saját dalom, amit sajnos elég kevesen ismernek, viszont most új erővel tértem vissza.
0: Az elsővel szerinted mi volt a probléma?
1: Nagyon-nagyon kevesen ismertek akkor még engem.
0: Nagyon fiatal voltál.
1: Igen, nagyon kevés
0: elvárások lehet, hogy voltak saját magad részéről, csak hogy akkor még nem tudtad felmérni, hogy mire van szükség a piacon,
1: és
0: gondolom.
1: Nem voltam elég kitartó sem akkor még.
0: Nem volt meg a kellő ismerettség sem ahhoz, hogy szányra kapjon ez az a dal akkor. Igen. És aztán most történt egy változás?
1: Igen, már régóta terveztem, viszont idén egy csalódásból merítettem én most
0: szerelmi
1: erőt.
0: Szerelmi csalódás?
1: Igen, szerelmi csalódás. Ebből merítettem most erőt, és azt mondtam, hogy egy csalódás kellett nekem ahhoz, egy jó nagy csalódás ahhoz, hogy én most nekifogjak az első saját lemezemnek.
0: És akkor a lemez az most hogy néz ki? Hány dalból áll?
1: Még nem tudom, hogy hány dal lesz, de a minimum az 8.
0: Ezek a te tolladból születnek meg?
1: Az én tollamból is, de segítséggel is.
0: Hangszerelés?
1: Azt nem én csinálom. Sajnos nem játszom semmilyen hangszeren.
0: Ami késik, az még talán nem múlik. Az album apropóján mesélj nekünk még néhány részletet. Mikor lehet ezt várni? Hol tartasz most az első dal után? Még milyen folyamatok váratnak magukra? Mennyire vagy a hanyag embertípus, aki hát majd holnap foglalkozom vele, majd a következő héten, majd amikor lejár az esküvői szezon, majd amikor lejár a karácsony, vagy úgy iparkodsz, abban jársz, hogy akkor most ezt pedig, hogyha fejembe vettem, meg fogom tűzön vizen át csinálni, megvalósítani.
1: Most az én elvárásaim szerint születésnapon még szeretném kiadni ezt az első lemezt, ami március 27.
0: Hó, hát akkor addig még van egy jó fél év.
1: Még van mit várni, igen. Hát nem egyszerű sajnos egy dalt megírni, és nem csak egy dalból áll, hanem ehhez videoklip forgatás, meg stb., ami mind időt igényel. Persze a megfelelő szakemberekkel kell dolgozni, mindenhova várni kell dolgozni rajtuk, és 8 dal az idő, meg nem szeretem elkapkodni sem, mivel a dalszövegek sem jönnek egyik pillanatról a másikról. Nem mindig vannak, amikor hamar megszületik egy dal, vagy egy szöveg, de van olyan is, hogy elakadsz, és akkor hetek kellenek talán, hogy megírodjon egy dalszöveg.
0: Beszélünk még a jövőbeni tervekről, illetve erről az új dalról. Még mondasz nekünk néhány részletet, mielőtt meghallgatnánk, de előtte most nálunk jön egy újabb sláger. Rádió Gaga Csíkszék.

0: Nagy Orsi énekesnő a vendégem, és lehet, hogy néhány év múlva azokra a szintekre fog lépni, mint például Nagy Bogi. Ugye az előzőekben itt emlegette ő, mint példaképet, mint egy etalon számára. Hát ő még csak 24 éves, Maros-Szentgyörgyi lakos, itt él Maros megyében, de hogy milyen álmokat dédelget, milyen álmokat sző a jövőre nézve, hát azokat most elárulja nekünk, vagy nem. El fogod mondani? Ezek mennyire titkok?
1: Nem titok, viszont nem vagyok én sem jós, hogy mi valósul ezekből meg. Viszont a nagy terv az, hogy most kiadjak egy lemezt.
0: Ami kell az a lemez?
1: Én nagyon szeretném. Mivel nem szeretnék megmaradni csak az esküvői stílusban.
0: A lagzizenész kategóriában igen, nem szeretnéd beskatujázni magad?
1: Nem, hanem szeretnék egy saját élőzenekart szépen felépíteni. Nyilván ez is idő, meg nehéz megtalálni a megfelelő embereket, akikkel tudsz hosszú távon együtt dolgozni.
0: Ők viszont kéne téged megtaláljanak, vagy te őket?
1: Egyelőre én keresem.
0: Én akkor itt az álláshirdetés rovatunkat hallják, most akár azt is mondhatnánk.
1: Igen, igen,
0: nagyon simelli kandidásukat keresünk. Milyen hangszereket képzelsz el magad mellett a te együttesedben?
1: Mindenképp dob, gitár, basszusgitár, billentyű, meg nagyon-nagyon szeretnék egy szaxofont is.
0: Hát akkor kell válogatni, kellenek ide csapattaguk emberek. Fenn lehet ezt tartani? Meg lehet ebből élni?
1: Igen.
0: Igen?
1: Szerintem meg lehet. Én ebből élek, mondjam azt, hogy egy olyan jó 4-5 éve csak ebből.
0: Jó, akkor az egyik nagy álom az a zenekar. Van időkorlát is a fejedben? Vagy ez úgy elhúzódhat is akár? Ettől eltekintve te tudsz énekelni. Hol egyik bandával, hol a másik társasággal folyamatosan vannak megkereséseid?
1: Nagyon sok ideig húztam ezt az álmot, hogy én elkezdjek akár egy saját dalt, saját lemezt, vagy a zenekaros tervemet is, viszont úgy érzem, hogy most itt az idő, hogy nekifogjak, és ez megvalósuljon, mert húztam az időt eleget, de minél többet húzom, annál halványabb az esélye annak, hogy ez megvalósul, szóval azt mondtam, hogy most erővel nekifutok.
0: Mit kell tenni gyakorlatban, hogy ez összejöjjön? Mert az persze már egy lépés, hogy az ember fejben eldönti, hogy ezt akarom, de milyen lépések váratnak magukra?
1: Mindenképpen kitartónak kell lenni, viszont az a legfontosabb, hogy most megtaláljam azokat az embereket, akikkel a legjobban tudnék kollaborálni.
0: Hol kell őket keresni?
1: Igazából én most az ismeretség körül próbálok keresgélni, meg azok között, akiket már ismerek, csak nagyon sokkal az a baj, hogy több zenekarban játszanak már, és nincs idejük egy újabb zenekarra, meg azt sem szeretném, hogy 4-5 zenekarban játszik egy bizonyos ember, és akkor pont amikor nekem szükségem van, nem tudott lenni, és akkor emiatt én elhasztok egy olyan lehetőséget, ami számomra nagyon fontos lehet.
0: Kitartást ehhez. Azt hiszem, hogy a jövőben még fogunk találkozni, és fogsz nekünk még arról is mesélni, hogy megvannak a kandidások, megvannak a kijelölt személyek, akikkel együtt zenélsz majd a következőkben. Addig is, ami az új daludat illeti, ami most még egészen friss és ropogós, mondj néhány szót azon kívül, hogy egy szerelmi csalódás ihlette.
1: Úgy gondolom, hogy ez a dal nem csak rólam szól, és próbáltam nem csak a saját érzéseimet belevinni, hanem úgy megfogalmazni ezt a dalt, dalszöveget, hogy minden ember azonosulni tudjon, hiszen szinte mindenki az élete során átesik egy szerelmi csalódáson, ami nem úgy végződik, ahogy szeretnénk feltétlenül, úgyhogy az volt a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok ember szívéhez, lelkéhez eljusson ez a dal, és azonosulni tudjanak vele, hiszen ez a legfontosabb, hogy az emberek érezzenek valamit, amikor azt a dalt hallgatják, ne csak jól szól, meg stb., hanem hogy basszus, ez megérintett.
0: Hogy megmozgasson valamit az emberek lelkében.
1: Igen.
0: Sikerüljön akkor. Érd el ezzel a dallal, érd el a többi dallal, ami ott lesz majd a lemezen jövőre, jövő év elején valamikor, hogyha jó Isten is megsegít. Muszáj még feltegyek egy kérdést, mivel a fiatal generációhoz tartozol, azt hiszem, hogy te is használod a mesterséges intelligenciát, amire én azt szoktam mondani, hogy ez nem ördögtől való. Lehet segítséget kérni, de közrejátszott-e valamilyen szinten ebben a dalban a mesterséges intelligencia? Csak
1: nem.
0: Őszintén.
1: Ebben nem.
0: És valamelyikben igen?
1: Egyelőre még ez az első dal, amit úgy most megírtunk, de ebben nem. Remélhetőleg a többiben sem, hiszen van segítségem a stúdión belül, úgyhogy nem hiszem, hogy szükség lesz rá.
0: Én meg azt kívánom neked, hogy ilyen fiatal tehetségre, mint amilyen te vagy, legyen szükség, és hogy kapd meg a helyed a piacon és az életben ebben a műfajban. Jöjjön akkor első ízben a saját dalod. Ez most a Gagán, a Bőrönd.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Az amerikai sztárcsapat, a Maroon 5. Lépünk tovább egy olyan énekesnővel, aki Bletta Rexa néven született, albán származású, de most már amerikai énekesnőről beszélünk. Művész nevén egy picit alakított a születési nevéhez képest, karrierjében most már őt Bibi Rexaként ismerjük. Ő jön tehát is a Sacrifice.
1: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
5: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

borbély.ro. Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ro-n. Szeretnél egy Smart TV-t? Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban. Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér, és már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t. Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj! A reklám után ismét slágerek és új zenék. Rádió.

Balkán fanatik, és a, ha te tudnád, a híres szép vízi káposzta messze földön ismert, most pedig október 17-én szombaton megtartják a szép vízi káposzta vásárt és káposzta vágást is. A hagyományos vásár a reggeli szekeres felvonulással startol, és a záró körtánc keretet ad az ünnepnek, miközben a lényeg változatlan marad, a káposzta termelés és a káposzta vágás hagyománya. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese által lesz igazán nagy pillanat. Szóval, ha kedvelitek ezt a világot, a káposztát szeretitek, azt nyilván azért mindenki, főleg a töltött káposztáról van szó, nagyon nem mindenkire, elég sokan, akkor irány Csíkszépvíz október 17-én, már akkor a reggeli órában azért ott lehet lenni. Folytatom tovább a zenélést, jön most Nico Santos, ez a Why Don't You Stay?

0: kettesű jelző kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: David Guetta és Sia, ez volt a Beautiful People, a két előadó kollaborációja nem ennél a dalnál kezdődött, emlékszünk még a Titanium óriási sikerére, de megemlíthetjük például a She Wolfot, ahol ugyancsak együtt dolgoztak. Az előbb említett és az előbb elhangzott dal Beautiful People pedig újra hozta a tőlük megszokott energiával teli klubhimnusz hangulatát, egy méltó zárása az órának, azt gondolom, érkeznek nem sokára a hírek.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Goldrush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
4: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz?
7: Újra lehet felelni,
6: és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: 0771 689 283.
9: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
10: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: A számvevőszék szerint nem igazodik eléggé az oktatás a munkaerőpiachoz. Októberben kezdődik a juhok és kecskék tömeges oltása. Visszatér a nyárias meleg Európa egyes részein. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. A 2026-2027-es tanévben elindul a biztonságos iskola program Csíkszeredában, amelynek célja az iskolai bántalmazás megelőzése és egy biztonságosabb közösségi környezet kialakítása. A kezdeményezésben a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Kájoni János Szakközépiskola vesz részt a Városháza és a Kalót Egyesület közreműködésével. A Petőfi iskolában elsősorban a diákok közötti bántalmazás megelőzésére, a Kájoniban pedig a tanár-diák kapcsolatban előforduló problémák felismerésére és kezelésére összpontosítanak. A programba a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket is bevonják, mindkét intézményben 12-12 interaktív foglalkozást tartanak. A résztvevők saját iskolai közösségükre szabott szabályokat és megoldásokat dolgoznak ki, a pedagógusok pedig szakmai felkészítést és folyamatos támogatást kapnak. A tanév végén értékelik az eredményeket és a tapasztalatok alapján a programot később más iskolákra is kiterjesztenék. Romániában legkésőbb október 1-én megkezdik a juhok és kecskék oltási kampányát, amelynek célja az állatexport korlátozásainak feloldása. A kiskérődzők pestis elleni vakcinát Konstanca és Tulcsá megyében alkalmazzák, míg a juh és kecskehimlő elleni oltást országosan beadják. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság az Európai Vakcinabankból igényelt oltóanyagokat és további dózisok beszerzését is előkészíti. A terv nem korlátozza a járványmentes területekről származó hús, tej és tejtermékek kereskedelmét. Az oltási program végrehajtása után újraindulhat az élő állatexport többek között Szaúd-Arábiába, Jordániába, Marokkóba, Tunéziába, Izraelbe és Líbiába. Hatóság szerint a menetrendet elsősorban az illegális állatszállítás és a fekete kereskedelem veszélyeztetheti. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a tervet a nemzetközi kereskedelem újraindításához szükséges fontos első lépésnek nevezte. Szokatlanul meleg idővel ér véget a szeptember Európa több részén, miután délfelől trópusi eredetű légtömeg érkezik. Spanyolországban és Portugáliában helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, Franciaországban pedig 34-36 fokos csúcsértékek is lehetnek. A meleg hétvégére Németország, Lengyelország és a Baltikum felé is tovább terjed. Közép-Európában és a Balkánon szintén emelkedik a hőmérséklet, Észak-Olaszországban akár 30 fokot is mérhetnek. A hőmérséklet egyes térségekben 10-14 fokkal haladhatja meg a szeptember végén megszokott értékeket. Az előrejelzések szerint a szokatlan meleg október első napjaiban is kitarthat. Adáskörzetünk aktuális időjárásáról a híreket követően számolunk be. A román számvevőszék jelentése szerint a középiskolai tantervek kialakításakor nem veszik kellő mértékben figyelembe a munkaerőpiac igényeit. A munkálatokkal való együttműködés főként a szakképzésben működik, más középiskolai képzéseknél azonban hiányzik a rendszeres kapcsolattartás. A megkérdezett munkadók szerint a pályakezdőknél elsősorban a gyakorlati, kommunikációs és kapcsolatteremtési készségek hiányoznak. Problémát jelent az is, hogy nincs egységes rendszer a végzősök további életútjának követésére. A 2021-2024 között végzett középiskolások 60-68%-áról nem tudni, hogy tovább tanultak, munkába álltak vagy más utat választottak. A számvevőszék ezért szorosabb együttműködés javasol az oktatási és a gazdasági szereplők között, valamint országos pályakövetési rendszer kialakítását. A hét hátra lévő részében Csíkszéken hűvös, változóan felhős idő várható, eleinte záporokkal a nappali csúcsértékek 11-18 fok között alakulnak, éjszakánként pedig 2-5 fokig hűlhet a levegő. Jövő hét elején átmeneti enyhülés jöhet 15-20 fok körüli maximumokkal, majd a hét második felében ismét hűvösebb, csapadékosabb idő valószínű.
16: És most...
0: Sziasztok, hello, itt vagyok újra a hírek után, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Igaz vagy hamis, és ha tudjátok, hogy igaz-e vagy hamis, akkor nyerhettek ebben az órában a Pizza Joe 100 leértékű pizza fogyasztási utalványa a tét. Kaigóval kezdjük a 60 percet, jön a Save My Life.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
18: interjúk,
17: játékok
18: és sok-sok nyeremény.
17: Ez a Színes Órák.
18: Sláger.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Alesso, I like it. Itt a Rádió Gagán. Nézd, Misszel együtt készült ez a jó kis zene. Ma megérkezett az ősz, bár az őszt gyakran az elmúlással azonosítjuk. Ez az évszak az újrakezdésről szól. Szeptember 23-a, tehát ma hajnalban tényleg csillagászati szempontból is ősz. Tehát ezt úgy éreztük a reggeli hőmérsékleteken is. Az őszi napi egyenlőséghez lehet ezt kötni. Ez lehet egyébként szeptember 21-e, 22-e vagy 23-a is, attól függően, hogy mikor áll a nap éppen 90 fok magasan az egyenlítő felett, vagyis mikor melyik napon egyforma hosszúsága a nappal és az éjszaka. Ezt a következő időszakban a csillagászati ősz végéig érezni fogjuk, azaz december 22-éig rövidülnek a nappalok. És ahogy a felvezetőben is mondtam, az ősz többnyire az elmúláshoz kapcsolódik, viszont az emberek az évszázadok során igyekeztek ebbe is egy kis vidámságot, ünnepi hangulatot csempészni. Itt van például a Halloween, október 31-én este tartjuk ezt, angol száz országokban elterjedő hagyományról van szó, amely most már begyűrözött ide hozzánk. Kelet-Európába is. Úgyhogy az ősz csodálatos, és van szépsége, szó szerint szépsége, bár még nem borult őszi színbe az erdő például, de nagyon a felé tartunk. Britney Spears most, ez

Tom Grennan, Little Bit of Love itt a Rádió Gagán. Kürtös Kalács Fesztiválra kerül sor idén is Sepsiszentgyörgyön a Duma Dubánk részvételével. Ráadásul szeptember 25-e és 27-e között zajlik az esemény. Mindenféle fontos információ megtalálható a webben, azonban engedjétek meg, hogy kiemeljek néhány érdekes fellépést a koncertekkel kapcsolatban. Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Király Viktor trióját ritkán látjuk így együtt, de most meg tudjuk nézni, pénteken állnak a közönség elé, szombaton este pedig a Honey Beast, azaz Tarján Zsófiék jönnek, és szórakoztatják a nagy érdeműt, vasárnap pedig a nagyon-nagyon menő Nagy Bogi várja a rajongókat. Ezen kívül rengeteg minden helyet kapott a programban, nagyon színes, nagyon-nagyon változatos, kürtösfest.ro, minden hasznos információ egy helyen, és a Duma Dubánkat még egy picit engedjétek meg, hogy promózzam, ha oda jöztök hozzánk, akkor nyerhettek is. Rengeteg jó kis ajándékkal készülnek a kollégák, úgyhogy keressetek fel bennünket. A Székely Családok ünnepi kalácsa a Kürtős Kalács, egy hungarikum, a magyarság szimbóluma, és ekköré szerveződik a 8. Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. Ami a zenei kínálatot illeti, mindjárt Sonic jön, és az It Feels So Good, a közvetlen folytatás viszont Medusa és Becky Hill, ez a Loose Control.

0: Zola és a Sehova se passzolok, a Pizza Joe, akiknek a meggyőződése, hogy a minőségi és friss alapanyagok csakis finom ételeket eredményezhetnek. Több mint 30 éve működik a pizzázó Gyergyószent Miklóson. Ők adnak egy 100 lé értékű utalványt, nem sokára valaki ezt elviszi. A hallgató, aki regisztrált a játékba és bekerül sorsolás után, mindjárt hívom. Előtte még jön Ed Sheeran, illetve Eva Max is.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagyvia Color mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagyvia Color. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagyvia Color műfüvet.

0: villanybekötés, napelem, energiatárolás, az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
1: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
5: A reklám után
6: ismét Schlager

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenéke van, Max után pedig játszunk. Editet hívom telefonon. Szia, Edit!
1: Szia!
0: Szia! György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen?
0: Na, hello, játszani szeretnél velünk? Regisztráltál a játékba, lehetsz az órai nyertes. Mit szólsz hozzá?
1: Igen.
0: Nem nagyon tudod, miről van szó?
1: Hát, nem igazán hallottam a rádiót, így nem tudom, hogy most miről lenne szó.
0: Most arról van szó, hogy van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és itt vagy te is a regisztrált hallgatók között. És?
1: Igen?
0: És te lehetsz most az órai nyertes, ha belekezdünk ebbe a játékba, és tudni fogod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok, igaz vagy hamis. Na, menjünk neki szerinted? Oké. Igen, meg szoktam kérdezni a hallgatóinktól, hogy hogy telik a napod, mivel telik a napod, ezeket a köröket akkor most még fussuk le, jó?
1: Hát éppen dolgozom.
0: Mit dolgozol?
1: Hát én itt dolgozom a Petkóba. Gyerjösszé Miklóson.
0: Aha, nagyon jó. Vannak sokan? Van vásárló?
1: Most csend van egy picit.
0: Na, de jó, pont akkor kihasználjuk ezt a csendet egy játékra. Na figyelj, így néz ki a feladvány. Az első sorozatgyártású autó a Ford T modell volt. Igaz vagy nem igaz? Igaz vagy hamis?
1: Hát csak tippelek, mert nem tudom tényleg.
0: Jó, gyere, tippelj egyet.
1: Hamis? Nem jó.
0: Ha így nagyon sokat gondolkodom, akkor az azért van, mert időt adok neked arra, hogy mondj egy másik választ. Az első sorozatgyártású autó a legendás T modell volt. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Ugye? Persze, erről biztos te is sokat hallottál, erről az úgynevezett T-modellről, ilyen furán nézett ki az autó, nyilván teljesen másként, mint a mai autók. Na jó, akkor most az a deal, az az üzlet, hogy meghívsz engem pizzázni a Pizza Joe-hoz, jó? Jó, oké. 100 leértékű pizzafogyasztási utalványt nyertél tőlük. Gyergyó Szent Miklós legrégebbi pizzázójáról van szó. Szerintem, ha onnan hallgatsz bennünket, akkor biztos tudod, hogy kikről van szó, hogy kik ők.
1: Persze. Igen, tudom.
0: Honnan hallgatsz minket?
1: Juhú! Gyergyó Szent Miklós.
0: Gyergyó Szent Miklós, szuper. Pont jó helyre landol ez a nyeremény. Edith, akkor további...
1: Hadd örülök.
0: Na, gyere, akkor örülj még. Engedem, hogy örülj.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, komolyra fordítva a szót, engem nem kell meghívni pizzázni, de van-e, akivel elmenj?
1: Így van család, gyerek, férj, mindenki van.
0: Ó, de jó, hát akkor én nem is jönnék képbe férj mellett. Na jó, persze, csak poénkodunk, viccelődünk. Edit, jó munkát, gratulálok a nyereményedhez, és kitartást a délutánhoz.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, nektek is szép napot kívánok.
2: Gratulálunk, te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát. Gyergyó Szent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro

0: A Compact Disco és a Minden rendben, tényleg minden teljesen oké. A következő órában is játszunk, igaz vagy hamis, pörgetjük ki a nyereményeinket, és jó néhány napon keresztül tart a játék. Közben regisztrálhattok is a szokott módon, írjatok SMS-t vagy WhatsApp üzenetet, amelyben legyen benne a nevetek, a telefonszámotok és a megye, ahol éltek. Gyakorlatilag ennyi az egész. A hírek után folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám.
4: Zsákba macskált a piacról. Megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből. Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a Cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a Cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: 10-ből 8 romániai kamasz fogyasztott már alkoholt. Energetikai fegyverszünetről tárgyal Donald Trump és Volodymyr Zelenszky. Holnaptól a hőmérséklet értékek enyhe emelkedésére lehet számítani. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Új történelmi csúcsra emelkedett az euró lejhez viszonyított árfolyama. A Román Nemzeti Bank ma 5 lej 27,88 században is euró árfolyamot közölt. Egy nappal korábban még 5 lej 26,47 századbani volt a hivatalos árfolyama, a bankközi piacon pedig ma már az 5 lej 28,1 szintet is megközelítette az euró. A korábbi rekordot május 6-án jegyezték, amikor 5 lej 26,88 századbani ért egy euró. A lej az elmúlt hónapok politikai bizonytalansága közepette jelentősen gyengült. A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adatai szerint a romániai kamaszok 81%-a fogyasztott már alkoholt, a 15-16 évesek fele pedig az elmúlt hónapban is ivott. A fiatalok körében a dohányzás, a vép és a szerencsejáték is jelen van, 10-ből 3 gyerek pedig már ismer olyan személyt, aki drogot fogyaszt. A felmérés szerint a 15 éves fiúk 31%-a számolt be arról, hogy már volt szexuális kapcsolata. Az online térben is jelentősek a kockázatok, a kamaszok csak nem felét keresték már idegenek, egyharmaduk pedig zaklatással vagy más kellemetlen helyzettel találkozott. A szervezet szerint különösen aggasztó, hogy ilyen esetekben mindössze a gyerekek 5%-a kér segítséget felnőttől. A problémák felmérésének és kezelésének segítségére a szervezet kapcsolatban a Kamaszommal címmel indított programot a szülők számára. Visszatért a Temes megyei Csenébe az a 15 éves fiú, akit bűnpártolás és holttest meggyalázása miatt 6 hónapos pártfogói felügyeletre ítéltek a januári gyermekgyilkosság ügyében. Az atérése után helyiek gyűltek össze a család lakásánál, kiabáltak, tojással és liszttel dobálták, valamint megrongálták az ajtót. A fiú édesanyja a segélyhívón kért segítséget, mert nem érezték magukat biztonságban. Helyszínre rendőröket, különleges egységeket és csendőröket vezényeltek, a fiatalt pedig kikísérték az épületből. Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök New Yorkban tárgyalta az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségéről, köztük egy energetikai fegyverszünetről. Zelenszky közölte, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, amennyiben Oroszország is ugyanezt teszi. A felek emellett Ukrajna téli támogatásáról, légvédelmének erősítéséről és a Patriot rendszerekhez kapcsolódó együttműködésről is egyeztettek. 8 forduló után továbbra is nyeretlen a labdarúgó második ligában a Szatmár Németi VSK, amely legutóbb 2-0-ra kapott ki az Afumac otthonában. A 4 ponttal a 20. helyen álló klubba a vereséget követően megvált Alexandru Pelic vezetőedzőtől. Sajtóértesülések szerint I és Robert lehet az utódja, akivel már előre haladott tárgyalásokat folytatnak. I és legutóbb az FK Csíkszeredát irányította, amellyel feljutott az élvonalba, majd a következő idényben sikerült bennmaradnia a Szuperligában. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is. Következő napok még hűvösek és többfelé csapadékosak lehetnek Székelyföldön, 12-16 fok körüli maximumokkal, majd szeptember végére fokozatos melegedés körvonalazódik. A hétvégén akár 17-22 fok is lehet, október első hetének második felére viszont ismét hűvösebb, esősebb idő érkezhet.
1: És most...
0: A hírek után ismét sziasztok, üdvözlet mindenkinek, Győr Dávid Csaba vagyok, igaz vagy hamis. Ebben az órában is játszunk, a hadnagy gumi jó voltából éppen aktuális a nyeremény, egy darab autógumi cseréről van szó, nem egy gumit cserélnek le, hanem az autódról mind a négy gumit, most jön a tél, nyilván azért lassan-lassan a nyáriakat le kell dobni, és jöhet a téli mintázat. Jonas Blue, vele kezdünk.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
7: interjúk,
1: játékok
7: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

A Margaret Island és a valahol. Érdekes a mai nap. Képzeljétek el, nincs focim. Érződik, hogy világszerte válogatott szünet van a labdarúgásban. Mindenki a saját válogatottjával készül. Így hát ez egy ritka pillanat, amikor nincs foci a képernyőn. Tenisz, kerékpár, vízilabda viszont igen. Ha a vízilabdát kedvelitek, akkor érdemes 8-kor a magyarországi szolnoki Dózsa Vasas plakett meccsét megnézni. Országúti kerékpár, az is képernyőre kerül, méghozzá horvát körverseny. A mai felhozatalról a Székely Sporton még találtok egy-két mondatot. Mi lépünk tovább Amy Winehouse-szal.

Ellie Goulding itt a Rádió Gagán, és ígértem korábban, hogy picit belenézünk abba, hogy időjárás szempontjából mit hozott az ősz, hűvös reggelt. De javuló tendencia vár ránk, hétvégére állítólag ismét 19-21 Celsius fokos nappali csúcsokkal kalkulálhatunk, és addig valahogy el kell viselni azt, hogy tényleg ősz van. Most szerintem mindenkinél előkerült a hosszú nadrág, a nők esetében, a hölgyek esetében a hosszabb, zártabb ruha, és nyilván a hűvös reggelhez lassan-lassan hozzászokunk. Én emlékszem a tavalyi őszre, hogy milyen csodálatos volt, és milyen hosszan kitartott, és tényleg gyönyörű arcát mutatta, és ha a 10 napos prognózis nézem, arra már ráfordulunk és átbillennünk az októberre is. Csupa jókat tudok elmondani. Napsütés és ilyen 20 fokos nappali csúcsérték. Ez azt gondolom, hogy szeptember végén, ősz hivatalos startjának napján nem egy rossz prognózis, és a következő 10 napban nem várható kiadós csapadék mennyiség sem. Egyébként egy kicsi eső azért jól jönne a földeknek, de az előrejelzések szerint nem lesz nagy esőzés a következő néhány napban sem. Elkezdem. Hát jó, nyilván én befejezem a megszólalást, de átadom a terepet Szakács Gergőnek.

0: Lassan a nyári abroncsokat télire kell cseréltetni. Ezt adom nyereményként hamarosan valakinek.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngyi ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
4: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
7: Stressz?
8: Megvan.
7: Fáradtság?
8: Az is.
7: Akkor mi hiányzik?
8: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
7: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
8: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
7: Mert néha nem szabadság kell.
8: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát. És már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
1: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Pink és a Just Like a Pill. Itt a Rádió Gagán játszunk. Igaz vagy hamis, az a játék neve, és a hallgatónak annyit kell eldöntenie, megtippelnie, hogy az általam elmondott állítás igaz vagy hamis.
1: Haló!
0: Szia, Barna! György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen.
0: Szia, na hogy vagy?
1: Köszönöm, jól.
0: Hogy telik a délután?
1: Hát melóval.
0: Munkával. Na figyelj, ez egy játék igazából, amiért csörögtem. Az igaz vagy hamis játék, és ha kész vagy, akkor szerintem fussunk is neki, jó?
1: Rendben.
0: Oké. Okay. Igaz vagy hamis? Az idő eltolódás miatt fellépő fáradtságot és alvászavart angolul jetlagnek nevezik. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hát, csak tippelni tudok.
0: Na, halljuk azt a tippet.
1: Igaz.
0: Így igaz. Van, pontosan eltippelted, beletippeltél, igaz. A jó tippet pedig egy nyereményt hozott számodra. A hadnagy gumi jóvoltából egy autógumi cseréről van szó, úgyhogy őket majd felkeresheted. Farkaslakán található a műhely, és 20 éve vannak már a piacon.
1: Szuper. Köszönöm.
0: Barna, köszi szépen, hogy velünk voltál, további kitartást a munkához. Hányig tart a melód?
1: Hát, az enyém ilyen, hogy amikor...
0: Ja, értem, értem, megértettem.
1: Időt kötve.
0: Oké, jól van, rendben. Oké, elengedlek akkor dolgozni tevékenyként.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hello, hello.
1: Hello, hello, szia.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: Dua Lipa és az Illusion. Sziasztok! További jó délutánt kívánok nektek, a vagányvágányhoz pedig jó kedvet, jó szórakozást a srácokkal, tartsatok velünk, játszunk is, illetve témázgatnak, hozzák a jó zenét. Győr Dávid Csaba búcsúzik, de holnap csütörtökön is várlak délelőtt 11-től.
1: Reklám. Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcain Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kifliéivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, amiértünk van. Amigo.
2: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
1: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésehez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Társadalmi célú hirdetés.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Csak figyelmeztetés kapott, mégis megpróbálta lefizetni a rendőröket egy férfi. Hétfőn hallgatják meg a Muresán kormány miniszterjelöltjeit. Holnaptól enyhén emelkednek a nappali értékek, az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kristó Ákos. Ma tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, a Brent hordonkénti jegyzése 98 dollárra esett. Az árcsökkenéshez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a korábban leállított kelet-nyugati olajvezetéket, miközben az Egyesült Államok és Irán között is folytatódtak az egyeztetések. Romániában ezzel szemben tovább drágult az üzemanyag, a Petromnál a standard benzin literje 9 lej 99 banira emelkedett. Csíkszeredában az ÖMV-nél már 10 lej fölé került a benzinára, a gázolaj legolcsóbban 10 lej 91 banig körül kapható. Szorin Grindánó szociáldemokrata párti elnök és Ilie Bolozsán nemzeti liberális párti elnök ma egyeztetett a Siegfried Muresán vezette kormány beiktatásának menetrendjéről. Politikai források szerint abban állapodtak meg, hogy a miniszterjelölteket hétfőn hallgassák meg a parlamenti szakbizottságok, a bizalmi szavazást pedig kedden tartsák. A szociáldemokrata párt álláspontja ugyanakkor egyelőre nem változott, a párt vezetősége korábban egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a Muresán kormányt, a végső döntést azonban az országos politikai tanácsnak kell meghoznia. Muresán közben a Nemzeti Liberális Párttal és a Mentsétek meg Romániát szövetséggel már tárgyalt, ma pedig az RMDSZ képviselőivel is egyeztetett a kormányprogramról. Egy brassói férfit 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, miután 100 lejjel próbálta megvesztegetni az őt megállító rendőröket. A sofőr Viktória városban 76 km/h haladt az 50-es korlátozásnál, de a rendőrök csak szóbeli figyelmeztetést adtak neki. Ennek ellenére a férfi egy 100 lejes bankjegyet nyújtott át az egyik rendőrnek, azzal a mondattal, idézem, hogy egyetek meg egy sült húst. A rendőr visszautasította a pénzt és feljelentést tett. A férfi beismertetettét, büntetését 2 év próbaidőre felfüggesztették, emellett 90 nap közmunkát kell elvégeznie, a 100 lejt pedig elkobozták. Egy felmérés szerint a romániaiak 47%-a támogatná az előrehozott parlamenti választásokat, és pontosan ugyanennyien ellenzik. A megkérdezettek 36%-a határozottan szükségesnek tartja ezt a jelenlegi politikai válság megoldásához, további 11% pedig inkább támogatja. Ezzel szemben 26% inkább elutasítja, 21% pedig határozottan ellenzi az előrehozott választásokat. A válaszadók 6%-a nem foglalt állást a kérdésben. A kutatásból az is kiderült, hogy 79% szerint Románia rossz irányba halad. Az Európai Unió tanácsa a további 3 évvel 2029. szeptember 22-ig meghosszabbította az Ukrajna területi épségét, szuverenitását és függetlenségét veszélyeztető személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedéseket. A szankciós rendszer több mint 3000 személyt és szervezetet érint, és többek között vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint a pénzügyi források rendelkezésükre bocsátásának tilalmát tartalmazza. Az EU júliusban fogadta el az Oroszországgal szembeni 21. szankciót, csomagot, amely további bankokat, vállalatokat, hajókat és az orosz hadiiparhoz kapcsolódó szereplőket vett célba. A következő napok még hűvösek és többfelé csapadékosak lehetnek Székelyföldön, 12-16 fok körüli maximumokkal, majd szeptember végére fokozatos melegedés körvonalazódik. A hétvégén akár 17-22 fok is lehet, október első hetének második felére viszont ismét hűvösebb, esősebb idő érkezhet.
10: Most pedig. Te szép kalapod van, te Gábor, te...
11: Végre valahára,
10: jaj,
11: mi?
10: Jaj, hát én úgy örülök, hogy...
11: Hagyjál már, te nagy divasszakítő, hagyjál már.
10: Nem, ezért kemény.
11: Full képek is épp olyan jó.
10: Ez a kalap, érted? Jaj, nézlek, te Chicago busz, minden fekete. Olyan szexi ez a Gábor, látnátok, vége mindennek.
12: Bészabó Zsolt, Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött.
11: Kezdődik a vagányvágány, 0730548888, ide írjatok, akár még regisztrálhatok a játékunkra, és ebben az olában a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni. Egy nagy kedvenccel kezdjük, itt van Imani és a Don't Be So Shy.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Furcsán beszélgetünk mi itt Erdélyben. A legjobb az volt, egy magyarországi lányjal beszélgettem egyszer tusványosan. Mondták ám, hogy itt a helyek ám furcsán beszélnek. Gondoltam, hogy hát egy mondatban két ámmal nekem is azért vannak a furcsáról elképzeléseim ám. Igen, nem. Figyelj, én úgy gondolom egyébként, hogy minden régiónak megvan a maga sajátossága. És mindegyiket meg lehet ismerni. Talán kevésbé a gyergyóiakat, valami túl lágyan beszéltek, túl dunatévén.
1: De városi környezetben, vagy falusi környezetről beszélünk?
0: Szerintem is.
1: Vagy unblock mindenhol.
0: Ugye unblock. Hát tudod, vannak az ilyen megfogalmazások, hogy van ez az ilyen állandó szerkezet, ami Erdély, hogy a macska fel van mászva a fára. Tehát most olyant hoztam, amit nem nagyon szoktunk használni, de ez magyarországi nem mond ilyet. Nem jellemző.
2: Mi se nagyon.
0: Hát azért, az ajtó ki van nyitva.
2: Mindegy, tehát én nem tudom.
1: Ezt mondjuk.
2: Ezt igen.
0: Igen. Ezt mi mondják, hogy nyitva van amúgy.
2: Így van. Tehát azt akartam mondani, hogy véleményem szerint ez most már ízlés kérdése, mert helytelenségben vagyunk olyan szinten, mint a magyarországiak.
0: Helytelenségben, ami románt átvettünk,
2: az sok van, igen, van elég. Tehát ez a Magyarország amikor... meg nem vett át semmit, hanem simán csak szétpalták a nyelvet. Tehát, hogy...
0: Nem akarok én e fölött értékítéletet mondani. A legszebb üzenet, amit valaha kaptam rádiós karrierem során, a következő volt. Tényleg nem bántásból mondom. Valószínűleg egy nagyon rendes ember írta, csak így hallatszott a szöveg, hogy az intószurai interszekcióban egy prelátás kamion accidentet csinált.
2: Azt nem folytatta, hogy jött a milícia, és kérték a bulletint, ki kellett kompletálni a deklarációt.
0: De értitek-e? Tehát, hogy van egy a másik kedvence, tehát van, amit átvettünk, ez minél több a románság arányú egy adott településen, annál inkább több az ilyen, ugye ez a kolozsvári megfogalmazás volt, hogy megyek haza, lövök egy álomcsirkét, mondta a csávó. Ja, ez egy az egyben modukkal kászasz, a trágum puj de szom.
2: Na,
0: mindegy, csak el akartam mondani ezt az intószurai interszekció, azaz a bodzafordulói útkereszteződés. A kamionos, a prelátás kamion és ponyvás teherautó.
2: Elmagyarázod?
0: Igen, elmagyarázom. És az accidentet, ami baleset, azt nem csinálják, hanem okozzák. Magyar ember ugye két dolgot csinál.
2: Engem jobban idegesítenek a, hogy is mondjam, mondatszerkezetek, amiket átvettünk a románból, sem, mint a jövevényszavak. Mert magától értetődik. Átvettünk egy csomót a törököktől, mikor török megszállás volt. Aztán átvettünk még egy adagot.
0: Mondd ki a román megszállás, nézd meg, mi lesz belőle.
2: Nem. Átvettünk egy adagot franciából, aztán németből, aztán meg mindenféléből. Most nyilvánvaló együttélés során a jövevényszavak elkerülhetetlenek. Inkább a román jövevényszavak, ha engem kérdeztek, mint az a rettentően sok és elviselhetetlen angol jövevény szó, amit a román vesz át, és a magyar, a magyarországi, ha már engem kérdeztek. Valahogy ez területileg nekem ez elfogadható, viszont mikor a mondat szerkezetet vesszük át, tehát nem helyesen fogalmazunk, hanem úgy, mint egy román, az idegesít.
1: Jó, de hogyha nem a mondatszerkezetről beszélünk, amit átveszünk akár a románból, vagy esetleg más idegen nyelvből, hanem szerintem én úgy látom, hogy a mondatszerkezet a magyarban változik. És nem helytelenségről beszélünk, hanem most a modern világunkban, hogyha a mondatszerkezet másképp valósul meg, mint régebben, szerintem ez nem helytelenség, hanem egyszerűen csak változás, nem?
0: Mire gondolsz példával?
1: Hát például ez, amit említettél te az előbb, hogy a macska fel van mászva a fára.
0: Ez egyébként szerintem inkább archaizmus, amire...
2: Igen, az nincs átvéve.
0: Tehát, hogy régies.
1: Hát pont ezt mondom, hogy ha nem átveszünk más nyelvből mondatszerkezetet, akkor itt helytelenségről beszélünk, vagy változás?
2: Hát figyelj, hogyha a magyar nyelv törvényei szerint helytelen, akkor az helytelen. Aztán, hogy a fülünket mennyire csípi, az már másik kérdés.
1: Magyar Tudományos Akadémiát fel kell hívnunk szerintem.
0: Na, hát nyelvész professzorokat nem biztos, hogy most akarunk zavarni, de hallgatjuk. Júj! Nem
2: hallgassuk.
0: Vagyok nagy Szeli. Hallgassuk. Ezt az a baj, látod leírva.
1: Bejátszódik Celine Dion.
0: Igen. Szóló rekarámjú. Igen, de ez várjál. Most a saját kapunkra rúgjuk a labdákat rendesen. Szoktunk közben ilyeneket mondani, mi is ez az igazság. I drove all night, szól.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jönnek az üzenetek, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Én még leginkább azért is, mert hogy még nem a poénnál tartunk, jön az is egyébként, a poénkodás. De szeretem, hogy ezt ilyen komoly kanyarból közelítettük meg, ezt a magyartalan kifejezéseket, a magyartalan fogalmazást. Jelzem, még mielőtt elolvasnám a Ildikónak az üzenetét, hadd mondjam el, hogy nagyon sok esetben hallok olyan fiataloktól románus megfogalmazást, akik nem tudnak románul. És ez nincs hova tegyen.
1: De figyelj,
0: átveszik.
1: Vannak olyan fiatalok, akik kukot nem tudnak románul, de Manelét hallgatnak románul.
0: Na ez is ilyen.
1: Tehát azt se értettem. Vannak ilyen, én nem tudom ezt ilyen, ha finoman akarok fogalmazni, azt mondja, kognitív diszonancia.
0: Okay, na, Ildikó azt írta. Sziasztok, egy magyar liciben tanítok. Nem tudom, hogy a román vagy az angol hatására. Ön a Csasta Imagine Putem VDA. Egyre gyakrabban hallom a diákjaimtól, hogy ezen a szlájdon tudjuk látni. Engem nagyon zavarnak az ilyen magyartalan szerkezetek. Na, engem is, erről beszéltem. Pont
1: this
0: erről
1: slide
0: beszéltem.
1: We can see. Nem, ne, ez, ne, ez ne. Román, mert viszi lenne.
0: Viszi. Tehát, igen, hogy ez a putem vedea, ez tipikusan ez román, és ez a tudjuk látni, és nem csak a tudjuk látni, hanem számtalan változatban hallom.
1: A legrosszabb egyébként az román környezetben, ahol többen vannak, az a nem még mondjad. Ez a Numais Pune.
0: Ez Vásárhely inkább.
1: Nem Vásárhely, csak hát,
0: nagyon Vásárhely, Vásárhely Kolozsvár.
1: Vásárhely Kolozsvár, Béva,
2: Arad.
0: Igazából ezekkel a, hogy is mondjam, fogalmazási, magyartalan fogalmazás módokkal leginkább Vásárhelyen találkoztam. Ugye 20 évig én ott éltem, én többet találkoztam, mint itt. Itt nem az van, itt a csúnyán fogalmazunk, csúnyán beszélünk, suksükölünk, mindenfélét csinálunk.
1: Az egyébként háromszékre borzalmasan jellemző a siksükölés.
0: Igen.
1: De tudod, aki írásban is tájszólásban beszél, mondták egyszer valaki.
0: Leírva talán még jobban fáj.
1: Igen.
2: Hát ez van. Attila írja nekünk, én azt szeretem, amikor valaki azt mondja, megyek, felteszem a levest. A magyarországiak valószínűleg azt gondolják, hogy felrakjuk a levest a szekrény tetejére, pedig csak oda tesszük főni nálunk. Ez teljesen normális, és még van egy csomó ilyen. Adok neked egy telefont, csinálunk egy fotót, megcsinálom a házit, leellenőrzöm a számlát. Ezek közül több is román hatás, de annyira megszoktuk, hogy már fel sem tűnik.
1: Leellenőrzöm a számlát. Hát azt mondjuk, hát ez leellenőrzöd, hogy rendben van-e, vagy ilyes. Nem
2: Attila, azt írd meg nekünk, hogy honnan írt, honnan hallgatod a rádiót, mert én nem hallottam ezt.
1: A legjobb egyébként ez délvidéki volt, ez a megkulcsoltad az ajtót?
0: Jó.
1: Én nagyon élveztem ezt egyébként.
2: Micsoda, megkulcsoltad az ajtót?
1: Ezt most hallom
0: el. Ez a kulcsa zárod és a bezárodnak valami megkulcsoltad lett belőle, ez mint a szétszeretni valakit. Na, most figyelj, oké. Mondjuk...
2: Ez a, hát tudod, szétszeretni lehet?
1: Mondom igen, a másikat, ami székely, ez a olcs fel a villanyt.
0: Jó, igen. De hát jó van. Igen. Rengeteg van, ami hibás amúgy. De most gyertek, beszéljünk egy kicsit a viccesebbekről. Tehát három szék az dúskál benne. Én most visszatérnék megint, tudom, hogy sokat mondom, de számomra ez ugye egy nagyon fontos lépés volt, hogy én 20 évemet Marosvásárhelyen töltöttem, és felnőttként értem vissza Háromszékre, a marosvásárhelyi feleségemmel, és bementem, emlékszem, a legelső, ahol bementem, az egy gyógyszertár volt, és akkor mondja, kártyacska lesz, vagy pénzecske? És mondom, pénzecskével szeretnék fizetni. És akkor mondta, hogy aprócska, úgy elkapott a röhögögöt, ki kellett menjek, köszönni se tudtam. És akkor mondta, hogy kicsi aprócska nincs. Mondom, még kezdett, kész vagyok.
1: De egyébként hozzáteszem, hogy na jó, ezt akkor a vásárhelyi hallgatók kedvéért, hogy legalábbis Háromszéken ez a kicsinyítő képzés az udvariassági forma. Tehát ha valakit Mária néninek szólítasz, akkor, hogy Máriának szólítasz, az nem annyira udvarias, mint azt mondta, hogy Marika.
0: Mariacska.
1: Az már bizalmaskodó.
0: Na, én azt hiszem, megfejtettem ezt részben. Eléggé, hogy is mondjam, hát ilyen durva itt a háromszéki akcentus, és azt hiszem, hogy mint ahogyan a smiley-val jelezzük, hogy mi ezt jó szándékkal mondjuk, szerintem a kicsinyítő képzővel próbáljuk meg enyhíteni ezt az erős akcentust.
1: De na, egyébként minden akcentus szép,

0: James Arthur-t hallgattuk itt a Rádió Gagán. Attila ír nekünk az alkalmazásunkba, hát le vagyunk egy kicsit tolva. Azt írja Attila, hogy Vámos hídról, Brassó megyéből írok. Elég szépen beszéltek ti is magyarul, medikális, funkcionális, és még sorolhatnám, miket szoktatok használni.
1: Ennek Attila, a szoktatokat azt ránk érted, mert hogyha igen, akkor én nagyon szívesen veszem. Mondjuk, mert végül is mondhatod a rádió, mi is a rádiónak a részei vagyunk, úgyhogy vállaljuk. Igen, becsúszik. Én amúgy meg szoktam jegyezni, ha tudom, hogyha valamit helytelenül fogalmazok meg. De itt most nem feltétlen inkább azokról a nüanszokról szeretnénk beszélni, amelyek mondjuk meghatározzák, hogy valaki hol nőtt fel, most hogyan sajátította el a magyar nyelvet.
2: Hadd egyet védjek. Van egy csomó olyan, ami lehet, hogy románnak hangzik, de amúgy elfogadott a magyarban. Néha ilyeneket használunk.
1: Pont a medikális meg a funkcionális az pont elfogadott általánosan, tehát hogy ezt lehet használni.
2: Hogy a klasszikus magyar nyelvi közegből talán kilóg, igen, tehát mondjuk a Jókainál kilógna, bár ott meg egyebek vannak. Szóval erről lehet vitatkozni.
1: Ott meg tényleg egyebek vannak. Most ne pont Jókait hozzuk fel.
0: Hát jó, de azért nem elvárható, hogy irodalmi nyelvezettel beszéljünk a rádióban, vagy...
1: De, valamilyen szinten
0: de.
1: Elvárható. Most figyelj, csak unalmas lenne.
0: Tehát elvárható egy közszolgálati rádiónál, de egy kereskedelmi rádiónál azért sokkal szabadosabb a beszéd.
1: Nekem ez nagyon érdekes, mert annak idején nekem Vaha Imre ébresztett fel arra, hogy ez az irodalmi magyar, ez az általános magyar, amit szoktak használni színházakban, meg a médiában is, az nem feltétlenül arról szól, hogy te teljesen elhagyod a mindenféle sajátosságát a beszédednek. Mert azt mondta nekem Vaha Imre, hogy fiatalember, hogyha következőkor találkozunk, és nem hallom a maga beszédjében azt az egészséges A betűt, meg Ö betűt, akkor inkább ne is találkozzunk. És én akkor értettem meg, hogy ez tud sajátos lenni.
2: Igen, közben itt visszapörgettem az Attila, ott az a fotográfia és a fotográfus használják magyarul is, függetlenül attól, hogy úgy gondolod,
1: hogy... De ez tényleg idegenül hangzik.
2: Hát mondjuk azt, hogy megint az van, hogy inkább arhaikus, régies.
1: Más se.
2: Nem, ez azért fotográfus,
1: de nekem is használják. Olvastam, amikor írta ő, és azt is tudom, hogy igen, melyik interjúra írtam, ezt pont egy interjú közben írta, és én egyetértettem akkor vele. Ez nekem is nagyon idegen. Tehát... akkor használjuk ezeket a szavakat, amikor nem is tudom, valaminek akarunk tűnni.
2: Vagy... igen, nézd meg, a meginvitálnak. Ez is olyan, hogy létezik. Attilának szerintem a fülét az szúrja, ami akár románból is jöhetett volna, de nem onnan jön. Tehát ami például létezik, jogi értelemben ellent mondani, van egy ilyen románul is használják, hogy arefutizá. Ezt magyarul is használtam, jogászprofesszort hallottam, eltést, aki kukkot nem tud magyarul. Viszont tényleg egy komoly, hogy ez sajnos refutizálnom kell önnek, amikor ezt így, csak nekünk nyilván a szónak a második szótagja, illetve a második
0: felemény. Egy kukot sem tud románul. Azt mondtad, hogy egy kukot sem tud magyarul.
1: Vagy te, Gámbor,
2: elnézést, arra gondoltam.
0: Semmi gond, kijavítlak, én ne aggódjatok.
2: Igen.

0: érdekében, hogy számotokra közérthető legyen, amit mi mondunk. Ettől függetlenül nyilván néha mi is belefutunk olyan dolgocskákba, amiben hogy... nem biztos, hogy szeretnénk.
1: Igen, meg hát nálunk ugye azért tényleg, amit mondtál, hogy néha-néha hangulatot akarunk ezzel alá támasztani. Vagy nem gondoljuk komolyan, hogyha szét... tákoljuk, mákoljuk a nyelvet. Ugye itt alszol, énekli a TNT, itt a háttérben, hadd énekeljenek a hitorokból. Meg ha.

0: Ötösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
13: Rádió.

0: Igaz vagy hamis, ez itt a kérdés, mert hogy mindig ilyen komoly kérdéseket teszünk fel. Van egy állításunk, amit hogyha helyesen válaszoltok meg, egy igen nemmel, akkor tietek lehet egy nyeremény. Ebben az órában az is elég jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki, mert a Tusnád fürdőn található Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni, és akkor sorsol is a számítógépünk, lássuk ki lehet a szerencsés Delinkét fogjuk hívni ebben a pillanatban.
2: Halló?
3: Halló? Delinkével beszélünk?
2: Szia!
3: Igen. Kis
2: szia.
3: Bence, Horváth Gábor és jó magam, B. Szabó Zsolt vagyunk, a Vagányvágányból keresünk a Rádió Gagától.
2: Sziasztok!
3: Mi jót csinálsz, Delinke, gyere, áruld el nekünk.
2: Hát, itt a munkába.
3: Ezt olyan szomorúan mondta.
2: Itt a szomszédba.
3: Ja, értem.
2: Itt a szomszédban vagyok, mellettetek majdnem.
3: Gyere, mert feldobjuk a napodat, hogyha nem bánod, mert van nekünk itt egy egyszerű kérdésünk, és én azt nem is kérdése, kijelentés, amit én elmondok neked, neked meg rá kéne vágni, hogy igaz vagy hamis, akkor beszélünk egy kicsit a szomszédságunkról, jó?
2: Oké.
3: Az a kijelentés, hogy a kerékpár láncát jobb soha nem olajozni, mert az olajtól lelassul a bicikli. Igaz vagy hamis?
2: Hamis.
3: Így van.
0: Így van.
3: Nem is teljesen igaz, de mindenképpen hamis. Jól van. Elmondjuk mindjárt, mit nyertél, de mondd csak el ezt a szomszédságos dolgot, mert engem nagyon izgat ez a dolog.
2: Ó, hát itt Halad légvonalban 100 méterre vagyunk egymástól.
3: Aha. Akkor mi látunk téged, vagy te látsz fel hozzánk? Ez a jobb kérdés.
2: Hát, ha kinézek az ablakból, akkor egyik sem igaz, de viszont átmegyek az utak a másik felén, akkor fellátok hozzátok is, hozzánk is.
3: Ja, értem. Most már...
1: Akkor majd integetünk egymásra.
3: Jó, meg vagyunk. Van egy jó hírünk.
1: Delinke, nyertél a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt, ez ugye Tusnádfürdőn található, úgyhogy gratulálunk nektek.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, szuper, köszönöm szépen.
3: Legyen egy csodaszép napod.
2: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
4: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
5: Magánvágány.
6: Pletykálunk.
5: Informálunk.
6: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Első és egyben utolsó játékosunkat is köszönthettük.
1: Mára.
0: Mert ennyi volt a Vagányvágányban a játék. Gratulálunk, nagyon örültünk. A játékocskának és a nyereményecskének is.
2: Az a helyzet, hogy azért lehet regisztrálni, még mindig a játékunkra fog ez még menni. Hétvégén is, miközben kürtös kalácsolunk, úgyhogy izgalmas napnak, illetve napoknak nézünk elébe.
1: Úgyhogy még játszódik, lehet regisztrálódni a 0730548888-ra. Menjünk tovább most a hírekkel, aztán jönünk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
5: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
7: Képzelj el egy helyet, ahol aranyat moshatsz, kincseket kereshetsz, és még a kövek is mesélnek. Ez a Gold Rush Resort, családi kalandpark Tusnádfürdőn. Fedezd fel ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat, próbáld ki magad játékos kihívásokban, és hagyd, hogy a kristálytündér bevezessen a kövek különleges világába. További részletek a goldrushresort.hu-n. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Online hitelekkel csalt ki egy férfi több mint 20 ezer lejt. Egy képviselő bírálta az RMDS kisebbségi nyelv használatáról szóló javaslatát. Holnaptól enyhén emelkednek a nappali értékek, az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek. Jövök a részletekkel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Új történelmi csúcsra emelkedett az euró lejhez viszonyított árfolyama. A Román Nemzeti Bank ma 5 lej 27,88 században is euró árfolyamot közölt. Egy nappal korábban még 5 lej 26,47 századbani volt a hivatalos árfolyama, a bankközi piacon pedig ma már az 5 lej 28,1 szintet is megközelítette az euró. A korábbi rekordot május 6-án jegyezték, amikor 5 lej 26,88 században itt ért 1 euró. A lej az elmúlt hónapok politikai bizonytalansága közepette jelentősen gyengült. Egy 26 éves galacmegyei férfi hitelintézeti alkalmazottnak adta ki magát az interneten, és így szerezte meg két Maros megyei személy személyes és banki adatait. A gyanú szerint nevükben három online hitelt vett fel összesen több mint 12 ezer leértékben, egyikük bankkártyájáról pedig további 7800 lejt utalt el. A rendőrség szerint az okozott kár meghaladja a 20 ezer lejt, a férfit őrizetbe vették, a házkutatás során mobiltelefont és SIM-kártyákat foglaltak le. Dan Tanászló Aur képviselő a parlamentben bírálta az RMDS által kezdeményezett közigazgatási törvénykönyv módosítást. A javaslat lényege, hogy megmaradjanak a korábban megszerzett kisebbségi nyelvhasználati jogok azokon a településeken is, ahol egy kisebbség aránya egy későbbi népszámláláskor a 20%-os küszöb alá csökken. A parlament hivatalos adatlapja szerint a tervezet ennek érdekében törölni azt a rendelkezést, amely ezeket a jogokat a következő népszámlálás eredményeinek érvényesítéséig garantálja. Tanász azt állította, hogy a kezdeményezés a magyar nyelv hivatalos státuszának erősítését szolgálja a Hargitay és Kovászna megyében, és közölte, hogy pártja ellene fog szavazni. A tervezet jelenleg a képviselőház előtt van, a döntőház pedig a szenátus. Több mint 1000 engedély nélküli beavatkozást azonosított a Delgas Grid az év első 8 hónapjában. Az esetek többsége villamos energialopáshoz kapcsolódott, de közel 450 alkalommal a földgázberendezéseket manipulálták. A vállalat becslése szerint összesen mintegy 15 millió kilowattóra energiát használtak fel szabálytalanul, több mint 14,5 millió lejkárt okozva. A cég arra figyelmeztet, hogy a mérőórák és vezetékek szabálytalan módosítása nem csak bűn, csak bűncselekmény, hanem tüzet, robbanást, mérgezést vagy áramütést is okozhat. Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú Besztercei Glórián. Szeptember 26-án a Sepsió SK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfele. A besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glórián jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümniku Vülcse ellen folytatja szereplését. Világrekordokat döntve nyerte meg a 49 kg-os súlycsoportot az észak-koreai Ri Song Goma Japánban zajló Ázsia játékokon. A 28 éves súlyemelő szakításban 94, lökésben 124 kg-ig jutott, összetettben pedig 215 kg-os eredménnyel állított fel új csúcsot. Fölényesen győzött az olimpiai ezüstérmes indiai Mirabai Chanut, 17 kg-mal előzte meg összetettben. A következő napokban még hűvös, változóan felhős idő várható, Csíkszéken elszórtan zápor is kialakulhat, a nappali csúcsértékek 14-17 fok körül alakulnak. Hétvégétől fokozatos enyhülés kezdődik, vasárnaptól 18-19 fok is lehet, miközben az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek.
10: Most pedig! Most pedig. 4 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Vagány Vágány, itt a Rádió Gagán, itt vagyunk mind a hárman, B. Szabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, ez pedig nem én kellett volna el.
0: Nem mindegy, hogy Gabika vagy Gáborocska, mert egyáltalán nem. Sőt, ma ezzel a kalappal, te hagyjál még.
2: Gabci vagy Zsolt.
0: Nem bírom ezt elengedni.
2: Zsoltnak dicsérjük meg a kalapját, úgy érzem, mert hanem itt egész estig.
10: Ez a probléma, igen. Itt annyira jó a kalap.
0: Ezt ki tudjátok találni a legemet.
2: Igen, tudom én. Na, puszilom a kalapodat, Derülő Janival. Jön a One to One Me.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány Vágány.
11: Vagány Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Kiderült, hogy az iskolai bullying az nem az, amire én gondoltam, hogy nem iskolai buliról van szó, pedig milyen jók voltak a suli bulik. Szerintem a legvagányabb dolog az volt, amikor a kantinba be volt rakva két...
1: Kantinba?
0: Nem volt a suliba kantinotok?
1: Dehogy nem volt, csak nagyon rég nem hallottam ezt a szót.
2: Sőt, mondok én jobbat a suli buliról, az osztálybuli, na az.
0: Az
2: amikor lemérgezte az osztálytársakat, nimbiszkit, te, faj, te.
0: Ja, mindig volt egy hülye gyerek, aki rakott egy olyan zajt, amit mindenki más utált. Na mindegy, ez, de egyébként tehát ez műfajtól függetlenül. De a suli buli azért az komolyabb volt, az 9-12-nek az rendben volt. Azért szegény nyolcadikosok csak nyálasztak, nekik nem szabadott jönni, az kötelező volt. Hogy...
1: Jó, de a 9-12-ben mi nem a kantinban bulisztunk, hanem az iskolának a folyosóján. Ott volt akkor a hely, hogy beférjen mindenki.
2: Nem tudtok aki... étkezdét mondani, már bocsássatok meg az előző órai témánk.
1: Hát jó, hát Bence mondta a kantint, akkor már...
0: Magyarul használatos, kezit csókolom, meg lehet nézni a Magyar Akadémiai Szótárban.
2: Nem, arra gondoltam, láttam egy ilyen, egy ilyen posztot, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy a gyereked bullying áldozata az iskolában, akkor a tanár, a pedagógus az nem a végső pont, hanem nyugodtan lehet hatóságokhoz, szervezetekhez fordulni. Egyébként most már magyar képviselet is van, amihez lehet fordulni nyugodtan segítségért, jogi tanácsokért, és én erre bátorítok mindenkit, mert hogy az az igazság, hogy bár én nekem nem volt benne részem, visszagondoltam...
1: De a környezetedben tapasztaltál ilyen?
2: Tapasztalok felnőtt ilyet? Emberek köz, rengeteg, de több felnőtt ember vesz körül jelen pillanatban is, aki felnőttként próbál valahogyan túllépni azon, hogy az iskolában miket műveltek vele. Na és ezekből a történetekből számomra az derült ki, hogy sem a szülő nem vette komolyan a gyereket adott esetben, sem az oktatási intézmény nem vette komolyan a gyermeket, és még minden előtt a tanár sem vette komolyan a gyermeket. És már rengetegszer beszéltem róla, elég sok szakértővel is beszélgettem róla, akár nyilvános beszélgetéseken is, de számomra az volt a legmeglepőbb, hogy mennyire nem ismerik ezt fel az emberek, és ami még ennél is meglepőbb, hogy felnőttként sem. Úgy gondolom, hogyha ez mondjuk megtörtént gyerekkorban és felnőttkorban cipeli magával az ember, nagyon sok emberen segítene az, ha felnőttként az, aki téged bántalmazott, akár lelkileg, akár fizikailag, de megkeresne és bocsánatot kérne. Meg vagyok győződve, hogy ez a dolog nagyon sok mindenkiben feloldana nagyon sok
0: szerinted
2: mindent.
0: Szerinted hány ilyen iskolai kötekedős legénybe, leányba van meg a hajlam arra, hogy elnézést kérjen, bocsánatot kérjen?
2: Nem egyet ismerek, aki most is olyan felnőttként.
0: Tehát azt akartam mondani, hogy van akinek
1: hát jó, de van olyan felnőtt is. Van olyan felnőtt is, aki azért már megbánta ezt a tettét, amit fiatalkorában tett, úgyhogy lehet egy jó pár olyan személy, aki felnőtt korában bocsánatot kérne.
0: Inkább arra gondolom,
1: erre kérnék.
0: Lehetnek olyanok, akik ilyen iskolai bulik voltak, nem tudom, ennek van-e magyar kifejezése.
2: Igen, így mondják amúgy. Nincs, vagy a magyar kifejezés nincs.
1: Zrikálás?
2: Hát nem, hát nem, bántalmazásnak mondják, hát iskolai igen, bántalmazásnak.
0: De ez... Szóval most... aki ilyesmit csinált, az vajon felnőtt korában rájött, hogy tulajdonképpen azért csináltam, mert mit tudom én, otthon verte őt az apukája, és így akarta kompenzálni, mert erre is láttunk példát.
2: De vannak olyan helyzetek, amikor például akár nemi bántalmazásig megy el a dolog. És ismerek olyan felnőtt ember, tudom róla, aki orvosként működik, és tudom róla, hogy fiatalként, kamaszként ezt így elművelte valaki mással. Szóval nem tudom, hogy kezd fel reggel, de nem hiszem, hogy nem nincs ott benned, mert felnőttként csak felismered, hogy ez azért nem volt korrekt.
1: Iskolai bullyingról beszélünk, 07 30 54 88 88, várjuk a véleményeteket. Itt van Kecá és Gabriella a Rádió Gagán.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neted van, a Gaga veled van!

0: Jól van. Visszatértünk. Az az igazság, hogy kikapcsolt mikrofonnal egy kicsit poénkodtunk, hál' Istennek más
1: témában. Nem a bullyingon.
0: Nem a bullying. Nem. Nyilvánvaló, hogy nézd, a tanároknak, illetve egy osztálynak feladata van. Azt szerintem nagyon-nagyon nehezen fogják megérteni a diákok, hogy nem röhögünk azon, hogy valamelyik osztálytársat megalázzák. A megalázás, tehát nagyjából mindig olyan helyzetben voltam iskolás koromban, hogy a nagyon rosszul toleráltam azt, ha valakit megaláznak. Néha volt úgy, hogy úgy viselkedtek velünk is, akár tanárok, hogy megalázónak éltük, az egy kicsit más. Amikor viszont valakit többiek megaláznak, szerintem annyira visszataszító és gusztustalan, hogy nincs erről, amit
1: egyet értek.
2: Oké, de azt akarod mondani, hogy minden esetben a tanárra felelős azért, hogyha bullying történik? Tehát
0: nem, abszolút nem akarom azt mondani, nem is tudja sokszor.
2: Igen, tehát... Igen.
1: Szerintem hibát követünk el, hogyha rögtön a hibásokat keressük. Tehát, hogy a felelősöket keresünk ebben a helyzetben, mert itt elsősorban az a legfontosabb, hogy legyen, akinek a gyereke elmondja. Tehát, hogy általában én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy vagy a szülei nem teremtik meg azt a közeget vagy környezetet, ahol ő el tudja ezt mondani, vagy a tanárok nem teremtik meg azt a bizalmi környezetet, ahol ez elhangozhat.
2: Jó, Zsolt, de gondolj vissza a te gyerekkorodra, hogy minden esetben, amikor sérelem ért téged, akkor nyíltan tudtál beszélni a szüleiddel erről?
1: Én annyira szerencsés vagyok, hogy mindig. Mindig.
2: Mert nálunk is az volt a megszokott, hogy elmondjuk, hogyha problémánk van, de mégis én egy csendesebb gyerek voltam, és sokszor nem mondtam el a
0: az, hogy csendesebb, bajomat. Az így nem igaz, szerintem. Csak de, otthon nem mondtál el dolgokat.
2: Nem, csendesebb gyerek voltam, mint most felnőttként, amilyen vagyok. Például, amikor az uviból, vagy akár az iskolából, az elemi iskolából hazamentem, akkor az első az volt, hogy bementem a szobámba, és becsuktam az ajtót. Bármilyen problémám volt. És nem a szülőkkel beszéltem. Pedig nem az volt, hogy nem volt egy olyan szülő-gyerek viszony, hogy nem mondhattam el volna a problémákat, de nem tudom, hogy
1: te,
2: nekem... csak a szülő tehetője felelősi.
0: Jaj, milyen jó üzenetünk van. Viola, amire megnyitottam, addigra eszemlított a nevem, mert ismerem az arcot. Haliskacok, nagyon gonoszak tudnak lenni a gyerekek egymással. Sokszor mondják a szülők, hogy nem szabad a gyermekek dolgába szólni, de van az a pont, amikor igenis, na most jön a fontos, fel kell emeld a hangod, és a gyermeked mellé állj. Mert el tud durvulni a szituáció, mindkét félnek nagyon rossz.
1: Te gyerekek, tehát én végignéztem egy egyedülálló anyának a kínlódását, 5. osztálytól 12. osztályig bullyingolták a gyermekét, és egyszerűen nem tudott mit tenni.
2: Nem volt megoldás.
1: Nem, hát nyilván vannak furcsában viselkedő gyerekek, ezt be kell látni, és valamiért ez úgy alakul, hogy az ilyen furcsában viselkedő gyerekek néha bekerülnek olyan közösségekbe, ahol folyamatosan bántalmazzák őket.
0: És nyilván, hogy utána furcsában fognak viselkedni még inkább, mert nyilván félnek a bántalmazástól meg.
1: Na figyeljetek, tehát az, hogy én tényleg abban a szerencsés helyzetben tartozom, Gábor, hogy én mindig ez első dolog, hogy édesanyámnak elmondtam. És ő mindig nagyon komolyan vette ezt a dolgot. És szerintem ez az első lépés, ami meg kell, hogy történjen egy ilyen helyzetben. Ezt látom én legalábbis. Na de most bejött a képbe ugye egy újfajta bántalmazás, és ez nem más, mint a digitális online bántalmazás.
0: Cyberbullying.
1: Igen, a cyberbullyingnak hívják magyarul, de hogy ez nagyon súlyos. Tehát, képzeld azt a gyereket, aki a social médiában nő bele, tehát nem csak úgy van neki valamilyen fajta felülete, hanem ebben nő bele.
0: Közösségi média.
1: Bocsánat, közösségi médiában nő bele.
2: Úgy.
1: Most képzeld el neki, hogy ez a realitása. Tehát, hogyha mondjuk őt megalázzák nyilvánosan egy ilyen helyen, most képzeld el az számára, mit okozhat.
0: Nincs meg az a film, amit a tavaly emlegettünk, ez a minisorozat, amikor a kisrác kinyír egy csajt.
1: Dehogy nem.
0: Pont azért, mert online olyanok, jó, nyilván...
1: Serdülők vagy kamaszok.
0: Igen, kamaszkor talán. Tehát nyilván egy olyan történet, ami átesik a ló túloldalára, de hogy el tudjuk képzelni, hogy eleve valószínűleg szülőként nehéz azt megérteni, hogy a gyerekek manapság ugye azért elég komoly online identitásuk van. Ha valaki ebbe beletipor, az olyan, mintha tényleg a lelkébe tiporna bele. Ezt mondom, lehet mi túl boomerek vagyunk, hogy megértsük, de ettől még létező folyamat. Curtains

0: Érkezett egy üzenet az iskolai bullyingról, iskolai bántalmazásokról beszélgetünk. Egyébként a bántalmazás nem teljesen fedi a bullyingnak a fogalmát, csak mondom azoknak, akik kötekszenek már valahol hangosan azért, hogy a rádióban megint nem
1: beszélnek. Bántalmazás, zaklatás, nevezhetjük.
0: Bullying úgy hívják. Sziasztok, hetedikes voltam, és 37 éve érettségiztem. A román tanárnő, aki osztályfőnököm is volt, felpofozott. Hogy oka volt-e vagy sem, nem emlékszem, csak a pofra. Szerintem joga nem volt. Én azóta adósnak érzem magam, közben amikor látom, eszembe jut, a múltkor egy parkolóban láttam, kicsit tartotta, hogy nem szálltam ki az autóból. A barátnőm is kapott, és ő fodrásznő lett, mondta, hogy az én pofonom is letudva, de azt én kell letudjam, nem tudtam feldolgozni. Most nem értem, a barátnőd vissza is adta?
2: Hát vagy... gondolom, hogy olyan frizurát nyírt neki, hogy hozzá képest az erdély csóri nyakú kakas az egészen elegáns volt.
0: Mert ha így van, de akkor szintén... azt imádni fogom ezt a sztorit.
2: De, igen, de hallgatónak üzenném, hogy szerintem ne vigyed magaddal. Tehát, hogy a 37 éve érettségiztél, ez olyan mindegy. Benne, nyilván nem azt mondom, hogy örülni kell neki, nem. De benned volt, és talán az a legfontosabb, hogy megtanultad, hogy vannak az életben rossz helyzetek. Viszont abban élni, könyörgöm. Rég
1: ha netántán iskolai, vagy iskolapszichológusok is hallgatnak bennünket, én nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményükre is. 0735488888. Éva közben ír nekünk, pedagógusként azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz észrevenni a bullyingot, ha csak azt várjuk, hogy valaki majd jelentkezik és elmondja. A gyerekek sokszor egymás között rendezik le, vagy inkább nem szólnak senkinek. A tanárnak figyelnie kell arra is, hogy ki marad mindig egyedül, ki nem akar szünetben kimenni, ki változik meg hirtelen. Szerintem a tanár nem rendőr, és nem tud minden pillanatban mindenhol ott lenni, de nagyon sokat számít, ha a gyerek tudja, hogy van egy felnőtt, akihez bizalommal fordul.
2: Egyébként, bocsi, ezt az utolsó mondatot hadd ragadjuk ki a szövegkörnyezetből, és szerintem nagyon-nagyon fontos mindenkinek, akinek gyereke van, hogy legyen egy felnőtt még gyerek mellett, aki nem te vagy szülőként, mert lehet, hogy nem tud neked valamit elmondani, mindegy, hogy miért. Nem,
0: ezért mondtam én, hogy nagyon fontos a jelenségben.
2: De legyen egy felnőtt, akivel tud kommunikálni, és add meg neki a lehetőséget, vagy próbáld meg megteremteni neki ezt a lehetőséget.
0: Igen, erről nem, de csak alá szerettem volna húzni, hogy valóban talán a legfontosabb az egész történetben, hogy megteremteni azt a környezetet, ahol a gyermek, vagy neked, vagy a tanárnak, vagy bárkinek ezt el tudja mondani. És közben itt Rokmalasz üzenetét is mindjárt olvassuk, de még előtte szeretném elmondani azt, hogy azt is látom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig divat az, hogy fiam, árulkodni szégyen, árulkodni tilos. Ez egy rossz szó.
2: Te egy szekus picli vagy.
0: Igen. Tehát,
2: ez nem szabad. Egy idős, vagy többé kevésbé velem egy időstől hallottam.
0: Ja. Szerintem

0: Hát lehet majd, figyeljetek, van az a dolog, amit tényleg a gyerek kell elintézzen, de ez nagyon fontos, hogy meghatározzuk magunknak is, hogy mi az.
1: Én csak azt akartam még hozzátenni, hogy a gyerekek, hogyha le tudják rendezni egymás közt, az lenne nyilván a legszerencsésebb.
0: Hát de mégis hogy, mondjuk egy lelki bullyingot?
2: Például.
1: Kujakkal.
2: Diaz Mentát és a Mérget hallgatjuk itt a Rádió Gagán. Írjatok nekünk!

0: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Stressz?
3: Megvan.
2: Fáradtság?
3: Az is.
2: Akkor mi hiányzik?
3: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
2: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
3: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
2: Mert néha nem szabadság kell.
3: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
4: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószentmiklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
5: Egy falat, és hirtelen minden ismerős. Egy illat, és már is otthon vagy. Ez a Magétterem. Egy hely, ahol az ízek emlékeket mesélnek. Fedezd fel a magélményt. Magétterem Csíkszered a Mártonáron utca 34. Ízek, harmónia, mag.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobilvásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
8: ismét lágere.

0: iskolai bántalmazásról, bullyingról beszélgetünk, pontosabban Rokmalac ír nekünk: sziasztok titánok, jó beszélni a bullyingról, de nézzük csak a hosszú távú következményét. Ez a magatartás kivált egy pszichológiai jelenséget, a bizonyos fight or flight jelenséget, ami fontos a személyiség kialakulásához és a probléma megoldási készséghez. Na, most a sok putyukállással ezt ki akarjuk ütni az egyenletből, akkor hogyan fogja megtanulni az, akit bullyingolnak, hogyan oldja ezt meg? Lesz belőle egy bújdosó, antiszociális személy. Alapjaiban egy életképtelen egyén, nyilván egy komplex beszélgetés ez, nem lehet leírni egy üzenetben. Már egyszer.
1: Hadd utaljak vissza arra, amit az előbb mondtam. Ugye valamelyik hallgató írta, hogy lerendezik a gyerekek egymás között. Ez a szerencsésebb. Az akkor van, amit Rokmalac mond, hogy bekapcsol tehát, hogy gyakorlatilag muszáj. Akkor azt kell mondom, hogy pszichológiailag fejlődnie.
0: Jó, de megengedett itt közbeszólnék, hogy ha az az eset áll elő, hogy a gyerekek lerendezik egymás között, ott úgy is marad egy sérül gyerek.
2: Nem biztos.
1: Nem biztos, nem biztos, de ha lerendezik, akkor tehát a pont a lerendezés az úgy érzem, hogy ezt felülírja.
2: Itt szerintem az a hibás, hogy magatokból indultok ki. Te is, meg Rokmalac is. Tehát mindketten olyan személyiségek vagytok, akik igen, ki tudtok állni magatokért. Nem az ilyen embereket szokták bullyingolni az iskolában. És egy olyan ember, aki mondjuk vagy fizikailag képtelen bármit csinálni, és mondjuk nagyon csúnyán megalázzák testileg, nemileg, ahogyan el tudjátok képzelni, nagyon-nagyon csúnya dolgok történnek iskolákban. Vagy nem mondom a pszichikait, ami talán még súlyosabb és mélyebb, nem akarok itt most súlyokat tenni, tényleg, bocsánat, nem mondtam semmit. De nem tud, nincsenek rá eszközei. De nem azért, mert nem alakultak ki az anyaputyuk által, hanem egy olyan személyiség.
1: Hogy egyszer van, aki ezen nem tud túllépni iskolás korában, olyankor kell beavatkoznom valakinek.
2: Így van,
1: nyilván de... ez ilyenkor kell a környezete észrevegye, hogy valami baj van. Nem akarunk se szülőkre, se tanárokra, se senkire mutogatni, de érted, egy normál körülmények közt ezt valahogy észreveszik, és igen, akkor az elkövetőnek következményekkel kell számolnia.
2: Igen, csak ez is érdekes, hogy milyen következményekkel. Nagyon sok esetben az iskola arra tolja, amerre csak éppen tudja, mert hogy nem akar magának gondot. Érted, mert a tanfelügyelőség onnan megjön, nyilván a jogi következmények, meg a rendőrség, és akkor ettől most mindenki fél, de hogy ezt nem kéne, nem kell ettől a dologtól félni. Végre már természetes dolog kéne legyen, hogy igen, akár odáig elmenni.
0: Tel is tele vagyunk komoly üzenetekkel, de hát ez nem meglepő. Azt írja egy hallgatónk, hogy név nélkül kérő, hogy olvassuk be. Férfi vagyok, én középiskolás koromban voltam bullying áldozata. Nem voltam különösebben jó sportoló, és emiatt rendszeresen csúfoltak. Eleinte nevettem velük, mert azt gondoltam, hogy ha mutatom, hogy nem érdekel, akkor abba hagyják. Nem hagyták abba. Évekig tartott. Ma már felnőtt vagyok, de érdekes módon bizonyos mondatok még mindig eszembe jutnak, ezért nem értem, amikor egy felnőtt azt mondja, hogy ugyan már csak egy gyerek, majd kinő. Aki benne van, annak az egész élete.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: Iskolai bullying a téma a továbbiakban is, úgyhogy várjuk üzeneteiteket, mert tényleg az elmúlt órában hát rengeteg SMS és WhatsApp üzenet, sőt Facebook üzenet is érkezett, úgyhogy pötyögjetek nekünk.
1: Bennem még mindig visszhangzik a hallgató, aki név nélkül kérte az üzenetét, neki az üzenete, mert hogy... Van, ismerek egy esetet, ami nagyon-nagyon összecseng ezzel, de majd később mondom el.
2: Egyelőre maradjunk itt, illetve hogyha van ezzel kapcsolatban olyan dolog, amit inkább le akartok írni, lehet még az is segít, ha megírjátok nekünk. 0735488888.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
3: Reklám. Újabb hosszú nap az irodában. Találkozók, ügyekintézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket, vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
5: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
7: Építs karriert a borbély szakmában. A Bourbonnec Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a bourbon.ro-n.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Csak figyelmeztetés kapott, mégis megpróbálta lefizetni a rendőröket egy férfi. Hétfőn hallgatják meg a Muresán kormány miniszter jelöltjeit. Holnaptól enyhén emelkednek a nappali értékek, az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kristó Ákos. Ma tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, a Brent hordonkénti jegyzése 98 dollárra esett. Az árcsökkenéshez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a korábban leállított kelet-nyugati olajvezetéket, miközben az Egyesült Államok és Irán között is folytatódtak az egyeztetések. Romániában ezzel szemben tovább drágult az üzemanyag, a Petromnál a standard benzin literje 9 lej 99 banira emelkedett. Csíkszeredában az ÖMV-nél már 10 lej fölé került a benzinára, a gázolaj legolcsóbban 10 lej 91 banik körül kapható. Zorin Grindánó szociáldemokrata párti elnök és Ilie Bolozsán nemzeti liberális párti elnök ma egyeztetett a Siegfried Muresán vezette kormány beiktatásának menetrendjéről. Politikai források szerint abban állapodtak meg, hogy a miniszterjelölteket hétfőn hallgassák meg a parlamenti szakbizottságok, a bizalmi szavazást pedig kedden tartsák. A szociáldemokrata párt álláspontja ugyanakkor egyelőre nem változott, a pártvezetőségek korábban egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a Muresán kormányt, a végső döntést azonban az országos politikai tanácsnak kell meghoznia. Muresán közben a Nemzeti Liberális Párttal és a Mentsétek meg Romániát szövetséggel már tárgyalt, ma pedig az RMDSZ képviselőivel is egyeztetett a kormányprogramról. Egy brassói férfit 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, miután 100 lejjel próbálta megvesztegetni az őt megállító rendőröket. A sofőr Viktória városban 76 km/h haladt az 50-es korlátozásnál, de a rendőrök csak szóbeli figyelmeztetést adtak neki. Ennek ellenére a férfi egy 100 lejes bankjegyet nyújtott át az egyik rendőrnek, azzal a mondattal, idézem, hogy egyetek meg egy sült húst. A rendőr visszautasította a pénzt és feljelentést tett. A férfi beismerte tettét, büntetését 2 év próbaidőre felfüggesztették, emellett 90 nap közmunkát kell elvégeznie, a 100 lejt pedig elkobozták. Egy felmérés szerint a romániaiak 47%-a támogatná az előrehozott parlamenti választásokat, és pontosan ugyanennyien ellenzik. A megkérdezettek 36%-a határozottan szükségesnek tartja ezt a jelenlegi politikai válság megoldásához, további 11% pedig inkább támogatja. Ezzel szemben 26% inkább elutasítja, 21% pedig határozottan ellenzi az előrehozott választásokat. A válaszadók 6%-a nem foglalt állást a kérdésben. A kutatásból az is kiderült, hogy 79% szerint Románia rossz irányba halad. Az Európai Unió tanácsa a további 3 évvel 2029. szeptember 22-ig meghosszabbította az Ukrajna területi épségét, szuverenitását és függetlenségét veszélyeztető személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedéseket. A szankciós rendszer több mint 3000 személyt és szervezetet érint, és többek között vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint a pénzügyi források rendelkezésükre bocsátásának tilalmát tartalmazza. Az EU júliusban fogadta el az Oroszországgal szembeni 21. szankciót, csomagot, amely további bankokat, vállalatokat, hajókat és az orosz hadiiparhoz kapcsolódó szereplőket vett célba. A következő napokban még hűvös, változóan felhős idő várható, Csíkszéken elszórtan zápor is kialakulhat, a nappali csúcsértékek 14-17 fok körül alakulnak. Hétvégétől fokozatos enyhülés kezdődik, vasárnaptól 18-19 fok is lehet, miközben az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek.
2: Most pedig. Bullying, azaz gyerekek szekálása, verbális vagy fizikai bántalmazása. Erről beszéltünk az elmúlt órában, és az a helyzet, hogy ez egy olyan téma, amit kicsit úgy voltam az elén, hogy erről nem akarok beszélni, de egyre inkább azt érzem, hogy kell.
1: Igen, bár nagyon szeretitek, hogyha itt röhögünk, meg mindenféle vicces dolgokról beszélünk, nyilván az is része a vagányvágánynak, viszont most, hogy iskola kezdés van, és látunk dolgokat, úgy gondoltuk, hogy igencsak fontos téma.
0: Sokan írtatok, úgyhogy a továbbiakban is tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Jön Berkes Olivér, itt a Visszakér a múlt.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
13: Vagányvágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nehéz témánk van, és az a helyzet, hogy egyre inkább úgy gondolom, hogy erről csak kell beszélni. Az előző órának talán a legfontosabb gondolata az volt, hogy a bullying, bár valaki írta nekünk, hogy ez tulajdonképp csufolkodás, de hát nem. Ennél sokkal ez több minden. Ez fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás. Nincs igazi becsületes magyar szavunk rá, bár lenne. Ez olyan dolog, amivel a legfontosabb, amit kezdeni lehet, hogy valahogy a gyerek tudja ezt feloldani. Nem baj, hogyha van erre egy felnőtt, akivel meg tudja beszélgetni, és azt is hozzátenném, hogy ez az iskolai zaklatás, bántalmazás, erőszakoskodás, ami nagyon-nagyon
1: mindig
0: nem
1: fedi rendesen, amúgy.
0: Így van. Az igaziból akkor lehet vele valamit kezdeni, hogyha nem csak a felnőttek, hanem mondjuk a többi iskolás is látja, és nem mennek el mellette.
2: Ugye az előző órában kaptunk egy üzenetet egy férfitól, aki kérte, hogy név nélkül olvassuk be üzenetét. Nem voltak jó sportsikerei, hát pontosabban azt írta, hogy nem volt jó sportoló, és emiatt bullying áldozata volt. És akkor említette Zsolt, hogy erről szeretnél valamit.
1: Igen. Képzeljétek el, hogy ismerek egy srácot, akit ilyen nagyon magas ember volt, és mindig a tudományok érdekelték, már gyerekkorában is. Egyáltalán semmi nem érdekelt, ami autók, meg sport, meg ami a fiúkat általában úgy szokta érdekelni. Végig szivatták, de ilyen nagyon mocskosul az iskolában, de hát egész komoly szintre mentek a dolgok. Szülők is egyébként már egész komoly szintre vitték az egészet. Függetlenül ettől egy olyan sérüléssel él mai napig, hogy nem tud megfutamodni. Tehát egyszerűen rosszul lesz, majd olyasmi, mint a fóbia. Tehát, hogyha meg kell futamodnia bármitől, egyébként a Göteborgban végezte most el az egyetemet, ógörög szakot, tehát, hogy nem egy buta emberről beszélünk, és még egy jó fejemberről is beszélünk, csak egyszerűen van egy ilyen frásza, hogy sietni tud, de futni már nem. Addig szivatták az iskolában a tornával, meg a milyen bénaval, csak akad össze a lábad, és nem tudsz kettőt lépni, és...
0: Nyilván ez egy pszichoszomatikus valamit produkált, ez sajnos elő tud fordulni. Nem is tudtak szerintem, még most se igazán tudnak mindent mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Nagyon-nagyon nehéz akár a szakpszichológusnak is ezt úgy megközelítenie, hogy feloldja, mert ugye emberek különböző típusok, és valaki, aki eleve egy ilyen befele fordulóbb, csendesebb, nem kommunikatív valaki, az azt hiszem, hogy még nehezebb helyzetben van.
1: Vannak alaptételek, amelyeket azért jó figyelembe venni. Tehát például az, hogy ne reagáljunk indulatból, hogyha ilyen történik. Tehát itt nálunk még mindig az a divat, hogy ha a gyermekedet felpofozzák, akkor reggel, másnap reggel ott vagy, felpofozod a másiknak a gyermekét.
0: Vagy a szülőjét.
1: Tehát én sajnos ilyet láttam, tehát testközelből láttam ezt, tehát, hogy reggel mentünk az iskolába, a másik apuka megjött, és felpofozta a másik gyermeket. Tehát ezt ne csináld.
2: Hát sőt, sok híradásban is látjuk ezeket a dolgokat, igen. Andrea írja, édesanyaként azt látom, hogy a bullying sokszor nem ott kezdődik, hogy valakit meglöknek vagy megvernek, sokkal hamarabb kezdődik egy becenével, egy gúnyos megjegyzéssel, azzal, hogy valakit rendszeresen kihagynak a közös dolgokból. A gyerek pedig sokszor nem mondja el otthon, mert szégyeli, vagy attól fél, hogy még rosszabb lesz. Szerintem az iskolában nem csak azt kellene megtanítani a gyerekeknek, hogy ne bántsák egymást, hanem azt is, hogy mit tegyenek, ha látnak egy ilyen helyzetet. Mert sokszor az osztály többi gyereke lenne az, aki meg tudná állítani. Igen, csak kérdés, hogy meg tudják-e a gyerekek ezt tanítani egymásnak.
0: Hadd olvasok egy üzenetet a
1: következőkben.
0: Ja, már nincsen annyi időnk. Jó, na akkor mondjuk egy telefonszámot, mert a témát azt egyáltalán nem veséztük ki. 0735488888 lehet írni nekünk WhatsApp-en, lehet SMS-ben. Ha valakinek van olyan dolog, ami nyomja a lelkét, írja meg, hát egy kicsit segít.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Viccelőn kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, testünket azokat visszatesszük a mikrofonok mögé, mert hogy arról beszélgetünk, ugye van ez a hosszú üzenet. Kérlek szépen akkor Zsolt, ugorjál neki.
1: Sziasztok, a 70-es években történt a liceumban az Ellemi után, új környezet, új diákok, tanárok, újak, mellesleg román szekcióba csöppentem. Volt egy tanár sok közül, aki a lányokkal borzasztóan viselkedett. Nem tudtuk mire vélni, a fiúk kiálltak mellettünk, hosszú 4 év volt. Az érettségi bulin derült ki, hogy volt egy fogyatékos lánya, és akkor nyert magyarázatot a viselkedése, de szerintem ez nem hatalmazza fel a tetteire. Negyed évente rendre minden lány bukott az anyagból. Sajnos ez volt a hozzáállása a diák lányokhoz, az egész osztályban, panasz pedig nem volt hová tenni, szép napot nektek. Hát igen, ez egy másik kategória egy picikét, de valóban.
0: Azért más talán ahhoz képest, hogy nem egy diákot ragadott ki a többből, így hanem van. Egy nemet ragadott ki. Ezért ma egyébként a tanártól ezek páros lábbal rúgnak ki az iskolában.
1: Hát ez sajnos egyetemeken is nagyon-nagyon gyakori. Ismerünk rá példákat, Kolozsvárról például, de amúgy olyan szempontból meg...
0: A pszichológia akár, szakos tanár, akár, aki de volt az lányokat, azt hiszem, hogy ezt most már beelküldték a francia.
1: Meg a fizikán is volt ez a...
0: Na, ott is volt. Mondok, egyébként valami hasonló cipőben voltam én is, volt olyan tanárnőnk, aki nem szerette a fiúkat, nem egészen értettük, hogy miért, aztán később ugyanígy.
1: Én voltam olyan helyzetben, hogy volt egy meleg tanárunk, aki nem szerette a lányokat. És bennünket idegesített a legjobban, mert láttuk, hogy a lányok sokkal jobb dolgozatokat adnak le, meg jobban dolgoznak, meg többet tanulnak, mégis mi kaptuk a jobb jegyeket is. Nagyon nehéz ezzel említeni. Olyan szempontból csatlakozik a témánkhoz, hogy ez is egyébként életre szóló nyomokat hagyhat az emberekben. Gondoljatok csak bele, a iskoláról kerül szó, mindenkinek van egy sztoria egy rossz tanárról, minimum.
0: Igen, de az más, tudod, amikor a tanár az...
1: Van úgy, hogy egyet PC-sz ki.
0: Igen, de mondjuk tehát, hogy a tanár is tud buli lenni ebben a történetben, ez így igaz.
2: Ja. Egy az egyben.
1: Például emlékeztek, meséltem arról a német tanárnőről.
2: Igen.
1: Aki elmondta, hogy milyen hülyeség angolt tanulni. Na, ugyanez a német tanárnő mondta szintén az osztályának, hogy egy diák a képen akkor hiányzott, hogy ő azt mennyire utálja. Tehát ez már bullying.
0: Őszintén, tehát hogyha én ennek a tanárnőnek az igazgatója lennék, akkor lenne egy-két keresetlen szavam hozzá. Illetve azt mondom, hogy nagyon megkeresett szó. Vannak itt még üzenetek.
2: Én egy másikat olvasnék, Zsolt ír Marosvásárhelyről. Az én fiamat azért piszkálták az iskolában, mert szemüveget hordott. Először azt mondta, nincsen semmi baj, csak hülyéskednek. Aztán egyik reggel azt mondta, hogy fáj a hasa, és nem akar iskolába menni. Akkor már tudtuk, hogy valami nincs rendben. Szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolog, hogy ne csak azt kérdezzük meg, hogy mi volt az iskolában, mert arra a válasz mindig az, hogy semmi, hanem konkrétan kérdezzük meg, hogy volt ma valaki, aki megbántott, vagy volt olyan, hogy valaki egyedül maradt. Sokkal könnyebb ebben megnyílnak ilyenkor.
1: Igen, vagy nagyon-nagyon jól írod, és nagyon jól mondod. Én még egy dologgal kiegészíteném, ha netán észreveszed a jelleit, rögtön le kell a témára csapni. Én például hallottam, hogy a lányom beszél valaki mással, és mondta, hogy meg szeretne valamit vásárolni, de majd fizetés után megveszik nekem a szüleim, mert így beígérték meg. És akkor hallottam a telefonon, ki ott hangosítva, hogy jaj, nektek meg kell várni a fizetést az ilyenekért. És tudtam, hogy itt például ez az a téma, ez az a téma, amit vele meg kell beszéljek. Még azelőtt, hogy ő emiatt kényelmet érezze magát, mert hogy el kell tudja mondani, hogy nem azért fizetéskor vesszük meg, mert nincs rá pénzünk, hanem azért, mert így döntöttünk.
0: Jogos ez a dolog, jó. Van még néhány üzenet.
1: Júj.
0: Én ezt megpróbálom most még belefértetni ebbe a megszólalásba. Nem olvasok nevet hozzá, mert nem volt aláírva, bár tudjuk, hogy ki írta. Sziasztok, én az 1-4 osztályban voltam bullyingolva egy félreértés miatt, ami miatt engem elkönyveltek egy hazug gyereknek, és az osztálytársaim nem beszéltek velem, cikiztek, ellopkodták a könyveimet, és a tanítónő nem hitte, hogy eltűntek. Bozasztó, hogy ezek olyan nyomokat hagynak az ember lelkében, amik ma még felnőttként is megmaradnak. Mai napig, ha valaki a szavahihetőségemet kérdőjelezi meg, szó szerint pánikrohamot kapok. Sőt, van egy volt osztálytársam is, akivel egy közös kereszt gyerekünknek gyűjtöttünk, és a keresztelőn pótlát gyűjtöttem, azzal ércelődött, hogy tudják otthon, hogy kéregetek? Én pedig megint az a 8-9 éves kislány lettem, aki nem tudja megvédeni magát. Őket soha senki nem büntette meg, nem érezték annak a súlyát, hogy mit okoznak egy társuknak. Szerintem egyáltalán nem kifogás, hogy gyerekek, ez lassan 20 éve volt. Pedig azóta milyen szimpatikus felnőtt lett belőled. Mi veled tartunk.

0: Sziasztok, vagányok! Sziasztok! Szép napot! Erről a problémáról sok és sokféleképpen lehetne felhozni okokat. Röviden leírom, hogy az én lányomat 6. osztályban a román tanárnő szégyenítette meg olyan módon, hogy iskolai szorongást kapott. Nem kis kezeléssel kísérve pszichiátria és ideggyógyászat, amit most is gyógyítjuk. Most 12-es, és csak annyi volt az eset, hogy nem volt iskolában betegség véget, amikor visszament a tanárnő, feleltette, és mondta a tanárnéni, nem tudom, mert nem voltam bent iskolában, de nem értem, és felírta a ragozást a tanárnő a táblára, aláhúzta, amit tudott a lánykám, és azt mondta a tanárnő, menj helyre, mínusz 5. 5-öt kapsz, azért, mert nem voltál itt, hanem 4-es lenne, hallgatsz itt az új piros szvetteredbe, ahelyett tanultál volna, és megjegyzem, jó tanuló volt, és erős osztályuk is volt. 9.50-nel 11. tanuló volt, szinte tiszta 10-es médiával volt az osztály. Nem feltétlen a gyerek tud csúfoskodni, a felnőtt is megteszi, csak az a nem mindegy, hogy a gyermek hogy dolgozza fel. Mi például idegrendszeri hibernálást kaptunk akkor este, azt úgy kell elképzelni, mint a kálcium hiány, csak sokkal veszélyesebb, teljes merevedés hirtelen és pontosan vacsora közben. Nem tudja és ne ijált senki. Köszönöm, hogy leírhattam, és igen, nyomja a lelkem. Üdv, Kati. Kati, reméljük, hogy jól esett, hogy, vagy nem csak jól esett, reméljük, hogy segít, hogy ezt leírtad. Remélem, hogy valamennyire ki tudtam követni azokat a részeket, amit a telefon elírt, és igen, pont erről beszélünk amúgy, hogy ez mennyire káros tud lenni, és ezt nem csak 12. osztályig, hanem valószínűleg ez egy olyan történet, ami az embert végigkíséri élete során.
1: Nagyon szépen köszönjük amúgy, hogy ennyire megnyíltok. Ír egy másik hallgató is egy SMS, névtelenül kérlek. Engem bántalmaztak végig az iskolában, a liciben. Mindig volt valami, amiért később fogdostak is, meg még sok mindent el lehet képzelni. Sajnos akkor nem tudtam mi az, hogy segítséget kérjek. Nyílt titok volt, de valahogy mégsem segített senki nekem. Balhé és kemény, rossz gyerek lettem védekezésképpen. Most már felnőtt vagyok, kiterápiáztam, rendben vagyok, és érdekes, a kocka is fordult nagyon, mert az akkori nagyok erősen összementek, és folyton lejtmenetben vannak, már akiket még látok itt-ott. Talán a sokból egy vagyok, aki meg tudtam lépni azt az egészet, büszke vagyok magamra, de sajnos kevesen ilyen erősek, ezt régebben is lehetett látni, és most is, hogy kevés, aki életében megoldódik egy bántalmazás dolog.
0: Nagyon jól írod.
2: Igen, ez egy nehéz történet. Ugye ez a fight or flight, amit Rokmalac emlegetett egy kicsivel korábban, ez a szerencsésebbik, amikor bekapcsol ez. Egyébként tehát a másik hallgatónak, akinek a lányát az iskolában ugye a tanár, meg ez, tényleg nem értem egyébként, tehát azt hiszem, egy tanárnak ennél több pedagógiai érzéke kéne legyen. Persze tudjuk, hogy van olyan, hogy egy tanárnak egy adott diák unszimpatikus, de egy profi túllépik ezen.
0: Most
2: tanárként
0: hallottam a napokban, hogy valaki felmondott tanítói tisztségből arra hivatkozva, hogy ő ezt nem tudja csinálni. Ennél korrektebbet,
1: hát ez még a korrektebb.
0: Ennél korrektebbet én nagyon rég hallottam. Akkor lehet üledezni, de őszintén, tehát ez sokkal jobb, tehát ez nagyon korrekt. Belátja, hogy ez neki nem való.
2: És nézd meg, Nándortól milyen szép üzenetet kaptunk, jól is esik. Azt mondja, hogy Kolozsváron a pszichológiai karon Szamos Közi Istvánt az incidense után kitették az egyetemről.
0: Hát igen, csak az
2: elnézést, a kérdés. Hadd szúrjak ide valamit, Porseggibe más helyébe.
0: Igen, és az a helyzet, hogy azt arról azóta se beszélünk. Oké, egy nagy port kavartak a médiában, meg minden. A sok károsult ember, akiket éveken keresztül.
2: Több embert ismerek, aki azt mondta, hogy neki köszönhetően utálta meg a szakmáját.
0: És nem csak. Én ott is ismerek, aki sérült. És le tudjuk annyi, hogy kitették az egyetemről, és kiteszik azokat, akik így viselkednek.
2: Kicsit túl későn volt, és talán túl kevés is, de legalább ennyi megtörtént. Még egy regbesugást megérdemelt volna.

jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi

0: őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga Sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: 0771 689 283.
4: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na, még mindig a bullyingnál tartunk, ez majd egy ilyen komolyabb vagány-vágány. Nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyire meg tudtok nekünk nyílni, és reméljük, hogy nektek is jól esik, hogy van ahová megnyílni, mert hogy egyáltalán nem szeretnénk félváról venni ezt a témát. Van még egy érdekes dolog a bullyinggal kapcsolatban, én nagyon meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nagyon neves iskolákban történnek nagyon-nagyon súlyos esetek, és nagyon sok esetben vagy pszichikai, vagy pedig nemi bántalmazás. Rengeteg embert ismerek, aki neves iskolákban végezte el a 12. osztályt, tök mindegy, hogy milyen város, nem szeretnék még csak utalni se rá, de hogy én irtózatosan meglepődtem, hogy mennyire súlyos és mennyire sötét dolgok tudnak történni. Komolyan. Mert hogy úgy elsőre az ember azt gondolná, hogy oké, hát szok iskolában biztos élők sönnök. Nagyon előítéletesek vagyunk, ezt nagyon rosszul gondoljátok.
1: Zoltán ír
0: nem
1: nekünk.
2: Most ennyit nyomtam.
0: Nem hallottunk Gábort.
1: Hallgatom. Zoltán ír nekünk. A lányomról egy osztálytársa készített egy képet az iskolában, amikor evett és feltöltötte egy csoportba egy gúnyos szöveggel. Pár óra alatt szinte az egész osztály látta, amire hazaért, már sírt. Az volt a legrosszabb, hogy azt mondta, apa, holnap nem megyek iskolába, mert mindenki rajtam fog nevetni. Felkerestük az iskolát, beszéltek a gyerekekkel, de szerintem ez jól mutatja, hogy a bullying már nem ér véget akkor, amikor kicsöngetnek a telefon, hazaviszi a problémát a gyerek szobájába.
2: Igen.
0: Ja, erről beszéltünk.
1: Rengeteg eset van.
0: A cyberbullying. Rokmalac meg reagál, mert én mondtam, hogy azért nem lehet ennyire egyszerű, szerintem nem ennyire egyszerű, meg hogy nyilvánvaló, hogy ő is, meg például Bence reagált rá, ők egy erősebb alkatok, valószínűleg könnyebben túl teszik magukat rajta. Alapvetően sok sérelemre én is úgy gondolom, hogy felnőttként, hogyha rajtad ragad, az már a te problémád, de a bullying nem ez. Szerintem nem ez a kategória, és erre azt írja Rokmalac, hogy mint mondtam, ez nem egy egyszerű fehér-fekete beszélgetés, de aki felnőttként nem tud tovább lépni az egyszerűbb sérelmeken, az pont azt igazolja, hogy nem tanulta meg gyerekként, hogy mindig van valami fontosabb cél az életben, mint azon filózni, hogy milyen rossz volt akkor. Ez most nem az erőszakos bántalmazás kategória, engem is bullyingoltak. Elengedtem, mert volt fontosabb dolgom is, most meg már hiába próbálkoznak. A tudás hatalom, azt hallottam. Hallod, Rokmalac? Azért én rengeteg olyan bullying esetet ismerek, ami nem erőszakig ment el.
2: Értem, de a kisebb sérelem és a nem erőszak közt
0: ez így van.
2: Tegyünk különbséget, meg egyébként leírja azt, hogy tehát ez amikor kacagva írja le, hogy úgy neveztek már, mint hogy Rokmalacot, hogy Aragászku Pátrók, most már ugye, jó van, szerintem egyébként ez a jó, amikor ezen már tudsz egyet röhögni. Voltak nekem is ilyenek, valamiért az egyik srác tudom, hogy mindig azzal szivatott, hogy egyszer kölyök koromban egy hagymát úgy ettem, mint ha alma lett volna. Én ezt nem találtam olyan nagy dolognak. Mondtam, hogy oké. Okay. Tehát van, amikor próbálkoznak, azt nincs rajtad fogás, de valószínűleg, hogy ez be is munka van. A legfontosabb az, hogy túltedd valahogy magad rajta.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Rövid az idő, úgyhogy Tamás üzenetét gyorsan olvasom. Én egyszer látom, ahogy az iskola előtt három nagyobb fiú körbeállított egy kisebb gyereket, nem verték, de folyamatosan lögdösték és elvették a táskáját. A legrosszabb az volt, hogy körülöttük vagy 20 gyerek állt, és mindenki nisze, senki nem ment oda, végül én szóltam rájuk.
1: A gyerekektől, na ezt nem várnám azért éppen el. Szép, ha megtörténik, hogy a közösség mondjuk kiáll valakiért, de sajnos nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Jól van, én azt mondom, hogy élmény volt veletek ez a két óra ebben a témában, és meg tudom ígérni, hogy visszatérünk még rá.
2: A következő órában legalábbis egy lehelettel finomabbra fogjuk venni. Szeretnénk már egy kicsit kacagni, úgyhogy témát váltunk.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbe mutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Ízek, amik itthon születtek. Az Amigo nem csupán egy bolt. Minden, ami a miénk, amit itt termelünk és itt gondozunk, ezért kedvenc klasszikusaid mellett nálunk mindig megtalálod székelyföld kincseit helyi termelőinktől. Szeptemberben az Amigo polcaink Kozma Vilmos gondosan termesztett helyi zöldségeivel és a Gál Balázs pékség kemencében sült kenyereivel és kiflieivel találkozhatsz most kedvezményes áron. Gyere és töltsd meg a kosarat helyi termékeinkkel, mert ha a helyit választod, a saját közösségedet építed. Ami a miénk, ami értünk van. Amigo.
7: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Szeretnél egy Smart TV-t?
11: Akkor vásárolj a Maté Falvi takarmányboltban.
10: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
11: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté Falván a vasútállomással szemben. Maté Falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Online hitelekkel csalt ki egy férfi több mint 20 ezer lejt. Egy képviselő bírálta az RMDS kisebbségi nyelv használatáról szóló javaslatát. Holnaptól enyhén emelkednek a nappali értékek, az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek. Jövök a részletekkel, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Karbantartási munkálatok miatt holnap és pénteken több csíkszeredai utcában szünetel az áramszolgáltatás. Holnap 8 és 15 óra között a Szentlélek utca 51-75 szám alatt nem lesz áram. Pénteken 8 és 16 óra között a Csiba és a Várkő utcában kell áramszünetre számítani. Egy 26 éves Galac megyei férfi hitelintézeti alkalmazottnak adta ki magát az interneten, és így szerezte meg két Maros megyei személy személyes és banki adatait. A gyanú szerint nevükben három online hitelt vett fel összesen több mint 12 ezer leértékben, egyikük bankkártyájáról pedig további 7800 lejt utalt el. A rendőrség szerint az okozott kár meghaladja a 20 ezer lejt, a férfit őrizetbe vették, a házkutatás során mobiltelefont és SIM-kártyákat foglaltak le. Dan Tanász Aur képviselő a parlamentben bírálta az RMDS által kezdeményezett közigazgatási törvénykönyv módosítást. A javaslat lényege, hogy megmaradjanak a korábban megszerzett kisebbségi nyelvhasználati jogok azokon a településeken is, ahol egy kisebbség aránya egy későbbi népszámláláskor a 20%-os küszöb alá csökken. A parlament hivatalos adatlapja szerint a tervezet ennek érdekében törölni azt a rendelkezést, amely ezeket a jogokat a következő népszámlálás eredményeinek érvényesítéséig garantálja. Tanászló azt állította, hogy a kezdeményezés a magyar nyelv hivatalos státuszának erősítését szolgálja Hargita és Kovászna megyében, és közölte, hogy pártja ellene fog szavazni. A tervezet jelenleg a képviselőház előtt van, a döntőház pedig a szenátus. Több mint 1000 engedély nélküli beavatkozást azonosította a Delgaz Grid az év első 8 hónapjában. Az esetek többsége villamos energialopáshoz kapcsolódott, de közel 450 alkalommal a földgázberendezéseket manipulálták. A vállalat becslése szerint összesen mintegy 15 millió kilowattóra energiát használtak fel szabálytalanul, több mint 14,5 millió lejkárt okozva. A cég arra figyelmeztet, hogy a mérőórák és vezetékek szabálytalan módosítása nem csak bűn, csak bűncselekmény, hanem tüzet, robbanást, mérgezést vagy áramütést is okozhat. Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú Besztercei Glórián. Szeptember 26-án a Sepsio SK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfele. A besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glórián jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümnikó Vülcse ellen folytatja szereplését. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is. A következő napokban még hűvös, változóan felhős idő várható, Csíkszéken elszórtan zápor is kialakulhat, a nappali csúcsértékek 14-17 fok körül alakulnak. Hétvégétől fokozatos enyhülés kezdődik, vasárnaptól 18-19 fok is lehet, miközben az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek.
1: Most pedig. Tudod, mit te okai dolgot, aj de hát é. Azt mondják, engem nem engednek be Japánba, hogyha meg múzeumba, mert tele vagy tetoválva.
0: Habár nekem kevesebb a tetovál.
1: Hát azt el tud rejteni.
2: Hát még szerintem engem se ilyen logika mentén, a lábamon van egy tetoválás.
1: Rövid nadrágban nem mehetsz be.
2: Felhúzom az oknimat.
1: Szégyeljék magukat.
2: Jól van, akkor egy újabb órát kezdünk a Vagány-vágányban. Díszabos volt Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Hozzuk a slágereket is, új zenéket is a tetoválások mellett. Hamarosan Hugel is szóltó is szólni fog, viszont előbb jön a The Chainsmokers is, hallszik közösen a Closer.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány-vágány.
14: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Az az érdekes, hogy mindhárman úgy beszélünk erről a következő témáról, hogy mindhármanunknak van tetoválása. Most nem tudom, Bence, neked csak egy kicsi van, hogyha jól tudom a lábadon.
1: Nekem csak ennyi.
0: De hát azért...
1: Pedig nagyobb azért a felület.
0: Nagyobb a felület, de hát én úgy látom azért még Zsoltnak is fér egy-két helyre.
2: Van, és a legtöbb helyen most, amiről beszélni fogunk, olyan korlátozások vannak, hogy látható helyen lévő tetováltokat korlátoznak. Igen. Tehát, hogy mesztelen felsőtesttel mész, amúgy se engednének be bizonyos helyekre, de hogyha látható tetoválásod van, akkor semmiképp. Ez egyébként nem előítéletből származik, hanem olyan országokról beszélünk többnyire, ahol vagy vallási okai vannak a tetoválásnak, vagy pedig alvilági okai, vagy pedig börtön viselt okai.
1: Hát édesanyám még ezelőtt 10 évvel mondtott, akinek tetoválása van, az börtönben van. Mondom, hogy hát ez az én manapság már nehezen állja. Most már mehetnék
0: én is a dutyiba.
1: Hát Gábor, amilyen arcod van, nem csodálkoznék. Mérültél?
0: Miért? Milyen arcom van? Na gyere, mondj!
1: Hát ilyen 3,5 év.
0: Minimum letöltendő.
1: Annyit adok én.
0: Felfüggesztetben sem nem gondolkodhatunk?
1: Nem, okay. Nem, azért annyira nem veszélyes, hogy nyaktól fogva felfüggesszünk, hova gondolsz.
2: Jó, hát nyilván Japán az első, azt nagyon sokan tudjátok, hogy Japánban a hőforrások az, amely egyébként az ország egyik legnagyobb látnivalója, oda nem engednek belátható tetoválással, illetve a legtöbb spába, fitnessterembe és múzeumba se. Úgyhogy látható tetoválásaid vannak. Nyilván ennek a jakuza az oka, ugye ott egy szubkulturális formája van ennek a tetoválásnak, kifejezési formája ennek a tetoválás dolognak. Többnyire azok tetoválják tele a testüket, akik ezzel jelezni szeretnék, hogy tartoznak egy olyan alvilági szervezethez, amelyet ugye a japán állam nem tud legyőzni, legyűrni, megfejteni most már évtizedek óta.
1: Ez lett a Yakuza.
2: Igen, amelynek neve egyébként egy kártyajátékból jön,
1: ha
2: csak mondom.
1: Ha hiányzik a kicsi ujjad, akkor bemehetsz, mert az is a Yakuzánál lehet, hogy ugye benne van az, hogy a Yakuzánál, ha a büntetést kapsz, hogyha nem teljesítettél valami feladatot, akkor kicsit lefaragják az ujjacskádat.
2: Ki hív Bencében az órában? Nem te tudják, hogy műsorban vagy?
1: Nem nagyon.
0: Hát... Na és ajánlás is van, ugye a kisebb tetoválásokat raktapasszal le lehet, vagy el lehet fedni, viszont a nagyobbakat abszolút nem, de szerintem a nagyobbakat is lehet raktapasszal, vagy valami, nem tudom, be kellene bekariókázni. Habár az se jó, mert akkor...
2: Fene.
0: Az se jó, mert akkor is feltűnő, tehát
2: figyelj, jó, tehát, hogy olyan tetoválásom lenne...
0: Japánban nem megyünk.
2: Van egyébként, ami sérthet bizonyos embereket, akkor arra vigyázok, hogy azon a bizonyos helyen, ahol sértheti, ott ne látszon. Erre ennyire lehet figyelni. Tehát ennyire azért elég parasztal tetovált vagy, mondom neked, kedves hallgató. Tehát, hogyha mondjuk magadra tetováltattál valamit, amivel ellenzel valamit, most mondok egy nagyon jó példát, ismerek egy hölgyet, akinek egy égő templom van a nyakán, és az első útja, miután magára tetováltotta, Vatikánba vezetett. Ezzel a dologgal nem értek egyet. Tehát, hogyha valamit képviselsz, és valamit nagyon akarsz hangosan képviselni, tedd meg, viszont ne direkt támadj vele embereket.
1: Így van, mert aztán ne repődjél meg, ha Vatikánban nem engednek. Egyébként az amerikai turista mondjuk nem ezen volt meglepődve, hanem hogy miniszoknyában nem akarták beengedni, de aztán elmagyarázták hát, neki. Na mindegy, vannak dolgok.
0: Nem is értem, hogy miért volt meglepődve. Menjünk egy kicsit tovább az Egyesült Arab Emírségekbe, Dubájba és Abu Dhabiba. Mivel volt egy eset is, 2023-ban egy nőt kitoloncoltak Dubajból egy mellkasán lévő keresztetoválás miatt, az iszlám megsértésének minősítették.
2: Na, ezt már hülyeségnek tartom úgy, ahogy van, már bocsánatot kérek szépen. Tehát egészen addig, amíg nincs rajtam bármilyen vallásnak a tiltó jele, vagy a tiltott jele, ami mondjuk áthúzva valami, vagy megmocskolva, hanem a saját vallásom, hitemnek a kifejezése van rajtam bármilyen formában, azzal, hogy ti engem kicoloncoltok, szerintem ti követtek el vele bűnt, nem én azzal, hogy rajtam van.
1: Ja, mert az arab kultúra, meg ez az iszlám kultúra pont a magas toleranciáról híres.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

életél szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Amit mondtatok amúgy Abu Dhabiról, igaziból Dubájban volt, hogy valakit egy keresztetoválás miatt kidobta, az olyan mellek között volt szerintem, ott az is benne volt, hogy azt se kellett volna annyira mutogatni. Húzd fel a cipzárat, na most tényleg.
1: De állj meg, hogyha a mell kasodon, mondjuk a szedcsontjára volt, oda szokták egyébként a hölgyek. Tehát itt most nyilván, ha a sternum az látszik, akkor nyilván azt jelenti, hogy a cici kint van. De hogyha, mit tudom, a szedcsontodon van, és mit tudom, most Dubajról beszélünk, ahol mindenkinek minden látszik. Hát most miről beszél? Tehát, nem.
0: Fú. Hát Dubájban attól függ kinek minden. Tehát vádjál ott azért nem lehet. Ott egy száll cicibe nem mész ki a strandra, mert kidobnak az országból, vagy legalábbis
1: megbüntet. Dehogy nem, kimehetsz. Hogyha odavalósi vagy, akkor nem, de akkor meg nem az ország bünte.
2: Tehát a külföldi turista, hogyha külföldről van szó,
1: akármit csinál.
2: Nem a bikinire is vett.
1: Persze.
0: Bikini, igen, topless az nem működik, legalábbis több embertől kérdeztem. Nem tudom, kérdezd meg, neked vannak kapcsolataid még arra fel, hogy topless működik, de szinte biztos vagyok, hogy nekem van igazán.
1: Erre én se tudok mit mondani a toplessre, viszont a bikini azzal semmi baj nincs. Jó, meg hát a kirívó öltözkedéssel sincs, tehát most nézzétek azt árok, hogy vonulnak fel Dubajban. Hát tehát...
0: Elnézést, a dubályozás műfaja azért.
2: Jó.
1: Ugranék? Igen? Én egyet ugranék, mert van itt egy nagyon érdekes dolog, és ezt már nagyon-nagyon sokszor akartam mondani embereknek. Rengeteg emberen látok buddhista szimbólumot feltetoválva. A szimbólummal még nincsen probléma, de még több emberen látok buddhát. Na és az a helyzet, hogy Sri Lankán például a buddha ábrázolási tetoválások be vannak tiltva, és kitoloncolhatnak az országból, és beutazási tilalmat is kaphatsz, egy életre eltilthatnak. És ez azért van, mert általában, csak mondom azoknak, akiken buddha van, a buddhista hitrendszer szerint minden, ami a buddhizmusban mondjuk szentnek számít, vagy amivel dolgoznak ők, azt nem tesszük porba, nem mocskoljuk össze, tiszteljük, nem tesszük a földre, stb. A tetoválás az a bőrödön van, amit leizzadsz, összeporozol, összemocskolsz.
0: Tehát így értem.
1: Tehát nem csak Sri Lankán, hanem általánosan a buddhista hitrendszerben nem hisznek minden. A buddha tetoválások, nem hogy nem bíznek, hanem nem szeretik a... Nem, ez se igaz. Nem nézik jó szemmel, hogyha buddha van rá tetoválás, nem is illik, az az igazság. Úgyhogy ez nem csak Sri Lankán van így, bár Sri Lankán ugye konkrétan törvényt tiltja, de hogy más országokba sem néznék jó szemmel, és te se tetováltas magadra buddhát.
0: Nézd, azt hiszem, hogy nálunk is azért van ilyen, mondjuk korokkeresztet nem tetováltat, illetve magadra tetováltathatod, csak mivel, hogy önkényuralmi szimbólumnak minősül, és tiltott önkényuralmi szimbólum, ezért rendes büntetést vonz maga után, akár börtönbe is csukhatnak. Mondjuk mindig elgondolkozom, amikor valaki horogkereszttel jön szembe magára tetoválva az úton, hogy az illetőnek mi lehet a fejében, de...
1: Én pont nemrég láttam egy SS szimbólumot, egyébként nagyon látható helyen, itt az illetőnek a...
0: Azt a, mondják, a koponyát a...
1: Nem, a két est. Konkrétan. Okay. Itt volt a nyakán.
2: Lenne egy, akkor egy másik kérdésem. A tetováló művészek miért vállalják el ezeket a horogkereszteket például?
1: A megbízhatóbb, komolyabbak szóba se állnak ilyesmivel. Uh-huh. Sőt, én, akiknél szoktam tetoválni, mindenki egyértelműen jelezte azt, hogy bárki bármi ellen tetováltat magára valamit, azt nem tetoválja fel.
0: Benne van a pakliban az a helyzet elég gyakran, hogy a tetováló művész azért azon elgondolkodik. Meg a másik az, hogy nem csinál meg akármilyen tetoválást. Tehát még azt is, amire azt mondja, ami számára nem esztetikus, azt mondja, bocs, nem, mert nem fog jól kinézni, nem adom a nevem hozzá.
1: Mondtam, hogy rajtam van egy, és én ezt úgy vittem át a paklin, hogy hát életem egyik hazugsága volt, ezt most bevallom itt országvilág előtt, mert megkérdezte, hogy ez mi, és tudtam, hogy nem tetoválná fel rám, hogyha elmondom, hogy mi. Azt mondtam, hogy a kedvenc zenekaromnak a szimbóluma.
2: Van még több ország, ami ilyen tétoristás tetoválás szempontjából. Menjünk tovább, most slágerekkel is újzani kell. Itt lesz Offenbach és Julia Church, jól mondom?
1: Yes.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Megtetováljuk magunkat.
1: Azt meg ember.
0: Arról beszélünk.
2: Olyan kicsi kalapácsost, amit az mi ez? Maurik csinálják?
0: Sokan többen.
2: Vagy olyanra, az a tetováló, mert itt neked jönnek a ilyen modern tetováló.
0: Hát de amúgy, ha bár most már modern korban már nem mind, de a jakuza tetoválást az úgy készítik.
2: Kicsi kalapácsost.
0: Kopogtatva.
2: Na az igen.
1: Mai napig?
0: Hát igen, sok helyen.
2: Bocsánat, én ezt a cuccot kesicének hívom, amivel mi a tajást írik.
0: Olyan.
2: Arra emlékeztet a
0: legjobban. Ez bambuszból van, nagyon ki van érezve, és akkor a tetején van egy ilyen, hát nagyon. Nagyon. Nekem készült egy handpoke, ilyen kézzel szúrott technikával.
2: Neked mennyi
0: szúrt.
2: Pókod van?
0: Sok pókom van, handpoke-kal készült az egyik tetoválásom, azt viszont nem éreztem. Azt egy fém tűvel, tehát egy tetováló tűvel, csak kézzel nyomkodták.
2: Oké, ha legyen.
0: Na Gábor, még hol nem lehet tetoválni?
1: Azt nézem, hogy Malajziában is hát volt egy valós eset, 2019-ben egy turistát kitoloncoltak egy Allah feliratú tetoválás miatt. Nem tudott amúgy arabul, az internetről másolt le egy szép feliratot, úgyhogy így járt.
2: Tetováló haverokhoz megyek be, pisilik össze magukat, úgy röhögnek. Elmegy az ügyfél, volt egy gyanúm, hogy valami, kérdem, hogy mi a helyzet, mondja, hogy hát jött a hölgy, mondom, és? Hát beiratkozott orientalisztikára, most már kicsit tud kínaiul. Igen, és? Hát felül kellett írni a tetoválását, amin ezt ilyen minőségét megőrzi. Mert bement a másik, hogy nagyon szeretett volna kínai tanulni, valamit faljatok le, másik az ananászt konzervet, érted, vette, ott az első sót rávolta. Szóval azért kicsit meg kell gondolni.
0: Az a helyzet, hogy maradjunk ennél most egy kicsit a meggondolásnál. Én is kitoloncolnám az ilyet amúgy, aki csak így választ tetováló mintát. Vannak olyanok, akik dizájnból tetoválnak, az ő saját privát problémájuk, lehet, hogy megbánják, lehet nem, engem ez nem érdekel, ezt nem szeretném semmilyen módon véleményezni, viszont azt, amikor nem nézel utána, hogy az, amit magadra teszel, különböző kultúrákban mit jelent, na azt viszont elítélem. Mert hogy a különböző börtön tetoválásoknak nagyon szigorú jelrendszere van. És ezeket nem veszik figyelembe, hát tudod hány embert láttam itt már sellő tetoválással?
2: Az Oroszországba bekerülsz börtönbe, rosszul jársz. Az a pedofilnak a jele, ugye?
0: Igen, illetve a Mária a kisdeddel bizonyos kontextusban az azt jelenti, hogy anyát és gyermeket is gyilkolt.
2: Ilyen kedves.
0: A hátukon a nagy ortodox templom az minden torony 10 évet jelképez. Akinek van 5, az azt jelenti, hogy már jócskán.
2: Igen, ha valakinek viszont ilyen tetoválása van és meglátja az orosz maffia, vagy ukrán maffia, akkor számíthat arra, hogyha nem tudja bizonyítani, hogy ő valamelyik szervezetnek, mondjuk a Bratvának a tagja, akkor lehet, hogy a templom alá őt is beépítik.
0: Ugyanez a mese a térdre, vagy a vállra feltetovált dupla csillagról, ami igazából bizonyos mafia kultúrák, vagy alvilági kultúrákban azt jelöli, hogy senki és semmi előtt nem térdelsz, vagy nem hajolsz meg. Ezzel is sokat vállalsz, hogyha mondjuk egy, nem tudom, ukrán strandon, hogy lekapod magadról a felsőt. Tehát ezeket ugye azért meg kell gondolni. Oké, hogy tetszik, meg láttad egy filmben, főleg ha megnézted az Eastern Promises-t, aminek nem tudom mi a magyar címe, és pont erről szól többek között, erről is szól. Na, szóval ezeknek jó utána menni azért, hogy mit tetovál az ember magára.
1: Hát igen, de azért vagyok én úgy, hogyha még valamit magamra szeretnék tetováltatni, én nem utána nézek a dolgoknak, hanem saját kezűleg elkészítem azt a formát, vagy non-figuratív elemet, amit szeretnék magamon látni. Uh-huh. Nem az ilyen megszokott sablonos tetováló.
0: Jó, te most valami megint beugrott erről, amit most mondtál. Pont minap, egy hete írtam rá az egyik tetoválómesterre, hogy megkérem szépen, hogy igazolja, hogy ugye ezt AI csinálta ezt a mintát, és azt mondta, igen. Egyszer kiszúrod már azt is, tehát annyira egyenek lettek a tetoválások. Igen. Beírod a ChatGPT-nek, hogy mit szeretnél motivumokba ültetni, és ő neked megrajzolja.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Romania. Reklám. Buongiorno. Bonjour. Danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
1: Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
2: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
2: Viking Kft. A te biztonságodért.
3: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Klassz 3 réteges konyhai papírtörlő egy zsugor vásárlása esetén mindössze 7,85 baniba. A Hargita gyöngye ásványvizek 2 literes kiszerelésben egy zsugor vásárlása esetén most csak 2,90 baniba kerülnek üzletünkbe. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
4: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
5: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszűrő.

0: az autód.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
0: ismét látom.

0: tetoválásokról és olyan országokról beszélünk, ahova hát tetováltan nem nagyon tudunk beutazni, vagy legalábbis kiutasíthatnak, hogyha észreveszik. Nem tudom, hányan szeretnénk majd ellátogatni Észak-Koreába, de hát ott is vannak korlátozások ilyen szempontból.
1: Mert minden látható.
0: Azt mondják, hogy minden látható tetoválás hát ilyen red flag a hatóságok számára, és indoklás nélkül megtagadhatják a belépést. Nyugati szimbólumok ábrázolása esetén biztosan elutasítják a belépést.
2: Mit értenek el amerikai
1: zászló?
2: Szabadságszobor.
1: Donald Trump, Terminátor, McDonald's. Érted?
2: Make America Great Again a homlokodon.
1: De mondjuk, ha a hátadon van egy nagy Magyarország, ami szétesik darabjaira, és van fölötte egy turulmadár, az oké.
0: Okay. Habár várjatok, mert Trump jóban van Kim Jong-unnal, nem?
1: Hát szerintem az...
0: Volt már rád, meglátogatta őt.
1: Ne hallod, ne. Nem az, hogy bocs, nem volt semleges területen, azt hiszem Ománban, nem, hol találkoztak, valahol találkoztak.
0: Akkor mondok mást, ha Dennis Rodman arcát feltetováltatod magadra, akkor lehet, hogy be tudsz jutni Észak-Koreába, mert őt meghívták.
2: Hát rajta van egy-kettő az évarva.
0: Igen. Hallod, és őt beengedték.
1: Ne arra, hogy nem szeretnék egy Dennis Rodman magamon, még tetoválás formában sem.
2: Hát az, hogy Iránban nem lehet elmenni tetoválva, főleg bármilyen vallási jellegű tetoválással, és hogy nehezen kapják meg a hölgyek, a tetovált hölgyek az iráni vízumot, tetovált nyakig tetoválva, azt mondjuk ugye elképzeljük. Mondjuk
1: attól függ, hogy milyen tetoválásod van, mert ha full feketére vagy levarva, akkor szerintem elmében arról sem vagyok meggyőződve egyébként.
2: Hú, az amúgy nagyon azért veszélyes.
0: Úgy látom, hogy Irán nyugatiasodik, mert csak büntetést szabnak ki idézőjelesen, csak a pénzbírságtól a börtönbüntetésig terjedhet. Tehát beengednek az országba, csak lehet, hogy...
2: Lesítelnek, most semmi az persze, Iránban két év egy tetoválási mi az.
1: Mondjuk azt hiszem pillanatnyilag más bajuk van, de nem a tetó. Amúgy se engednek be most nagyon
2: külföldi. Képzeld, hogy valamelyik vezető az mondanak, hogy elnézést, de van itt egy Sebzsi Szentgyörgyi, amelyiken van egy nem tudom, holló tetoválás.
1: Ez a lövik a hormúzi szoros hagybékén
2: hülyeségekkel. Kb. Ez így néz neki. Ja, amúgy a fekete tetoválásról most ez a, igen, ez a full black, de ez a takart fekete, amivel igazából teljes testrészeket szoktak betetoválni. Az a baj, hogy akik ezt csinálják, azok valószínűleg nagyon sokan nem nézik meg előtte, hogy utána az a testrész az ott nem tud izzadni. Most azért látunk egy-két énekest, aki mondjuk tetőtől talpig be van nyomva. Azt ugye el tudjátok képzelni.
1: De figyelj, hogyha megnézed Teddy Swimset, neki is szerintem, bár mondjuk elég nagy felület, úgyhogy van, ahol izzadjon, de...
2: Van, maradt ott még rajta.
1: Lehet megoldás az, hogyha ilyen full fekete vagy, nem tudsz izzadni, hogy hízol.
2: Nem, de hogyha megfigyeled így... Teddy Swimset koncerten, akkor figyeld meg, hogy egyből a haja izzad.
1: Az viszont így elég az. Rendesen, de én inkább a túlsúlyára írnám azt, mert az is van neki a tetoválásai mellett. Jó, szóval megmondtuk, hova ne menjetek, milyen tetkóval. Mi elmondtuk, aztán csináltuk, amit akartok.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Most már mindent is, de hogy is. Elég sok mindent tudunk a tetoválásokról, ezekre az országokra kell figyelni, meg amúgy arra, hogy, azért igyekezzetek nem másokat sértő tetoválásokat tenni magatokra.
1: Lényeg, hogyha van tetoválásotok, akkor tapasszátok le magatokat, hogyha ezekbe az országokba utaztok. Mi pedig most búcsúzunk tőletek, hiszen hamarosan 7 óra.
2: Na, azt hiszem, hogy ezekhez nincs is amit hozzáfűznünk, ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg, hogyha regisztráltatok, annál jobb, holnap mindenképp találkozunk, legyen kellemes az estétek.
1: Hello!
0: Sziasztok!
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek. Az Auto Workshop, gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód és az autókit. Autóüveg, autófólia, autókit.
5: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
5: Zsákba macskát a piacról, megbízható autót az Eurocars-tól. Több mint 20 év tapasztalat, készletről elérhető átvizsgált importautó, garantált kilométer-óra állással. Átírás? Intézzük. Autó és utánfutó bérlés? Megoldjuk. És elektromos triciklik is kaphatók azonnal, készletről. Vásárolj most, törlesz később. A TBI Bank jó voltából akár fix havi részletekkel, előleg nélkül. Csíktaploca, Petrommal szemben, vagy eurocars.com.ro. Eurocars. Vásárolj megbízható kezekből.
7: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
8: De mi is az a gyök?
7: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
8: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
9: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
10: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
9: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
10: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
5: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
11: Mi csináljunk a lány búcsún?
12: És a legény búcsún?
11: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
13: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
14: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
15: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
16: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

dolgok a applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

viccelődön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életként része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Amerika!
1: Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.